0: That's just gonna be crazy.
1: FM 107 Lakihegy Rádió.

0: Lakihegy Rádió FM 107.
1: Spread them well around the world.

Lakihegy Rádió FM 107.

FM 107 Loki Hegy Rádió. Ez Budapest, baby, nem New York City. Itt nem zavar senki, csak ég a cigin. Fújjad a füstöt, a csókolom.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban, a

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.

Gyönyörű szép a természet, amikor az ember bemegy egy erdőbe, akkor érzi, ahogy töltődnek az elemei, legalábbis én így gondolom, hogy a saját elemeim töltődnek a vízen, a természetben járva, bár bennem ez egy ilyen kettős dolog, mert amikor erdőben járok, akkor imádom a fákat, a madárcsiripelést és hasonlókat, nem a telefonom csiripelését, de hogy mellett állandóan be vagyok tojva, hogy jön majd egy vaddisznó, vagy egy farkas, vagy valami, szóval azért annyira egyszerű velem a túrázás egy erdőben, minden esetre most a 100 évesnél idősebb fákkal foglalkozunk. A korábban gondoltnál ugyanis sokkal jobban segítenek a felmelegedés elleni küzdelemben. Magyar kutatók is részt vettek annak az egyedülálló összeurópai tanulmánynak az elkészítésében, amely kimutatta, hogy Európa erdői akár évi 309 megatonna széndioxidot is meg tudnának kötni, ha hagynánk azokat visszavadulni. Ezzel elméletben az európai személyautók széndioxid kibocsátásának jelentős részét semmissé lehetné tenni. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség becslései szerint 2022-ben az Európai Unióban mintegy 800 megatonnányi széndioxidot pöfögtek ki a járművek. Ebből a személyautók nagyjából 480 megatonnával részesedtek. Különösen ennek az adatnak a fényében érdekes az a publikáció, amelynek megállapítása szerint a kutatók eddig alábecsülték az európai őserdők, öregerdők szénmegkötési képességét. Sajnos a földhasználat Európában és globálisan is hosszú évszázadokon át erdőírtó jellegű volt, gondoljunk csak a középkori hajók építéséhez kivágott hatalmas mennyiségű fára, vagy az ipari forradalom nyersanyag igényére. Az 1800-as években egyre többen kezdtek rádöbbenni az igazi ős erdők gyors eltűnésének problémájára, ám védelmük csak akkor vált igazán fontossá, amikor már alig maradt belőlük. Az őserdők különleges és ritka élővilágának, az önszabályozó rendszerének, dinamikájának megismerése a kutatók számára ma már különösen fontos. Ezen belül is kiemelt kérdés, hogy mennyi szenet köt meg tartósan egy természetes erdőállomány. Ezt mondta a Hunren portálnak a tanulmány elkészítésében résztvevő Horváth Ferenc, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont erdőökológiai kutatócsoportjának munkatársa. Az említett cikk előzmény, hogy 2018-ban megjelent egy tanulmány, amely először szedte lajstromba, hogy Európában mennyi maradt még az ős erdőkből. E fogalom alatt azokat a nagy kiterjedésű erdőket értik, amelyeket egyáltalán nem, vagy csak minimális mértékben módosított az emberi tevékenység. Nos, ilyen erdő nagyon-nagyon kevés maradt a kontinensemán, olyan öreg erdőkből akad még néhány, amelyekben kismértékű emberi tevékenység zajlott mondjuk 50-60 évvel ezelőtt, de azóta őket hagyták visszavadulni. Amint Horváth Ferenc kiemelte, Magyarországon csak ilyen öreg erdők vannak, nagy kiterjedésű őserdő nincs. A legöregebb, legtermészetesebb állomány a kékes északi letörésén húzódó, legalább 3000 éve háborítatlan ős bükkös, a kékes erdőrezervátum ős erdő maradványa. A trianoni döntés követően Magyarország alig 12%-a volt erdővel borított, ez az arány a telepítéseknek köszönhetően ma már 21% körül van. A tanulmány szerzői 27 ország közel 8000 területén több mint 288000 fát vizsgáltak meg, és a kapott adatokból kiszámították a föld feletti, a föld alatti és a hold biomasszában tárolt szénmennyiségeket. Így erdőtípusonként és ökológiai zónánként is külön referenciaértékhez jutottak, amelyek alapján látható például, hogy az északi területek havasi nyíresei kötik meg a legkevesebb, a balkáni jegenyefenyves lucos bükkösök pedig a legtöbb széndioxidot. Ezen adatok segítségével sikerült azt is kiszámolni, hogy a kontinens erdői akár évi 309 megatonna széndioxid megkötésére is képesek lehetnének 150 éven keresztül, ha ezeket az erdőket békén hagynánk, nem használnánk tovább, hagynánk azokat maguktól növekedni, visszavadulni. A magyar kutatók Horváth Ferenc vezetésével a kontinentális zónára vonatkozó adatok összegyűjtésében végeztek fontos munkát. Az alföldi területek 130-170 éves állományaitól kezdve a már említett kékes 160-200 éves fáin át egészen a kárpátaljai hatalmas kocsányos tölgyesekig közel 600 mintavételi területet mértek fel. Fontos megállapítás, hogy a 60 cm-nél vastagabb törzsű fák hatványozottan több szenet tárolnak, mint a kisebb társaik, miközben az erdőgazdálkodók gyakorlata az, hogy a már az ennél vékonyabb állományokat rendszerint
kivágják. A tanulmány nem titkolt célja, hogy ráirányítsa az európai döntéshozók figyelmét. Ha nem vágjuk ki a fákat életidejük felénél, hanem hagyjuk őket terebélyesedni, akkor eddig nem gondolt mennyiségű szén megkötésével segíthetik az emberiséget, hogy leküzdje a klímaváltozást, vagy harcoljon ellene. Így legyen.

aggasztó, amikor az ember elkezdi fésülni a haját, és azt látja, hogy tele van a fésű a hajával, de hát mennyi a normális, mikor kell megijedni, mi a helyzet a hajhullással? Hát kérem szépen, kiderítjük ezt, most körbejárjuk egy picit a témát, remélem sokakat meg is fogok nyugtatni. Nos, a hajunk sokkal többet árul el rólunk, mint azt gondolnánk, ugye nem csak a külső megjelenésünk része, hanem a szervezetünk állapotának egyik tükre is. A hajhullás egy teljesen természetes jelenség, naponta 50-100 hajszál elvesztése teljesen normális. Azonban, ha ennél jóval többet tapasztalunk, vagy a hajunk látványosan ritkul, az már figyelmeztető jel lehet. A hajhagymák nagyon érzékenyen reagálnak a szervezet belső változásaira. A túlzott hajhullás hátterében gyakran állhat stressz, hormonális változás, vitamin és ásványi anyaghiány, krónikus betegség, vagy akár gyógyszer mellékhatás is. Nőknél gyakori a hajhullás szülés után, a menopauza idején, vagy hormonális fogamzásgátlók elhagyásakor. A férfiaknál jellemzőbb az androgén alopécia, vagyis a hormonális eredetű kopaszodás, ami főként a homloktájékon és a fejtetőn jelentkezik. Ez többnyire genetikai hajlamra vezethető vissza, és nem is feltétlenül jelez betegséget. A tápanyaghiány azonban mindkét nemnél gyakori ok. A hajhagymák egészséges működéséhez szükség van vasra, cinkre, B-vitaminokra, D-vitaminra, fehérjére. Ha az étrendünk nem elég változatos, vagy felszívódási problémáink vannak, akkor a hajunk ezt hamar jelzi. Bizonyos betegségek is okozhatják azt, hogy hullik a hajunk, pajzsmirigy problémák, autoimmunbetegségek, cukorbetegség, vagy a fejbőr gombás fertőzései. Ilyenkor a hajvesztés gyakran egyéb tünetekkel is társul, fáradtsággal, bőrszárassággal, körömgyengeséggel. A stressz hatása sem elhanyagolható, nem azért, mert stresszesek vagyunk és tépjük a hajunkat, hanem azért, mert hogy a tartós idegi feszültség egész egyszerűen megzavarhatja a haj növekedési ciklusát, és a haj egyszerre nagy mennyiségben léphet ki a növekedési fázisból a nyugalmi fázisba. Ennek következtében a hajhullás sokszor a stresszes időszak lezárulta után pár hónappal jelentkezik. A fontos kérdés pedig az, mit tehetünk? Tehát először is nagyon fontos kideríteni, hogy mitől hullik a hajunk, ugye? Ha a hajhullás hirtelen és nagymértékű, vagy kopasz foltok jelennek meg a fejünkön, mindenképpen orvoshoz kell menni, jöhet a vérvizsgálat, és akkor ebből ellenőrzik a vitamin és hormon szintünket, meg hogy van ez gyulladás a szervezetünkben. A haj egészségét támogathatjuk kiegyensúlyozott étrenddel, elegendő fehérjebevitellel, vitaminpótlással, a fejbőr kíméletes ápolásával, és persze azzal, csökkentjük a stresszt. Léteznek külső kezelések is, például koffeines samponok, fejbőrmasszázs, imádom, mezoterápia, ezek fokozhatják a hajhagymák vérellátását. A hajhullás tehát nem csupán esztétikai kérdés, hanem sokszor testjelzése arról, hogy valami nincs teljesen rendben. Ha figyelünk ezekre a tünetekre, időben reagálunk, akkor sokszor visszafordítható vagy lassítható is ez a folyamat.

0: 1 Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és Könyv hivatalos elérhetőségeink keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. 1999 óta minden évben megrendezik a Kortárs Képzőművészeti Fesztivált, a Patak Fesztivált Szigetszentmiklóson, melynek célja, hogy párbeszédet indítson a művészetről és összekapcsolja az alkotókat a közönséggel. Idén szeptember 26-án tartják a megnyitót a Városi Galériában, melyet Szem Adám György Munkácsi Mihály díjas festőművész, író, az MMA elnökségi tagja nyit meg. A kiállítás kurátora Puha Ferenc festőművész. A program a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvény sorozat része. A kiállítást október 17-éig láthatjátok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

lennék. Rengeteget hallottunk már arról, hogy a munkahelyi stressz tulajdonképpen mit is tesz a szervezetünkkel. Nos, most van jó hírem, a munkahelyi stressz és feszültség ugyan letaglózza az embert, de a legújabb kutatás szerint nem növeli bennünk a rák kockázatát. A munkahelyi stressz és a rákos megbetegedések közötti összefüggést mutató korábbi kutatásokkal ellentétben a legújabb nemzetközi vizsgálatból most az derült ki, hogy a munkahelyi stressz nincs kapcsolatban a vastag és végbélrákkal, a tüdőrákkal, az emlőrákkal és a prostatarákkal sem. Eredményeink azt mutatják, nyilatkozta a kutatás vezetője Katrina Heikla, a Finn Munkaegészségügyi Intézet munkatársa, hogy a munkahelyi stressz nem számít jelentős kockázati tényezőnek a rákos megbetegedéseket illetően. Bár a munkahelyi stressz visszaszorításával javítani lehetne a dolgozók lelki és testi jólétét, a rákos megbetegedésekre valószínűleg nem gyakorolna jelentős hatást, ezt mondta tehát. Egyébként a kutatócsoport 116.017 és 70 év közötti finn, francia, a holland, svéd, dán és brit férfi és nő adatait elemezte. A 12 kutatás egyikében résztvevő alanyokat munkahelyi stresszük mértékéről kérdezték. A kutatók több különböző típusú munkahelyi stresszt azonosítottak, magas stressz szintű munkát, ahol magasak a követelmények és alacsony a szabályozottság, aktív munkát, ahol magasak a követelmények és magas a szabályozottság, passzív munkát, ahol alacsonyak a követelmények és alacsony a szabályozottság, és alacsony stressz szintű munkát, ahol alacsonyak a követelmények és alacsony a szabályozottság is. A kutatók ezután a rákos halálozások jegyzékét nézték át, és a kutatást az életkor, a nem, a társadalmi gazdasági tényezők, a dohányzás és az alkoholfogyasztást beleszámítva még tovább befinomították. A 12 éves utánkövetés alatt több mint 5700 emberben alakult ki rákos megbetegedés. A kutatók azonban nem mutattak ki összefüggést a rák és a munkahelyi stressz között. A finn szakértők azt is hozzátették, hogy a korábbi kutatások, amelyek összefüggést mutattak a rák és a munkahelyi stressz között, valószínűleg véletlenül találták az összefüggést, vagy más, a munkán túlmutató okok lehettek a háttérben. Itt tehát a jó hír, letaglóz minket a munkahelyi stressz, de a legújabb finn kutatási eredmények arról számolnak be, hogy a rák kockázatát a munkahelyi stressz nem növeli.

Dió az agynak, paradicsom a szívnek, halljuk ezt sokszor. Igaz? Vagy csak mítosz a régi elmélet szerint? Igen, a tudomány szerint azonban azért ennél árnyaltabb a kép. A dió valóban egy kis agyra emlékeztet, mindig a Támad a Mars című filmről jut róla eszembe, hogy sétáltak ezek a guztustalan izék, ufók, és akkor a fejükön tényleg ott volt az agy, ami úgy nézett ki, mint egy dió, na mindegy. Szóval az agyra emlékeztet tényleg a dió, a félbevágott paradicsom pedig akár egy szívet is idézhet. A sárgarépa keresztmetszete sokak szerint a haszemünkre hasonlít, és hát évszázadok óta tartja magát ez a nézet, hogy azok az élelmiszerek, amelyek alakjukban egy-egy emberi szervre emlékeztetnek, éppen annak a működését támogatják, de mit mond erről a tudomány? Nos, az elképzelés a középkori eredetű szignatúr elméletből származik, eszerint a növények külsejükön keresztül jelzik az embereknek, hogy milyen betegségek vagy szervek kezelésére alkalmasak. A tudomány ma már nem fogadja el ezt az elméletet, ugyanakkor érdekes módon több olyan élelmiszer is létezik, amely valóban tartalmaz az adott szerv számára hasznos tápanyagot. Ha megnézzük a paradicsomot, akkor azt mondhatjuk, hogy ha kettévágjuk, akkor ugye több kamrát emlékeztethet minket a szívre. A zöldség egyik legfontosabb hatóanyaga a likopin, ez egy nagyon erős antioxidáns, és segíthet semlegesíteni a szervezetben keletkező káros szabad gyököket. Kutatások szerint a nagyobb likopin bevitel összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri betegségek alacsonyabb kockázatával. A szakértők úgy vélik, hogy a likopin hozzájárulhat az erek védelméhez és a gyulladásos folyamatok csökkentéséhez. A sárgarépáról szinte mindenkinek az jut eszébe, hogy megtanult tőle fütyülni, nem jött be nálam, de hogy jót tesz a látásnak, és hát ebben is van egy kis igazság, mert hogy a répa jelentős mennyiségű bétakarotén tartalmaz, amelyből a szervezet A-vitamint állít elő, ez meg kell a szemünknek. Emellett luteint is tartalmaz, illetve zeaxantint, na ezek pedig a szem védelmét szolgálják, az éles látásért felelnek. Fontos azonban, hogy aki elegendő A-vitamint fogyasztanak, a plusz sárgarépa nem fogja látványosan javítani a látását. Tehát így olyan, hogy ötös a szemüvegem, kilószámra eszem a répát, aztán nem lesz a szemüvegem, már csak egyes. Egyébként kevés élelmiszer hasonlít annyira az emberi szervre, mint a dió az agyra. Táplálkozási szempontból tényleg értékes a dió, jelentős mennyiségű omega-3 zsírsavat, E-vitamint és rengeteg antioxidáns tartalmaz. Több kutatás ezeket az összetevőket a memóriára, koncentrációra, szellemi funkciókra vetítve tartják jótékonynak. Ugyanakkor arra egyelőre nincs egyértelmű bizonyíték, hogy a dió fogyasztása megakadályozná például a demencia vagy az Alzheimer kor kialakulását. Itt a gyömbér is, sokan szintén a szignatúr elmélet egyik példájaként emlegetik, azt mondják, hogy a gyomorra emlékeztet a gyömbér. Na ebben az esetben a népi megfigyelés közelebb áll a valósághoz, mert hogy a gyömbérben ott van a gingerol, amely bizonyítottan segíti például a hányinger enyhítését, hát hány kismama eszi ugye a gyömbérből készült cuccokat, amikor émelyeg. Egyes vizsgálatok szerint a gyomor ürülését is gyorsíthatja, csökkentheti a tehetségérzetet, emésztési panaszokat. A kutatók szerint viszont nincs bizonyíték arra, hogy egy élelmiszer azért lenne hasznos egy adott szerv számára, mert hasonlít rá, szóval a szignatúr elmélet tudományosan nem igazolt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Közösség, élmény, hagyomány.
4: Első alkalommal Miklósi Városnapok Szigetszent Miklóson.
3: Október 8-án csütörtökön a 40 év, 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
4: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
3: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
4: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
3: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
4: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pizza zárja az estét.
3: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
4: Az első Miklósi Városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
3: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
4: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
3: Első Miklósi Városnapok, Sziget-Szent Miklóson.
0: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez még mindig a Süs fel nap az ébresztő műsorunk a mikrofonok mögött, illetve a kameráink előtt pedig változatlanul Somogyi Betty
3: és Bredák Szandi, sziasztok!
2: De a vendégünk az változott, mert hogy megérkezett hozzánk Barnucz Levente edző, méghozzá Szigetszent Miklósról. Szia, jó reggelt! Köszöntünk itt a stúdióban.
4: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
3: Jó reggelt! Jó,
2: légzésről fogunk beszélgetni, de azért ez nem mennyire egyszerű, mert hogy a múlt héten ugye Szandival találtunk egy cikket, miszerint ugye egyre több hazai ismert ember is posztol úgy olyan fotót, hogy ugye az orrlégzés fontosságára hívják fel a figyelmet, és szájtapasz van rajtuk. De azért ebben a cikkben az is benne van, hogy ez akár egy életveszélyes állapotot is előidézhet, és ezért hívtuk Levit, hogy akkor most picit tegyük így rendbe a fejekbe, hogy akkor mi az igazság? Jó-e a szájtapasz használata?
3: Ez nyilván
2: nem ennyire egyszerű, de hát, hogy nyilván akkor ez hasznos, de mire kell figyelni emellett?
4: Hát ugye mindig azért érdemes ott kontextusra odafigyelni, mert nem mindegy, hogy mikor használod, és mire használod. Lehet használni akár sportolás közben is, lehet használni ugye lefekvés előtt, hogy jobb legyen az alvásunk, de nyilván itt az életveszély, ugye az alvási apnoéban szenvedő emberekről beszél igazából, ott valóban fenn van a veszély, mert ott magával a légzés mechanikájával van probléma, és nem igazából a szájtapasz a probléma, hanem az, hogy az illető, aki ebben az apnoéban szenved, nem vesz levegőt egy bizonyos ideig, akár egy percig, és így károsod az agya, és hogy sokat jönnek ezek a úgynevezett impulzusok, akkor akár ágykárosodás is lehet belőle, amiből aztán még akár egy stroke is összejöhet belőle, tehát valóban tud veszélyes lenni, de a szájtapasz csak annyiban gátolja meg az életüt, és a száján is tudja menni levegőt, hogyha az órán nem.
3: De akkor egyébként kinek ajánlatos? Tehát beszéljünk arról, hogy azért ennek nyilván vannak előnyei, és mielőtt válaszolnál erre a kérdésre, ugye én múlt héten már mondtam, hogy Levinél a Maitra stúdióban, illetve Beánál, mozgásterapeutánál részt vettem egy szemináriumon, ahol egy fél napig csak a légzésről beszélgettünk, tehát hogy azért erről órákig, napokig lehetne beszélgetni, és most itt a légzés alatt például neked mit jelent az, hogy azt mondom, hogy légzés, mert egy átlag embernek hát mi szója légzés? Hát ez nem ilyen egyszerű.
4: A légzés az elsődleges dolog, ami éltet. Hát nagyon egyszerű, fog be az orrod és a szád, és nézd meg, hogy meddig bírod ki. Átlag ember mondjuk olyan 2 percig, és ugye van a világban olyan 14 perc. Hát oda azért le a kalappal előtte minden esetre. Na, de maradjunk az átlag embernél. A légzés nem csak a légzés, az érzés összefügg akár az anyagcserénkkel. A légzés, ha megfelelő, akkor a közérzetük is, akár a tanulás is. Például megfigyelték nem is olyan rég, hogy az oldugulásban szenvedő gyerekek tanulása sokkal nehezebb, nehézkesebb, mint akiknek jó a légzés.
2: Ja, tehát hogy a koncentráció készségünket is nehezítik.
3: Az egyik, oxigén, nem? Az, amit
4: így van. Az agyunk az egyik legnagyobb oxigén felvevő szervünk. Gondoljunk bele csak születésnél, ugye, amikor oxigén hiányban születnek a gyerekek, és akkor történnek bizonyos problémák, de most ezt nem megy belőle, maradjunk a légzésnél. A légzés nem csak annyi, hogy beveszem és kifújom a levegőt. A biokémia is van benne. Ugye hasznosítani próbáljuk az oxigént, és cserébe széndioxidot adunk le. És igazából a szájlégzés problémája az itt jön be, hogyha tátol van a szád folyamatosan, akkor túlzottan leadod a széndioxidot, és nincs cserealapod. Ahhoz, hogy az oxigént megkapd, cserébe oda kell adnod a széndioxidot. És neked nincs, vagy kevés van. És akkor ugye az oxigén ott van ám a vérben, de nem tudod hasznosítani. És ez a probléma. Uh-huh. És akkor már, ahogy mondtam, már az anyagcserédet is befolyásolja, lassítja, stb.
3: Akkor sokkal-sokkal összetettebb ez a dolog, mint gondolnánk. Hát olyannyira, hogy nyilvánvalóan itt nem mehetünk el anélkül, hogy dr. Konstantin Butaikót ne említsük meg, aki 1952-ben fejlesztette ki ezt a saját légzéstechnikáját, ez a Butaikó légzéstechnikán alapuló. Hát itt úgy olvasom a cikkben, hogy életmód program. Ki volt ő, és hát mesélj róla egy picit, mert a maga korában sajnos nem, hát sokan nem ismerték el azt, amit ő valójában tett.
4: Hát csak hogy páran biztos nem emlékeznek annyira, de akkor Szovjetunió volt, ugyanúgy ő egy ukrán származású orvos professzor volt, akinek volt egy saját klinikája, ahol gyógyított légzés, bizonyos légzés technikákkal.
3: De mit jelent az, hogy bocsánat, hogy gyógyított? Tehát mit gyógyított? Akár egy magas vérnyomást, akár egy
4: asztmát, és akár az alvási apnoit is gyógyított neki. Saját klinikája volt erre. A technikák azok lehetnek nagyon egyszerűek, lehetnek nagyon bonyolultak, és nem most ne azt gondoljuk, hogy most én leülök lélegezni, és akkor holnaptól már nem vagyok asztmás, hanem a picit belelépek, hogy hogyan működik a légzésünk. Van egy nyúlvány, hátul mondom a latin nevét, medulla oblongata, de tök mindegy. Ez egy
3: nyúlvány. Számból vetted ki a szót, és ismerem, minden nap használom.
4: Ami vezéli a légzésünket. Hál' Istennek nem mi irányítjuk, hogy nem most vett be a levegőt, és most minden, nem ez a kis nyúlvány vezéli, és ez el tud állítódni. Tehát fontosan azzal, hogy bizonyos légzés technikákkal vissza tudod hozni ennek a vezérlőnek a megfelelő működését, és ezáltal gyógyul meg az illető. Jó, tehát ezt a nyúlványt vissza lehet hozni a jól működő tartományba bizonyos légzés technikákkal.
2: De ezt gondolom be kellett, hogy épüljön azért az embereknek a mindennapjaiba. Tehát nyilván, amit te is mondtad, hogy ez nem egy-két alkalom után fog megváltozni.
4: Nem, akik komoly betegségekkel rendelkeztek annak idején, azoknak rendszeresen naponta kellett végrehajtani. És nem szabad abba hagyni.
3: Annyira, hát furcsa módon, de szeretem ezt a történetet, úgyhogy még erről beszéljünk, hogy azért Butaiko sokaknál nem volt annó népszerű, és nekem annyira megmaradt a szemináriumon, hogy amiatt, mert hogy már akkor nem érte meg nyilván a gyógyszeriparnak, hogy valaki csak a légzéssel gyógyítson, és nem kell eladni számos kemikáliát.
2: Nyilván akkor nem kell gyógyszert bevenni, igen.
4: Hát, úgy mondjam, hogy a szovjet rendszerben nem fért bele ez, amit ő csinált, és szó szerint porrá égették a klinikáját, és az összes kutatásait eltüntették, hogy mint hogyha nem is létezett volna, és öt személy szerint gulágra küldték, tehát kényszermunkára, akik nem tudják, mi az a gulág esetleg.
3: Nézzük már meg egyébként azt, hogy azt mondtad az előbb, hogy akkor nem úgy működik, csak hogy leülök és lélegzem. Hogy kell leülni? És tehát mit jelent az, amikor te mondjuk azt mondod, hogy menjen haza, üljél le? Tudom, most nem megyünk bele abba, hogy hányféle légzés van, illetve hát egy picit belemeltünk, de hogy ugye rengeteg és rengeteg dologra jó, tehát én is nálatok tanultam, hogy nem tudom, van egy migrénem, akkor az melyik légzés az, ami mondjuk egy kicsit mekkorában el kell kezdeni, vagy melyik az, ami kikapcsolja a szorongás központot, ez az ümmögő légzés. Tehát, hogy szerintem, aki mondjuk most hall először a légzésről, el sem tudja képzelni, hogy mennyiféle légzés van.
4: Nem csak, hogy mennyiféle légzés van, hanem milyen hatásai vannak.
3: Igen.
4: A légzése például a szimpatikus, paraszimpatikus hatást kibe tudjuk kapcsolni. Tehát amikor mondjuk úgy, hogy harc üzemmódban vagyok, akkor szaporul a légzésem, és ugye a vér inkább a végtagokba tódul. Ugye, mit tudom, megyek, megölöm a karfogó tigrist, vagy elfutok előle, a kettő közül egyik, de ahhoz nagyon nagy energiát kell tudnom mozdosítani. Ott nem fér bele egy nyugodt zen légzés, hogy hát jó van, jön az a tigris, és akkor majd lesz, ami lesz, hanem ott harcolnom kell, vagy futok, vagy tényleg leállok és birkozok a karfogóval, és legyőzöm.
3: Igen.
4: Tehát a módszer az, hogy többnyire a mai világban bárki, elkezdve a kisgyerekektől stresszesek. Túl sok információ van, jelen, és öntik ránk, és ezt nem tudjuk megfelelően kezelni, már csak ez egy olyan adat, amitől már felborul az egyensúlyunk, és stresszesek vagyunk. Elkezdve a gyerekektől az időskorúakig, és ezt egyszerűen légzéssel tudod szabályozni, rendszerezni, nyugtatni. A központi idegrendszered nagyon jól válaszol az orr légzésre. Tehát az elsődleges légzőszervünk az az orrunk, és nem a szánk. Valamúlva a szánkon is tudunk, de az a B. Amíg az A rendben van, addig használd az A verziót, tehát az orrodat. Az orr nem csak az, ami kiáll innen a kis arcunkból, hanem az orr mellék üregében egy csomó kémiai anyagot termelünk, például nitrogén monoxidot. A nitrogénmonoxid például segít abban, hogy az erejét ellazuljanak. És akkor itt jön be a magas vérnyomás. Ugye feszes erekben, mint a slag otthon, amivel locsolt, hogy megnyomod, ugye nagyobb lesz a nyomás, és akkor magasabban spriccel a víz, hogyha laza az a cső, akár az ereink, mi egy zárt rendszer vagyunk, akkor ugye alacsonyabb a nyomás. Ennyire egyszerű, tehát hogyha jól lélegzel, tudod akár a vérnyomásodat is szabályozni. Nyilván az megfelelő légzéstechnikával kell ellátni. Ugyanakkor az emésztéshez és oxigénhez van szükséged ahhoz, hogy elégesd azt a táplálékot, amit bevittél. Na most, ha ez az égés nem megfelelő, akkor ugye nagyobb, nevezzük úgy, hogy korom, tehát melléktermék termelődik. És akkor kell antioxidánsokkal foglalkoznod. És nem szeretnénk nagyon-nagyon belemenni, mert már így elszaladtunk a táplálkozás felé, miközben a légzésről
3: szeretnénk. Hát de egyébként beszélni. Nagyon, hogy minden
2: összefügg. De gondolom, ugyanígy a sportolásnál is fontos, abszolút. Hogy nyilván hogy veszed a levegőt.
3: Persze, tehát akár a teljesítmény is
4: abszolút,
3: módosulhat.
4: Abszolút, tehát nyilván azért látjuk sportolókon ezeket a tapasztokat, mert úgy kívánnak edzeni, hogy a szén-dioxid tolerenciájuk megnövekedjen. Ez azt jelenti, hogy jobban tudja a testében tolerálni a szén-dioxid jelenlétét, ezáltal magasabb oxigén felvételt tud. Teljesítménynövekedésnek hívjuk a sportban.
3: Az előbb valahogy úgy fogalmaztál, hogy kevesebb oxigén, és ezt be is akartam hozni, hogy ugye itt Butajko az ukrán orvos abból a feltételezésből indult ki a maga idejében, hogy szerinte az emberek jelentős része, idézőjelben van írva, túllélegzik, vagyis a hétköznapokban igen, több levegőt használ, igen, hiperventillál. Ez valóban így van, és miért van ez így? Miért így alakult ki, hogyha valaki nem tudatosan figyel oda, akkor ez így van, és miért veszélyes ez?
4: Nagyon egyszerűsítsünk, jó? Amikor ideges vagy, hogyan lélegzel?
2: Zihálunk, vagy igen?
4: Tehát tüdő csúcsban, és gyorsan. Pam, pam, pam. Ez mindent megmagyaráz ebben.
3: Nekem, bocsánat, a szüléskor mondták, hogy erre nagyon oda kell figyelni.
2: Ott is nagyon fontos is. Egyébként, ugye? Hogy veszed a levegőt.
3: Már ott. Ott együtt lélegzünk a szülésznél.
2: Ugye mutatja, hogy hogy kéne, hogy kell. Igen.
4: És ezáltal ugye csak a tüdőcsúcsodba szívod be a levegőt. Nagyon kevés oxigénhez jutsz. De hogyha ilyen régi szokásokat el akarunk elővenni, hogy mielőtt bármilyen fontos döntést hozol, vagy majd vegyél egy mély levegőt, számolj el 10-ig, nyugodj meg, és utána.
3: Igen, csak ezek olyan érdekes dolgok, hogy ezt így mindannyian tudjuk,
2: ezt
3: de tudjuk, nagyon
2: hogy nem állunk
3: csinálják.
2: Meg ezt végigcsinálni. Igen.
4: Mert nehéz. Nem gyakoroljuk. Naponta kellene foglalkozni a légzésünkkel. Mivel ugye beszéltünk a stresszünk, magas a stresszfaktor a modern életvitelben, kell foglalkoznod a légzéseddel, nap, mint nap.
3: Jó, és ez hogyan? Akár például itt a beszélgetés közben is, a kutya nem vesz észre, hogy én közben lehet, hogy picit belül légzőgyakorlatozom? Tehát ezt úgy is lehet egy idő után már csinálni, hogy nem az van, hogy akkor leülök és csak ezzel
2: nem, hogy már észre se veszed, nem így beépül.
3: Tulajdonképpen igen, de hogy hol kell ezt elkezdeni?
4: Egyszerű, először is, ha lélegzel, csukd be a szádat.
3: Egyszerűnek hangzik, és mennyien, na és akkor nyissuk meg itt egy másik szálat, hogy szájlégzés, hogy az miért veszélyes, így a egyébként ezen én meglepődtem, amikor ti azt mondtátok, hogy el se tudjuk képzelni, mennyire sokan lélegeznek a szájon át, és nem alváskor, hanem így a hétköznapokban, a napközben, tehát hogy az miért nem jó, és miért lélegzik valaki a száján? Nem is tudnám elképzelni.
2: Nem furcsa egyébként.
3: Beszélni sem nagyon tudnánk úgy.
4: Egyébként technikailag megfizettem, ne haragudjatok, amikor beszélgettek, és vesztek levegőt, akkor
3: most is ott veszem.
2: Számon, igen, belehallatszik egyébként.
4: Technikailag azt akarod, hogy ne hallod, akkor vedd az orrodon.
2: Egyébként ez nagyon, én ezt néha, amikor a közlekedéseket mondjuk, akkor veszem észre mind a kettőnkön.
4: Ugye sokat nagyon,
2: igen, ott egy percet ott ledarálunk, és ott az a legegyszerűbb valahogy abba a folyamatban.
3: Mert hát akkor ez a saját magam csapdájába mentem bele, mert itt mondom, és közben én is a számonát, és észre se veszem. Ez nagyon durva.
4: Azért kell picit tudatosabban, és azért kell vele foglalkozni naponta.
2: Na, ezt majd gyakoroljuk.
3: Igen. Köszönítom, most számom, hogy nem beszélek. Nem,
4: nyugodtan. Csak amikor befejezted, akkor egyébként az óron érdemes venni a levegőt. Igen, az elején nehézkes, mert az elejünk, az agyunk, ugye a vezérlőnk teljesen mást akar, de az, hogy vissza tegyük a normális mederbe ezt a medulla oblongát, tehát ha már ennyire tetszett az a szó, kell foglalkozni vele, hogy visszaálljon a megfelelő légzésformára. Nézzük, a másik, miért veszélyes a szájlégzés. Hát az orrunk, ugye említettem az előbb, termel nitrogén monoxidot. A másik tulajdonsága az ér lazítás mellett, az, hogy antivirális és antibakteriális hatása van. Tehát az elsődleges szűrőrendszerünk is az orrunk, ahol kiszűrünk, segít az immunrendszernek kiszűrni és megölni bizonyos pacikat.
2: Uh-huh. Ezért mondják azt, legalábbis nekem mindig ezt mondták a szüleim, meg az iskolában az összes tanár, hogy amikor például hideg van, kint voltunk az udvaron télen, akkor az orrodon vedd a levegőt, mert hogy igen. Nekem úgy mondták akkor ugye így gyereknyelven, hogy mert hogy akkor úgy kicsit felmelegszik az a nagyon hideg levegő, nyilván valószínűleg ennek van egy másik folyamata, de hogy ne a szánkon, mert akkor nyilván a torkunk fog megfájdulni.
3: Másik na hát akkor csak mondogatták ezt nekünk, csak nem
4: figyeltünk. Ugye a szájnak is van egy flórája. Uh-huh. Az, ha kiszárad, akkor ugye már az emésztésed sem, tehát megfelelő relágásoknál bizonyos enzimek már beindulnak, bontó elemek, elnézést, hogyha túl szakmai vagyok, és úgy nyeled le a kaját, hogy már a nyálatból ott van egy csomó minden, és viszed le. Hogyha ez nincs jelen, akkor már ezek a bontó elemek nem kerülnek be a gyomorba, és nehezebben emészted meg rendesen azt a táplálékot.
3: Uh-huh. Visszatérve az alaptémánkhoz, hoztál is nekünk háromféle szájtapaszt?
4: Három darab,
3: uh-huh. Egyforma, mert hogy van többféle?
4: Igen, de azért hoztam ezt, mert ugye azt írta a cikk, amire hivatkozunk, hogy ugye hát életveszélyes, mert hogy teljesen lezárjuk a szánkat. Na, itt a technológia, mutatom a kamerának,
3: igen,
4: oda?
3: Uh-huh. Igen, oda. Igen, oda.
4: Hát már előre tart, és létrehoztak egy kis rést.
3: Na de várját, ha van ott rés, akkor már tud a szájon át lélegezni, vagy nem?
4: Tud, pontosan azért,
3: hogy
4: van egy problémája, akkor ne jegy. Van, aki pánikol az, hogy neki le van zárva a szája, de itt nincs lezárva a szája, és akkor megnyugszik. Vagy gyerekeknek biztonságosabb, hogyha ilyen nyitottat adunk, de bárkinek, mert igazából az a lényeg, hogy a száj csupa legyen, hogy az ajkaink, és akkor már nem fogod akkorára nyitni a szájára, például amikor leesik a teljesen az állkapcsolód, és brutálisan horkolsz.
3: Igen. Én meg azt szoktam nézni, amikor mondjuk nem nagyon tömegközlekedem, már de régen, tudjátok, amikor hogy hátul van az ember feje, és nyitva van az
2: ajtó. Igen, mikor úgy kidől valaki, igen. Akár igen, de az igen. Ott majdnem mindenkinél úgy volt. De gondolom egyébként érdemes, mondjuk akár mielőtt egy ilyen szájtapaszt felrakunk, azért egy egészségügyi szakemberrel valamilyen formában konzultálni, nehogy legyen valami alapbetegség.
4: Én azt mondom, hogy ott az internet, tessék utakodni.
3: Mondjuk óvatosan.
4: Elvégezni azért... egy alaptanfolyamot, ahol légzéstechnikákat tanítanak, és érdemes fejleszteni, mert mindent, amit nyersz légzésterén, azt nagyon meg fogja hálálni a tested.
3: Ez, amit most hoztál, ezt azért hoztál hármat, hogy akár ki is próbálhatjuk? Majd itt lehet, hogy a szünetben, mert arra kérünk, hogy maradj még a következő fél órában, csinálunk egy rövid kis videót, vagy valamit,
2: videót, hogy kipróbáltuk.
3: Akkor van ilyen is, mert én emlékszem, köszönöm, hogy a szeminárium, amikor voltam nálatok, akkor ugye nem ilyen volt.
4: Igen.
3: Sőt, akkor még azt is mondtátok, hogy miután elvégeztük ezt a képzést, hogy ha mégiscsak megijedünk tőle, akkor először ne így hosszába teljesen, igen. Hanem keresztbe is.
4: De itt is látod, hogy az ajkak összezárása volt a lényeg, hogy akkor ide teszek egy. És nem teljes zárt. És hogyha nagyon kell, akkor két oldalt tudok venni levegőt. Tehát ebből én nem csinálnék akkor a problémát, hogy ilyen azt hinnám, hogy életveszélyes. Biztos, hogy életveszélyes.
3: Lehet, és ugye
4: bizonyos embereknél.
2: Ez a lehet az. Igen
4: a lehet.
3: Értelmű. Lehet. Igen. Na folytatjuk, jó, hogyha van kérdésetek, akkor jöhet, akár itt a videó alá kommentben is, Levihez.
2: Vagy SMS-ben. Viber, már az SMS falunk is működik. 0620-95-95-107 és Barnóc Levente edző pedig marad velünk akkor a következő fél órában is.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai. A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceik szólnak.

0: Budapesti Hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
5: Közösség, élmény, hagyomány.
6: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
5: Október 8-án csütörtökön a 40 év, 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
6: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
5: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
6: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászlé főző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
5: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
6: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd pizza zárja az estét.
5: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
6: Az első Miklósi Városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
5: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
6: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
5: Első Miklósi Városnapok, Sziget-Szent Miklóson.
7: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Te teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
1: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. A Szigeti Vízművek folytathatja a közútkezelői és útellenőri feladatok ellátását Sziget-Szent Miklóson. A Gazdasági Bizottság legutóbbi ülésén az eredeti előterjesztéshez képest módosítás született. Dr. Váncsa Botond tanácsnok javaslatára továbbra is az eddigi feladatokat végző Szigeti Vízművek ZRT láthatja el a munkát jövőre is. A Gazdasági Bizottság elnöke Tóth Pál rádióknak elmondta, véleménye szerint a közútkezelői és útellenőri feladatok továbbra is megfelelő kezekben lennének a Szigeti Vízműveknél.
10: A hivatal azt szerette volna, hogy önállóan direkt bekösse meg ezt a szerződést, nem tartotta a bizottság ezt célszerűnek, tudván azt, hogy ugye erre, ha már egyszer beruházott az önkormányzati cég, akkor ne kelljen ezt megszüntetnünk, hanem tovább folytathassuk. Olyan problémák és olyan aggadályok nem voltak, ami ezt gátolta volna, ugye ügyvezető úr is elmondta, hogy tudják ugyanezt a feladatot továbbra is folytatni, akár személyi, akár fizikai állománya, úgyhogy a bizottság úgy döntött, hogy a feladatokat ugyanígy a Szigeti Vízműveknek, ez egy módosítás volt a határozati javaslathoz képest, és én azt gondolom, képviselőtestület is el fogja fogadni ezeket a módosításokat.
9: A Szigeti Vízművek ZRT-nél maradhatnak az út- és járdakarbantartási feladatok is 2027-ben. Tóth Pál hozzátette, Dr. Váncsa Botond javaslatára felmerült, hogy a társaság munkatársai a következő évben ezeket a feladatokat is ellássák. A tervek szerint így a Szigeti Vízművek továbbra is az idén is elvégzett feladatok ellátására kaphat lehetőséget.
10: Valóban a Szigeti Vízművek megint in-house keretében megkapja ezt a feladatot, és utána neki kell a beszerzéseket lefolytatni, akár az alvállalkozók tekintetében, akár a saját személyzet tekintetében. A műszaki ellenőri feladatok az továbbra is a hivatalnál maradt. A hivatal fogja, ugye ez egy 15 millió forintos fedezetet biztosítottunk, egy műszaki ellenőrnek a közbeszerzését elvégezni, és utána ő fogja az út karbantartást és saját a karbantartást műszakilag ellenőrizni.
9: Testvérvárosi delegációk érkeznek a miklósi városnapokra. A háromnapos Sziget-Szent Miklósi rendezvénysorozatra a testvértelepülések képviselőit is meghívták. Kövesdi László, a pénzügyi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a lengyelországi Buskozdroj városából 4-en, az erdélyi Gyergyó-Szent Miklósról 6-an, míg a bolgár Gorna-Orjahovica testvérvárosból 4 fős delegáció érkezik. A vendégek foglalásának elhelyezésének, valamint kulturális programjainak szervezési és lebonyolítási költségeit Sziget-Szent Miklós város önkormányzata biztosítja. A szükséges forrás biztosítását a pénzügyi bizottság elfogadást javasolta.
11: 7,7 millió forint a támogatást biztosítottunk, vagy keretet, ez arra van szükség, hogy a meghívott vendégeket vendégültők látni, és el tudjuk szállásolni. És a mostani városnapokra 3 testvérvárosból jön küldöttség, az erdélyi Gyergyó-Szent Miklósból 6 fős delegáció érkezik, Buskozdrojból, Lengyelországból 4 fős, és Gorna-Orjahovica bulgároktól pedig szintén 4 fős küldöttség érkezik.
9: A diákok is hallatták hangjukat a Kardos István általános iskolában. Diákok hangja címmel tartottak témanapot szeptember 16-án a Sziget-Szent Miklósi Kardos István általános iskola alsó tagozatán. A program során a tanulók megoszthatták véleményüket arról, hogyan érzik magukat az iskolában, valamint arról is beszélhettek, milyen lenne számukra az ideális tanterem és iskolaudvar. A diákok azt is elképzelték, mit változtatnának az intézményben, ha ők lennének az iskola igazgatói. Az ötletek összegyűjtése után szavazással 2 új szabályt is elfogadtak, amelyeket közös tánccal ünnepeltek meg.
8: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A 4 napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. 8:30-tól a színpadon Veres Attila, a DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórusművészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szent Miklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténet gyűjtemény honlapján. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez továbbra is a Süsfálnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak a mikrofonok mögött. Somogyi Betty.
3: És Bredek Szandi, sziasztok! Mi itt közben lélegeztünk.
2: Mi itt közben gyakoroljuk itt, hát próbálkozunk, ez majd házi feladat lesz, mert hogy Barnóc Levente edző Szigetszent Miklósról maradt velünk, és ugye továbbra is láthatok is minket, hiszen a Lakihegy Rádió közösségi oldalain élőben közvetítjük a beszélgetést.
3: Igen, elkezdtünk ugye beszélgetni, volt egy cikk, nem olyan régen jelent meg, méghozzá az, hogy leragasztják a szájukat sokan, hogy jobban aludjanak, de a szakember, az orvos azt mondja, hogy ez akár életveszélyes is lehet. Ez az, hát úgy fogalmaz egyébként, hogy egészségőrület, ha már itt tartunk, akkor nézzük már ezt meg, ezek a jó kis bulvár
2: kifejezések
3: címkék, hogy egészségőrület, hogy úgy alszanak sokan, hogy letapasztják a szájukat ezzel a szóval. Itt így egyet tudsz érteni ebben a kontextusban?
4: Sziasztok megint! Őrület, hát valaki egészséges, szerintem csak pozitív lehet.
3: Tényleg milyen furán hangzik ez a két szó így együtt, hogy
2: egészségőrület.
3: Mert az őrület az valahogy mindig olyan negatív.
2: Kicsit ez ilyen ellentmondásos azért ez a két kifejezés.
4: Szóval én valahogy le vagyok döbbem ettől a megfogalmazástól. Minél egészségesebb van, annál euforikusabban tudja élni az életét, szerintem, úgyhogy törődni kell vele, és az egyik része ugye a légzés. Foglalkozni kell vele, mert a stressz hatás miatt megváltoztatjuk a légzés szokásainkat, és akár szájlélegzővé válunk, miközben a fő légző szervünk az az orrunk. És az előzőekben beszélgettünk, hogy miért. Most nem akarnám megismételni.
3: Persze, ezt igen, nyilván vissza is lehet nézni. Felmerült bennünk az a kérdés, hogy vajon az embernek mikor jön el az az élet ciklusa, hogy egyáltalán ezzel elkezd foglalkozni, ha egyáltalán eljön. Igen, én egyébként én bátran vállalom, hogy nekem egészen viszonylag talán korán, tavaly ugye eljött ez, hogy tényleg szeretnék foglalkozni részleteiben is, de ehhez az kellett, hogy én már tök régóta járok ugye a Maitra stúdióba jógázni, ahol minden óra végén különböző légző gyakorlatokat csinálunk, amit én egyébként beiktattam a hétköznapjaimba is, és megtapasztaltam a jótékony hatásait. Tehát, hogy azért ez egy folyamat volt. De hogy mikor kezd el vajon az ember ezen gondolkozni, hogy hű, lehet, hogy a légzésemmel is kéne valamit kezdeni?
4: Hát én úgy gondolom, amikor egy bizonyos kort elér, akkor elkezd foglalkozni azzal, hogy mit tudok tenni azért, hogy jobb legyen nekem. És nyilván ide bejön a légzés is. Személy szerint nekem az volt, amikor az alvásom kezdett romlani, tehát mindig megébredtem ilyen 3 óra fele, nyilván a stressz, magas stressz miatt, illetve aztán, amikor már komolyabban foglalkoztam a sporttal, edzőlettem, akkor ennek a teljesítményjavulás, illetve az alvás, mint a regenerációs folyamat, hát fontos egyébként a sportolás kivitelezésénél.
2: Hát meg a pihenés is, mert hogy alvás közben, hogy tényleg kipihent magad, és minőségi alvásod legyen.
3: Mert hogy a légzésen múlik is az, hogy milyen az alvásod, ugye? Annak az alvásnak a minősége milyen.
4: Hát ugye az alvásnál az lenne az ideális, hogy akkor az emésztőszerved már az emésztőszerve id már azért nem nagyon dolgoznak, és inkább az agyad az, aki szépen helyre mindent képalak alapján, vagy ugye megbeszéli, hogy mi történt a nap, és szépen lezárja, de ne felejtsük el, hogy az agyunk az egyik legnagyobb oxigénfelvevő szervünk. Szüksége van ahhoz, hogy jól működjön, illetve nyugodt állapotra van szüksége. Tehát ha nem alszol jól, ugye stressz, épp hogy felszínesen alszol, akkor mikor fölkelsz, úgy kelsz fel, mintha jól megvettek volna, és nem úgy, hogy jó, de jó, ide nekem az oroszlánt, mert le fogom győzni. És hát inkább ez a jellemző, ez a második a jellemző az emberekre manapság, hogy lehet látni az autókban is, hogy csüggő fejek, meg vagy áll a busz megállóban is már szinte alszik, mert nem pihente ki magát.
3: Én közben végigfigyeltem, hogy az orromon keresztül vagy.
2: Én is próbálkozom most.
4: Ilyenkor igen,
2: de majd ez remélem beépül nekünk is, igen.
3: Ami jobban. Nekem még eszembe jutott, hogy sok szülőben felmerül a kérdés, hogy még bemegy a gyereknek adni egy jó étpuszit, aki tátott szájjal alszik és tök cuki, de hogy közben megtudjuk, hogy nem egészséges ilyenkor, így mit tehetünk? Csukjuk össze a száját, vagy vigyük el egy szakemberhez?
2: Mert sokszor egyébként akár egy megnagyobbodott mandula is okozza, és sok kis gyereknek például szükséges akár egy mandula műtét miatt.
4: Mindig meg kell keresni, hogy az a mandula mitől gyulladt be. Uh-huh. És én inkább azzal foglalkoznék, mielőtt eljutunk a műtéthez. Hogy
3: de most itt arra gondolsz, hogy akár például pszichésen, vagy akár a családi rendszerben?
4: Akár a légzés is közrejelzhet. Uh-huh. Ugye, ugye ott halad be a szánkon a levege, hogyha szájlélegzők vagyunk. Egyébként a 1830-as években azt hiszem egy amerikai orvos megfigyelte az indiai lakosság, vagy indián uh-huh. lakosságnak a fogazatát gyerekkorban, és megfigyelte a bevándorlók, nevezzük őket migránsnak, csak egy kicsiket viccből, fogazatát gyerekkorban, és elképesztő nagy különbség volt, és megkérdezték, hogy mit csinálnak a gyerekek. És miután az anyuka megszoptatta a babát, egyszerűen megfogta, és az ajkait egy picit összeszorította, és a gyerek úgy aludt, hogy csuka volt a szája. Míg a úgymond bevándorlóknál ez nem volt szokás, és szúvas fogoktól elkezdve mindenféle problémát. Sokkal betegesebbek is voltak a migráns csecsemők.
3: Nem beszélve arról, hogy lehet, hogy rontanánk a statisztikát jó irányban, hogy mennyi pókot teszünk meg alvás közben, mert
2: egyébként igen, még tényleg az is.
3: Be tud vászni a pók például.
2: Jó, nyilván ez mondjuk jobb, hogy nem tudjuk, hogy mennyit teszünk meg.
3: Ilyen brit tudósok megállapították, hogy életünk során 20 pókot megeszünk alvás közben. Még egy picit a végére a sport, hát mégiscsak azért az neked egy kulcs szerep az életedben, hiszen ugye edzőként dolgozol. A sport teljesítmény, de itt most nem versenysportra gondolok, akár egy jogán egy nyújtó gyakorlat, akár egy kettlebellen bármilyen gyakorlat könnyebben elvégezhető, hogyha mondjuk úgy veszi az ember a levegőt, ahogy az edző mondja. Nálunk például a rúdsporton hihetetlen, de tényleg amikor szólnak, hogy figyelj a levegőre, meg tudok csinálni olyan mozdulatot, amit amúgy nem tudnék, ha nem szólt volna.
4: Igen. Ez ennyire releváns, hogy a légzéssel párosított a mozdulatot, tehát a saját légzésed ritmusára építed fel a mozdulatsorozatot, akkor sokkal jobban működsz, mint hogyha fordítva. Mert egy adott légzés ritmusban működsz te optimálisan, és azt felborítod, akkor jön ugye a légszomj.
3: Igen. Uh-huh. Az nagyon rossz,
2: igen, mennyi mindenre figyelni kell.
3: Igen, az nagyon rossz. Egyébként picit nehéz amúgy, amikor éppen stresszben vagy, vagy éppen pánikrohamod van.
2: Nyilván akkor igen.
3: Tényleg egyébként, ha pánikrohamban is vannak ezek az amerikai filmek, hogy ilyen zacskóba lélegez, az miért van?
4: Egyszerű. A saját kilélegzett széndioxidodat visszalélegzed. Aha. És kitágulnak az ered, és lenyugszol.
3: Milyen érdekes.
2: Ezt egyébként szülés előtt is. Hát én is igen? Azt mondom, hát én nem alkalmaztam, de filmekben van.
4: Magad el, és lélegezd vissza, hogyha nincs nálad épp zacskó.
3: Amúgy az ember, ha belegondol, és akkor ez tényleg egy ilyen záró gondolat, hogy ha az ember nem is foglalkozik nagyon ezzel, de csak ennyire átgondolja, hogy tényleg, hát amikor pánikra van, amikor szülök, amikor edzek, hogy mennyi helyzetben jön elő a légzés egyébként.
4: Az élet minden összes területét. Még egyszer vezessük oda-vissza nagyon egyszerűen, hogy légzés nélkül az átlagember kb. 2 perc, és akkor szevasz van.
3: Igen.
2: Hát ezzel így mindent elmondtunk, igen. Hát minden területen figyelni kell rá.
3: Igen, hát nagyon szépen abszolút. Köszönjük. Készítettünk még egy rövid kis videót, ezt majd mindjárt felrakjuk a Facebook oldalra. Tapasztaltunk egy kicsit.
2: Vicces lett egyébként. Köszönjük szépen a beszélgetést Barnóc Leventének, edzőnek, Szigetszent Miklósról. Engedünk is tovább.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencse kedvezmény, 15% keret kedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszki utca 43/B.
6: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
7: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki pincejáraton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Újabb támogatást kap az EU-tól Ukrajna. Pártelnököt és alelnököket választ ma a Mi Hazánk. Napos, száraz, enyhe idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A magyar-kuvaiti kapcsolatok fejlesztési irányairól, a közel-keleti válságról és annak hatásairól tárgyalt Baka András köztársasági elnök Kuvait koronahercegével. A találkozóra New Yorkban került sor, ahol a magyar államfő az ENSZ közgyűlésen vett részt. A Sándor Palota azt írta, a nemzetközi fejleményekről a legjobb olyan államok vezetőitől tájékozódni, akiket közvetlenül is érintenek ezek a folyamatok. Európa legnagyobb állateledelgyára épült fel a Vas megyei Bükkön. Az üzemben évente 500 000 tonna terméket gyártanak, ezeket 50 országban adják majd el. A mostani fejlesztés keretében 3 új gyártóegység és egy teljesen automata raktár épült. A gyár 1800 embernek ad munkát, és 1500 magyar beszállító dolgozik a cégnek. Az ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, a cél a tudás alapú társadalom megteremtése, amelyhez az ilyen modern üzemek is hozzájárulnak. Ma tartja tisztújító kongresszusát a Mi Hazánk mozgalom. A budapesti tanácskozáson pártelnököt és alelnököket is választanak a küldöttek. A pártelnöki tisztségért a szervezetet jelenleg is vezető Torockai László indul, és folytatná munkáját Dúró Dóra alelnök is. Megtartaná eddigi tisztségét Apáti István, Dócs Dávid, Novák Előd és Pakusza Zoltán alelnök is. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20000 forintnyi támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó utánjára jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Egy napra megnyílik Budapest egyetlen trolibusz garázsa. Az érdeklődőket áramszedőkezelés, kerékcsere, különleges járművek, tesztvezetés és kabriobuszos élményutazás is várja. A trolibusz garázsban kerül sor a BKV idei utolsó nyílt napjára. A telephelyre külön járatokat is indít a közlekedési társaság.
8: Időjárás.
9: A pára és ködfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul. Holnap is száraz, napos idő lesz.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez a Süsfál nap az ébresztő műsorunk, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Fodrászkodunk egy kicsit, mert hogy hát olvastunk egy csoportban egy kisebb felháborodott írást, és az az igazság, hogy az utóbbi időben nem ő az egyetlen, nekem is már volt ismerősöm hölgy, aki jelezte nekem, hogy az normális, hogy ő valami 40 ezret fizetett egy hajvágásért, és csak így a végéből tudod egy picit
3: volt,
2: semmi. Igen, és ugye te találtad, hát emléletileg megint van ez a sutyorgók, bár ez egy másik csoport.
3: Ez most egy másik, ez lehet, egyébként ez is régebb óta létezik, de nyilván nem ez volt az első, vagy ez az alap. Igen, hát ebbe írta ugye egy hölgy, hogy ő 38 ezer forintot fizetett egy váligérő hajfestésére, ahol kb. 2 darab hajtincset világosítottak ki. Uh-huh. És a váligérő haj, ez egyébként, hát ez nem egy túl hosszú haj, tehát ez nem számít ugye hosszúnak. Uh-huh. Azért 38 ezer forint egy kis, tudom mi akart ez lenni, melír, uh-huh. Hát azért az úgy elég húzós.
2: Igen, ugye, bocsánat, csak az előzmény, hogy azért mondtuk ezt a sutyorgót, mert hogy ugye pár, hát most az nem hónapja, olvashattuk azt, hogy feltörték azt a sutyorgók,
3: hát, az volt a neve.
2: Hogy ugye nők egymás között mindenféléről egy zárt Facebook csoportban beszélgettek, aztán egyszer csak megjelent valamilyen külföldi férfi, aki feltörte azt az oldalt, és nyilvánossá tette. Na, de ebből van egyébként mindenféle sutyorgók 2.0,
3: igen,
2: meg ilyen sutyorgók,
3: ilyen.
2: És akkor ez a nők egymás közt. Na, és akkor ugye itt írja, mondjuk érdekes megfogalmazás, én nem tudom pontosan értelmezni, mi az, hogy kb. 2 darab hajtincs világosítása, de a lényeg az, hogy egy egyáltalán nem érezte reálisnak a befektetett
3: azt az árat,
2: munkát, azzal, hogy 38 ezer forint volt a vágás. Egyébként hozzáteszem, hogy engem egyáltalán nem zavar, mert soha nem foglalkoztatott ez, de hogy ráadásul mindezt gondolom úgy, hogy számlát nem kapott az illető, mondjuk tényleg engem nem zavar, mert lehet, nyilván igen. Az ember, ahova jár, fodrászhoz, pedikűröshöz, manikűröshöz, kozmetikushoz, idő után jóban lesztek, már-már baráti viszonyban, tehát
3: persze.
2: Nyilván nem várod el tőled, de tényleg furcsa, hogy már itt tartunk, hogy ilyen 40-50 ezer forint egy fodrász, és akkor itt még csak mondjuk vágásról, vagy mondjuk egy minimális festésről, bár nem tudom, hogy ott hogy lehet ezt.
3: Én ezt a két tincset úgy képzelem el, hogy nyilván valami minimális melírszerűt azt tetetett bele, de hogy nem túl sokat.
2: Igen, igen. Közben azt írja, hogy én elhiszem, hogy minden drága, meg van vele munka, de ez már a pofátlanság, ne továbbja, szóval segítsetek, kérlek, néhány tincset szeretnék világosítani, barna festett hajamban, mivel csináljam. Ja, hogy tehát, hogy ő nem fizette, de elment, és akkor ledöbbent, hogy,
3: hát
2: hogy ez
3: elment,
2: ennyibe kerül.
3: De akkor nem tudom, hogy hát szerintem, hogy ezt majd úgy szeretné rendszeresen, uh-huh. Igen, és
2: ja.
3: Ide nem akar feltétlen visszamenni, mert hogy azért az a 40, hát én sem mennék mondjuk. Tehát néhány, nem tudom, csíkér, 38 ezer forint.
2: Uh-huh.
3: Jó.
2: De ugye ezt mi beszéltük, na, mert ez azért egy érdekes, ezek a szolgáltatások olyan szempontból érdekes kérdések, így anyagi szempontból, hogy azért vannak olyan szolgáltatások, szerintem egy picit a fodrászat is az, bár én se járok rendszeresen fodrászhoz, úgyhogy lehet, hogy ez ma már nem így van, vagy nem tudom, de hogy ugye arra nem tudsz feltétlenül előre egy pontos összeget, tehát hogy azért
3: még
2: van egy ilyen...
3: Akkor is a vanárlista, akkor is nehéz kiszámolni, mert
2: hát...
3: mindenért felszámolnak ugye mindent.
2: Meg most ez hogy működik a gyakorlatban, hogy segítsenek a hallgatóink, hogy szoktak fodrászhoz menni? Mondjuk itt most nyilván inkább a nőkről van szó, mert a férfiaknál fixen picit le kell nyírni, aztán hello, az pár ezer forint, de a nőknél azért sokkal több lehet. Nem mindegy, hogy az a vágás, az tényleg ez a picit vágatok a végéből, vagy egy fazon,
3: igen.
2: Vagy egy fufru, vagy valami átmenetet szeretne benne, akkor ott van ugye a festés, a melír, a balajázs, a mit tudom én mi, tehát hogy ott azért vannak különböző opciók. De hogyha az ember időpontot kér a fodrászhoz, akkor illik egyébként szabad olyat, hogy megkérdezed, hogy figyelj, én ezt szeretném, kalkulálnál nekem egy árat, hogy úgy körülbelül
3: szerintem
2: mennyi?
3: Igen, főleg, hogyha kicsit bonyolultabbat kér, tehát mondjuk ilyen balajázs, vagy mit tudom én, vágás is legyen benne, sőt van ahol külön, sőt nem van ahol, lehet, hogy már mindenhol a hajmosás is ugye plusz
2: hajaj.
3: Pénz, tehát hogy nyilván azt is rászámolják. Szerintem ez nem ciki, főleg, ha mondjuk nyilván, ha rendszeresen jársz, mindig azt kéred néhány havonta, akkor tudod, de ha akkor vagy ott először.
2: Hát egyébként szerintem kérdezni. Sem kellemetlen. Most figyelj, ha bemész a boltba, hát nyilván látod, hogy mennyibe kerül a kenyér, és eldöntöd,
3: igen,
2: hogy meg...
3: Hát
2: nem az van, hogy oda mész a kasszához, hogy hát lehet, hogy 1500, de az is lehet, hogy 5000, hát majd meglátjuk,
3: igen.
2: Hogy a kasszánál éppen hogy jön ki a lépés. Egyébként igen, ugye nagyon sok szolgáltató azt szokta például akár torta készítők is ilyenkor mondani, hogy nem azt fizeted csak ki, ami ott történik, hanem tudod, vannak ilyen láthatatlan költségek, például egy bérleti napi díj, maga persze. az eszköz.
3: Hát a munkadíj, amiben a munkadíj, benne van nyilván igen. minden, ami neki ugye fontos, ugye a bérleti díj, az eszközök, igen.
2: Akkor ő lehet, hogy éppen a legjobb minőségű sampont választja, és most nyilván...
3: a fodrászatban professzionális, hogy mondjuk professzionális samponokat használnak.
2: Mondjuk az egyébként de milyen lenne, ha tudom. Odavinnéd a nem tudom, a sauma sampont, hogy figyelj, ha ezzel mosod, akkor olcsóbb, mert akkor inkább igen, hozok sampont. Szóval, igen. hogy sok összetevős, az sem mindegy, és nekem pont egy barátnőm ezt mesélte, hogy ő Budán ült be egy fodrászatba, és az sem mindegy, hát hogy hol
3: van. Nem mindegy, igen.
2: De egyébként akár itt a térségben sem mindegy, hogy egy eldugott kis utcában, vagy bent a városközpontban. Már csak azért sem, mert ha bérli valaki a széket, vagy a helyet, nem ugyanannyiba fog kerülni egy városközpontban, ja, mint mondjuk egy eldugottabb.
3: Igen, de mondjuk nekem ezek a 38-40 ezrek egy ilyen rövidebb, ha ért, ez akkor is irreális. Bár biztos, hogy ott van azért egy elég komoly bérleti díj, azért bent. Itt mondjuk nem írja, itt pont ez a hölgy, hogy ő helyileg konkrétan hol volt. Tehát feltételezem, ennyi pénzért azért valami nagyobb városban lehetett, gondolom én, mert én egyébként én Budapestre járok fodrászhoz, de ugye én ott születtem a 18. kerületben, és ott mai napig pedig nekem hosszú hajam van, de és mondjuk festeni nem, de vágatni szoktam, hát mondjuk nagyon sűrű nem, talán fél évente van, az szerintem 8 havonta is, és én azért szoktam talán 6500-öt fizetni, úgyhogy levág 10 centit az aljából, és az tök rendben van, szerintem az nem egy nagy össze, és meg is mossa, tehát megmossa, megszárítja, szerintem ha kérném, akkor kicsit be is hullámosítaná, de azt én nem szoktam, csak így kiszárítja, és tehát ezekhez az árakhoz képest, amit itt egyébként így olvasgatok, hát ez tök olcsó, és amúgy tök rendben van a hajam. Jó, biztos, ha festés rajta lenne, akkor több, de akkor sem gondolnám, hogy mondjuk 20 000-nél többet fizetnék, ha egy nagyon kacifántos festést kérnék.
2: Igen, meg azt is tudom egyébként, hogy sok szolgáltató ki van attól, amikor valaki így otthon homemade-en csinálja meg a haját, a festést. Én például, én megmondom őszintén, én a körmömet, ugye te is magunk csináljuk.
3: Mondjuk a hajamat nekem is anya szokta befesteni. Nyilván mondjuk az én hajszínem, ez a sötét, ezt nem nagyon lehet elrontani, mert ugye ennek nincs százféle, illetve van ennek is több árnyalata, de más, mint mondjuk egy szőke. Tehát az, persze. ha nem jól csinálod, besárgul, nem tudom, fakó lesz. Egy ilyen nagyon sötét, barna, feketés festék, ami nekem van, az igazából azt nem nagyon lehet elrontani. És ezzel évek óta
2: legalábbis mi
3: bajom.
2: Ugye így gondoljuk, aztán lehet, hogy egy profi azt mondaná, hogy lehetne
3: lehet,
2: jobban, de
3: igen.
2: azért az ember csak meggondolja, hogy most megéri annyit kifizetni.
3: Hát,
2: meg egyébként
3: nekem ez sose volt bajom így.
2: Meg szerintem nálatok is tök jó anyalány a program. Tehát, hogy ez nem csak arról szól,
3: igen,
2: hanem addig
3: igen,
2: beszélgettek
3: igen.
2: egyet, meg mit tudom én. Én emlékszem, hogy amikor még jártam kozmetikushoz, megmondom őszintén, ezt valószínűleg sokan nem is gondolnák rólam, de sehova nem járok. Se pedikűröshöz, se fodrászhoz. Jó, oda néha elmegyek, de az a néha, az kb. 3 évente.
3: Nekem is ritka. Mondjuk kozmetikushoz, na jó, ahhoz mondjuk szoktam.
2: Jó, helyette járok pszichológushoz, úgyhogy én ott hagyom ott azt a pénzt, amit ja, kozmetikusra költenék. Szóval, hogy volt olyan, amikor a kozmetikusnál elkezdtem így előtte, vagy nem is tudom már, hogy így nyomkodni, mert akkor pont csak szempillát rakattam fel, és nyomkodni a bőrömet, és mondta, hogy ugye nem azt látom, hogy a körmöddel nyomod az arc. Nem, mondom, dehogy is. Tehát, hogy nyilván ilyenkor így kikerekedik a szemük, hogy te jó ég, hát mit műveltek ti csajok otthon magatok át, miért nem jöttök el? Hát azért, mert zsebbenyúlós azért egy-egy szolgáltatás.
3: Hát, hogyha valaki jár, gondolj bele, igen, egy hónapba, vagy sőt, szerintem van én, aki minden hónapba elmegy. Kozmetikus is, körmös is, fodrász is.
2: Igen.
3: Hát ezt a hármat szerintem, ha így összeadnád.
2: Pedikűrös,
3: hát
2: körmös, igen.
3: Hát benne van minimum egy 100 000 forintban. Nyilván attól függ, hova jársz, még lehet, hogy több, mert
2: igen.
3: nem mindegy, milyen kezelést kérsz.
2: Egy,
3: azért ez zsebbenyúlós.
2: És akkor még nem mentél el sportolni, még nem fizetted be a gyereknek a még külön óráját, meg a nem tudom mit. És most bocsánat, nem akarok senkinek a szolgáltatások ellen lenni, mert tök jó, hogy van. Csak hogy az van, hogy az ember nyilván, hát anno, amikor például a Covid is volt, akkor is ugye beszélgettem például pedikűrössel, kozmetikussal, és mondták, hogy tisztában vannak vele, hogy ők azok, akikről most le fognak mondani. Tehát
3: hát
2: amikor
3: sajnos,
2: az ember szűkölködik.
3: Akkor nem irigyeltem őket, igen. igen. Akkor egyébként az én kozmetikusom is azt mondta, hogy ő ugyan egyébként dolgozott, mert mentek úgy hozzá, de kevesebben ilyen maszkban. Viszont ő elkezdte a körmét magának csinálni, ő is járt. Azóta újra jár körmöshöz, de onnantól kezdve ott volt egy időszak. A Covid alatt, tudom, ez a 2-3 év, akkor magának csinálta ő is például.
2: Képzeld el, hogy nálunk azóta kezdett el, hát a férjem beruházott akkor egy hanyíróra, és akkor ő úgy volt vele, hogy akkor ő azóta is képzeld, de talán a Covid óta
3: az
2: 3-szor, ha elment.
3: Miatt,
2: na. És hát úgy volt vele, hogy akkor ez tök jó, mert amúgy spórol, mert mit tudom én, ilyen 3-5 ezer forint között szokott lenni neki.
3: Aha, csak
2: hát tudod,
3: már,
2: hát igen, csak tudod, kérdem én, hogy akkor, mert szerintem spórolni, és ez már megint egy másik téma, úgy lehet, hogy akkor azt a pénzt, amit nem költöttél el valamire, azt félre is teszed. Mert ha csak úgy, valamire akkor nem veszed észre. Vagy hát, igen, igen, igen. Én például van, amivel így csinálom, hogy eddig mondjuk kellett érte fizetnem, most valamilyen oknál fogom, mondjuk egy bartel munka miatt nem kell, én akkor azt a pénzt én elrakom, mintha kifizetném, hogy érezzem is, hogy ja, hogy jó, hát akkor így volt, volt
3: egyébként
2: értelme.
3: Egyébként ennek lenne értelme, igen, de hát sokan valószínűleg egyébként nem mondják, hogy
2: hát igen, tudod, ekkor szokták azt mondani, amikor így a dohányos, nem dohányos, és akkor a nem dohányos mondja, hogy mennyi mindenre lehetne azt a pénzt költeni, és akkor vissza szokták kérdezni, hogy igen, és neked akkor hol van a Porsche-d, amit megveszel abból a pénzből.
3: Hát igen,
2: és
3: mert valahogy jogos, nyilván én sem dohányzom, de akkor elmegy, nem tudom, nem azt mondom, hogy a 625.
2: Hát
3: ötödik
2: vintage-re,
3: ruhára, de akár igen, tulajdonképpen veszek, arra megy, úgyhogy
2: igen, vagy valami kis igen. Extrára. Na, szóval kíváncsiak vagyunk, hogyha esetleg van közöttetek, hallgatóink között akár ilyen jellegű szolgáltató, vagy a másik oldalon vagytok, hogy azért tényleg néha el tudnak szállni az árak, és annál kellemetlenül meg nincsen, amikor így vígan ülsz a kozmetikusnál, a fodrásznál, majd egyszer csak benyögi az árat, és így lefagysz, meg így lesápadsz, hogy hát micsoda, és ott meg már muszáj vagy kifizetni.
3: Ott meg muszáj. Egyébként szerintem ilyenkor, ha új helyre mész, akár mondjuk ez egy fodrászat, érdemes, tehát valami árlista azért szokott lenni. Igen. Az interneten, bárhol. És ha látod, hogy mondjuk azért így elég horribilis összeg, igen, akkor azért meggondolod. Tehát, hogy igen, valószínűleg itt ez a kiírta a posztot, ez a hölgy is kicsit azért, ha utána nézett volna, hogy úgy milyen árak vannak, szerintem akkor azért úgy nagyjából lehet már sejteni ezt.
2: Igen, igen, igen, értemes, és hát megbeszéltük itt Bettivel, hogy nem ciki ezt előre megkérdezni nyilván.
3: Nem, abszolút.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel, a Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Gyere el a Borbély tüzép telepére és szerezd be száraz, hasított tüzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
5: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki pincejáraton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Laki Hegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A Szigeti Vízművek folytathatja a közútkezelői és útellenőri feladatok ellátását Sziget-Szent Miklóson. A Gazdasági Bizottság legutóbbi ülésén az eredeti előterjesztéshez képest módosítás született. Dr. Váncsa Botond tanácsnok javaslatára továbbra is az eddigi feladatokat végző Szigeti Vízművek ZRT láthatja el a munkát jövőre is. A Gazdasági Bizottság elnöke Tóth Pál rádióknak elmondta, véleménye szerint a közútkezelői és útellenőri feladatok továbbra is megfelelő kezekben lennének a Szigeti Vízműveknél.
7: A hivatal azt szerette volna, hogy önállóan direkt bekösse meg ezt a szerződést, nem tartotta a bizottság ezt célszerűnek, tudván azt, hogy ugye erre, ha már egyszer beruházott az önkormányzati cég, akkor ne kelljen ezt megszüntetnünk, hanem tovább folytathassuk. Olyan problémák és olyan aggadályok nem voltak, ami ezt gátolta volna, ugye ügyvezető úr is elmondta, hogy tudják ugyanezt a feladatot továbbra is folytatni, akár személyi, akár fizikai állománya, úgyhogy a bizottság úgy döntött, hogy a feladatokat ugyanígy a Szigeti Vízműveknek, ez egy módosítás volt a határozati javaslathoz képest, és én azt gondolom, képviselőtestület is el fogja fogadni ezeket a módosításokat.
6: A Szigeti Vízművek ZRT-nél maradhatnak az út- és járdakarbantartási feladatok is 2027-ben. Tóth Pál hozzátette, dr. Váncsa Botond javaslatára felmerült, hogy a társaság munkatársai a következő évben ezeket a feladatokat is ellássák. A tervek szerint így a Szigeti Vízművek továbbra is az idén is elvégzett feladatok ellátására kaphat lehetőséget.
7: Valóban a Szigeti Vízművek megint in-house keretében megkapja ezt a feladatot, és utána neki kell a beszerzéseket lefolytatni, akár az alvállalkozók tekintetében, akár a saját személyzet tekintetében. A műszaki ellenőri feladatok az továbbra is a hivatalnál maradt. A hivatal fogja, ugye ez egy 15 millió forintos fedezetet biztosítottunk, egy műszaki ellenőrnek a közbeszerzését elvégezni, és utána ő fogja az út karbantartást és saját a karbantartást műszakilag ellenőrizni.
6: Testvérvárosi delegációk érkeznek a Miklósi Városnapokra. A háromnapos Sziget-Szent Miklósi rendezvénysorozatra a testvértelepülések képviselőit is meghívták. Kövesdi László, a pénzügyi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a lengyelországi Buskozdroj városából 4-en, az erdélyi Gyergyó-Szent Miklósról 6-al, míg a bolgár Gorna-Orjahovica testvérvárosból 4 fős delegáció érkezik. A vendégek fogadásának, elhelyezésének, valamint kulturális programjainak szervezési és lebonyolítási költségeit Sziget-Szent Miklós város önkormányzat feladata biztosítja. A szükséges forrás biztosítását a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta.
8: 7,7 millió forinttal támogatást biztosítottunk, egy keretet. Ez arra van szükség, hogy a meghívott vendégeket, vendégültők látni, és el tudjuk szállásolni. És a mostani városnapokra három testvérvárosból jön küldöttség, az erdélyi Gyergyószent Miklósból 6 fős delegáció érkezik, Buszkozdrojból, Lengyelországból 4 fős, és Gorna-Ornajovica bulgároktól pedig szintén 4 fős küldöttség érkezik.
6: A jelenlegi vízi közműjavítás miatt jelentős forgalmi változás lépett életbe Dunaharasztin. A karbantartás ideje alatt teljes lezárásra lehet számítani a főút és a Király utca kereszteződésében. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT közleménye szerint azért szükséges a közlekedés korlátozása ezen a szakaszon, mivel egy nemrég történt csőtörés hiba elhárítása során sürgős beavatkozást igénylő műszaki problémát találtak. Ennek értelmében az érintett csomópontban nem lehet ki- és bekanyarodni. A szakemberek igyekeznek, hogy a munkálatok a lehető legrövidebb időn belül megvalósuljanak, addig is a környéken élők türelmét és megértését kérik. A fejleményekről a városvezetés a továbbiakban is folyamatosan tájékoztatja a lakosságot hivatalos felületein. A diákok is hallatták hangjukat a Kardos István általános iskolában. Diákok hangja címmel tartottak témanapot szeptember 16-án a Szigetszentmiklósi Kardos István általános iskola alsó tagozatán. A program során a tanulók megoszthatták véleményüket arról, hogyan érzik magukat az iskolában, valamint arról is beszélhettek, milyen lenne számukra az ideális tanterem és iskolaudvar. A diákok azt is elképzelték, mit változtatnának az intézményben, ha ők lennének az iskolaigazgatói. Az ötletek összegyűjtése után szavazással két új szabályt is elfogadtak, amelyeket közös tánccal ünnepeltek meg.
0: Sporthíreink.
6: A második helyig jött előre a Hungarian Darts Super League összetettjében a legutóbbi verseny hétvégén Szigetszentmiklós többszörös magyar bajnok darts játékosa Székely Penge Pál. A térségi sportoló a 4 megmérettetésen kétszer a legjobb 8-ig menetelt, egyszer pedig a legjobbnak bizonyult. Penge elmondta, a csípősérülése miatt az elmúlt hónap nehéz volt, de a gyógytornának hála eljutott odáig, hogy végigbírjon egy ilyen megterhelő két napot. Hozzátette, az átlagok még nem voltak ott, ahol szeretné, de nagyon jól versenyzett, és különösen a magas kiszállók mentek, ami miatt nagyon elégedett lehet az elért eredményekkel.
9: Az biztos, hogy meglepő volt még számomra is a játék, nem számítottam ilyen jó játékra, főleg nem a kiszállók terén, és nagyon örülök neki, mert az elképzelésem, a változtatásaim, ami ugye a sérülésből való kijövetel miatt kénytelen voltam megtenni, és még mindig nem jöttem ki belőle, tehát még nem hívnám komplet visszatérésre. Ezek a változtatások, ezek ültek. Én nagyon örülök neki, és nagyon biztató, és van egy hónap kijavítani még azokat a hibákat, amik vannak.
0: Időjárás.
6: Szombaton gyengén felhős napos csapadékmentes időre számíthatunk, a légmozgás mérsékelt lesz, a legmelegebb órákban 19-24 fokot mutatnak majd a hőmérők. Vasárnap is folytatódik a gyengén felhős napos csapadékmentes idő mérsékelt légmozgással, a hőmérséklet hajnalban 5 és 13, délután 20 és 25 fok között valószínű.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasósziget Könyvklub Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Együtt alkotni öröm címmel a Szigetszentmiklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Szigetszentmiklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. A Jazz Kívánság műsort, a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, Junior Prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez továbbra is a Süss fel nap az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött, illetve nem csak ott, hanem a kamerák előtt is. Somogyi Betty.
3: És Bredák Szandi, sziasztok!
2: És itt van velünk Kovács István, a Sziget-Szent Miklósi kézilabda sportkör elnöke. Jó reggelt!
4: Jó reggelt mindenkinek, jó reggelt. Sziasztok!
2: Óriási nagy mérkőzésre készültök ezen a hétvégén, mert hogy érkezik a PIK Szeged ide Sziget-Szent Miklósra.
4: Igen, ez most már lassan a második alkalom, hiszen második éve vagyunk az NB1-ben. Nagy megtiszteltetés egy ilyen csapattal játszani. Reméljük teltházzal. Ezeket mindig valahogy olyan extra közeg a nagy csapatokat fogadja. Mindenki látni akarja őket, és mi örömmel várjuk a szurkolókat erre.
3: Mit jelent ez számotokra, ez a mérkőzés? Azért hát gondolom, hogy van tétje is, meg úgy egyébként is egy nagy dolog, hogy újra összecsaptok velük.
4: Természetesen ugyanúgy készülnek a fiúk, megpróbálunk a lehető legjobbat kihozni, de igazából ez mutatja meg, hogy hol a helyünk. Tehát, hogy ilyen csapatokkal tudunk játszani.
3: Tehát maga az, hogy ilyen csapatokkal játszotok, vagy az, hogy megnyeritek-e? Nem tudom, milyen eséllyel álltok ehhez.
4: Legyünk reálisak, természetesen a győzelem a cél, hiszen minden sportoló úgy van, hogy egy mérkőzésen bármi történhet. Lehet nekik is éppen egy rosszabbik napjuk, de a realitás az, hogy egy jó, nevezzük úgy, hogy szoros mérkőzésen meg tudjuk mutatni az erőnket, hiszen az elmúlt három mérkőzés is ezt mutatta, hogy egy gólos vereség, egy gólos győzelem és egy döntetlen.
2: Ja, igen, mert hogy Gyöngyösön voltatok ugye legutóbb az előző hétvégén, és az döntetlen.
4: És az döntetlen, tehát hogy egész jól ott a középmezőnyben tanyázunk, meglátjuk, hogy mit tudunk belőle kihozni. Természetesen emelt fővel, a szurkolók szeretetéért és a tapsolásért fognak a fiúk kimenni a pályára, és majd a végén megszámoljuk.
3: És akkor a hazai pálya, ugye?
4: Természetesen.
2: És, hát ugye
4: van, és hát ugye van még egy nagyon nagy érték ennek a mérkőzésnek, hogy első alkalommal leszünk a online élő, nem is online, élőben a Sport TV által közvetítve.
3: Tehát nem csak online, hanem élőben
2: is. Élőben,
4: otthon, tévében.
3: Jó, azért gondolom az a legjobb, hogyha eljönnek.
2: Nyilván személyesen szurkolni.
4: Ennek azért van egy személyes feeling, ilyen természetesen. De Nyíregyházán, Szombathelyen, a tévében a Sziget-Szent Miklóst fogják látni.
3: Tehát konkrétan, bocsánat, csak hogy ezt azért úgy hangsúlyozok, hogyha valaki az M4 sportot,
4: nem, Sport egy TV-t
3: nézi, akkor a meccs idején, ami szombat 18 óra, hogy mindenki az egész ország Sziget-Szent
4: Miklóst. Kommentátorral, 5 kameraállással, tehát hogy teljes full BL felállással jön a TV ki, közvetítő kocsival. Tehát, hogy
3: de, és akkor ez azt is jelenti, hogy maga a csarnok abszolút alkalmas erre, mert azért egy ilyen stábnak kell hely, kell egy kis infrastruktúra.
2: Hát abszolút, igen.
4: Hát azért volt egy a bejárás során egy kis, hogy mondjam, mosolytalan időszakom, amikor hogy hirtelen lefagyott az arcom, hogy mit is kérnek, meg hány állást, meg honnan kell ilyen emelvényeket építeni, akkor avval most hány szurkolói helyet veszünk föl, és az különben is milyen állással fogjuk meg, de mindent megoldunk, hiszen...
2: Szóval egy kis logisztikával járt azért ez.
4: Mindent megoldunk természetesen a tévének, hiszen ezért is
2: hát csináljuk. Ez egy nagy dolog. Igen. És az a későbbiekben is lesz még ilyen meccs majd? Vagy mi a terv?
4: Igen, elvben a közvetítési jogokat most az M4-től megvásárolt a Sport TV, illetve hát a szövetségtől, és az az ígéret, hogy évi 50 mérkőzésre többet közvetít magából az első osztály bajnokságból, és így a nevező kis csapatokra is 3-4 mérkőzés is juthat. Hogy látják a tévében, ebből nem biztos, hogy lehet, hogy csak 2 fog hazai mérkőzés, de az is lehet, hogy Veszprémből, vagy akár a Szegedről, vagy más helyszínről minket fognak közvetíteni, vagy minket is.
2: De hogy a csapatot mindenképpen láthatják.
4: Igen, és ettől talán az értéke a szponzoroknak a megjelenése, hiszen ez is nagyon fontos, a marketing érték rettentően magasat tud nőni, és talán ez is egy hívószó lesz bizonyos értelemben.
2: Abszolút.
3: Tök jó.
4: Amit továbbra is várunk természetesen.
3: Igen, ezt mindig elmondjuk.
4: Ezt mindig elmondjuk, igen.
3: Egyébként én is nagyon várom a szponzort, nem csak viccelek.
2: Mindenki várja.
3: Igen, ugye úgy írjátok a Sziget-Szent Miklósi Kézilabda SK közösségi oldalán, hogy gőzerével készülnek a srácok a szombati 18 órakor kezdődő Sziget-Szent Miklósi KSK OTP Bank PIK Szeged férfi kézilabda KNTH Liga mérkőzésre. Ez mit jelent, hogy gőzerővel? Tehát, hogy hány edzés van, hogy készülnek a srácok? Egy kicsit avass be minket így a felkészülési időszakra.
4: Ugye ebben az évben új vezetőedzőnk van, Kirvinger Bálint személyében, aki egy kicsit, mondhatnám, hogy modernebb kézilabda edzésprogramot vezetett be. Ugye régen úgy volt, hogy délelőtt egy edzés, délután egy edzés, esetleg közte még videók, meg mentáltréner.
3: Na és mi a
4: meg...
3: modernebb?
2: És most más.
4: Akkor. És most blokkosítva tartja meg, tehát 11-től délután 3-ig egy blokkban edzenek minden nap a fiúk. Az ő szakmai elképzelése az, hogy ezáltal egy 20 órás regenerációs időszak kijön, még ugye a másiknál elkezdték reggel. Reggel, este hazament, nem volt a családjával, hiszi volt otthon, nem tudott annyira pihenni, és igen, a kezdeti nehézségek, hiszen hozzá kell szokni a 4 órás terheléshez általában ilyen korábban.
2: Gondolom másfél, csak kis szünetekkel, de akkor aztán 4 órát lenyomják.
4: De egyben akkor videóznak, megvan a kondi, megvan esetleg a másik nap a mentáltrénerük, és utána egy nagy erős termiedzéssel fejezik be általában, és még azért utána természetesen a rehabilitáció, fizioterápia, gyúrás, krioszauna, tehát minden olyan, ami ugye nekik szükséges a regenerációhoz, de a regenerációs idő maximálisan megnőtt erre 20 órára.
2: Uh-huh. És hogy látod egyébként most így, már hogy azért tart a szezon, összeszokott a csapat? Vagy mit mond akár az edző mondjuk ezzel kapcsolatban?
4: Örülnék majd, hogyha egyszer megkérdeznétek tőle. De
2: én tőle is megkérdezni, majd egyébként szívesen várjuk.
4: De az én meglátásom, az eredmények beszélnek. Tehát a 3 ilyen szoros mérkőzés, és ez mind, én azt gondolom, hogy erős középcsapattal, igen, sőt, olyanokkal is talán, akit egy kicsit magasabbra tettük, hozza az eredmény. A csapat nagyon jó kohéziót mutat, nagyon van tartása a szurkolók szerint is, nagyon jó úgymond, összképet mutat, nagyon jó a csapategység. Szóval rajtunk nem fog múlni, és szerintem rajtuk sem, tehát a stábban sem dolgozunk, meglátjuk, hogy a végén hova érkezünk, de reméljük, hogy egy kicsit előrébb, és nem lesz ilyen izgalmas végjáték, mint tavaly.
3: Egyébként, ha már itt tartunk, mesélj egy picit arról, hogy alakulnak az eredmények, akkor hogyan tovább, itt most konkrétan a Pixegeddel gondolom, hogy egy döntetlen, vagy hogyha nyertek, mert nagyon jó lenne, ha nyernétek, szóval ez mit jelent egyébként?
4: Nem, ez ugye ez most a bajnokságban vagyunk, ez pontokra megy, 2 ponttal a győzelem, 1 a döntetlen, és ha ők nyernek, akkor ők viszik el ezeket a pontokat. Viszont már jövő hét szerdán a Magyar Kupát játszunk, szintén hazai környezetben, 18:30-kor a NEKA csapata ellen. Ugye az egy továbbjutásos rendszer, most a 3. fordulóban vagyunk, tehát hogyha ott

0: Igen, a vezetője, sőt, nem tudom, tudod, de kaptunk tőle két pólót.
1: Itt is köszönjük. Van már pólónk, Keskás pólónk.
0: Igen, hazavittük, és érezzük a nyomást, hogy most már menjünk már el egy mérkőzésre. Mondjuk ez pont egy olyan lenne, amire azért jó lenne, ha ott lennénk, de...
2: De minden mérkőzésre várunk titeket.
1: Igen, valamelyikre már csak egy.
2: De mondjuk ilyenkor reggel a mostani bejelentkezésünkön is milyen szép lenne, hogyha most itt mellettem egy ilyen
1: eskáskát. Gondolj, egyébként igen, lehet, hogy kész. Na, majd legközelebb, igen, hazavittük, de majd akkor a következő ilyenre majd itt az élőadásba felveszünk.
0: Igen, bárki jön hozzánk, felveszük az ő ruháját, nem csak vicc. Nem az ő ruháját, hanem hogy ezt
1: mégis mi kaptuk, igen.
2: Ez a ti ruhátok.
1: Tulajdonképpen, igen.
2: Jó, még egy pár mondatot én azt gondolom az utánpótlásról,
0: és megengedjük. Mindenképpen a kérdés.
1: Igen, így van.
2: Ugye tavaly az U18-as csapatunk megnyerte a másodosztályt, és azt kell mondanom, hogy az első osztályban is remekül palérozódik. Uh-huh. Három mérkőzést követően két győzelem, egy döntetlennel, nulla vereséggel. Ők is maximálisan helytállnak, és azt gondolom...
1: Igen,
2: ez látszik az éves munkákon, a vezetőedzők Éliás Gábornak a szakmai munkáján. És azt is el kell mondanunk, hogy van ugye MB2-ünk, U20, U18, sőt az U18-ban egy harmadosztályt is kellett indítanunk, annyi játékosunk van, hál' Istennek.
1: Akkor sokan jelentkeznek
2: is. U16-15, tehát hogy a térségből is most már megvan az érintkezés, az a kapcsolódási pont, hogy jönnek hozzánk most Ráckevéről, Tökörről is, Dunaharasztiról is, tehát most már azért látszódik, hogy...
1: Tehát a környező városokból itt végig.
0: Mm. De egyébként ez vajon annak is köszönhető, hogy NB1-esek?
2: Én azt gondolom, hogy igen, illetve hát azért egy első osztály, egy másodosztályú csapat itt azért a környéken általában vagy nincsen már magasabb korosztályban, tehát 14 éves korig helyben kézilabdáznak, vagy pedig hát ők csak mondjuk harmadosztályban játszanak az adott korosztályban, és hát a tehetségesebbek ugye szeretnének magasabb osztályban játszani. Nálunk ezek adottak.
0: Ezt akartam mondani,
1: igen,
0: hogy
1: itt azért erre van lehetőség, igen.
2: És megvan az a felmenő rendszer, hogy utána az MB2-ben vagy akár még a megyei csapatban is játszanak, mégsem akar lenni annyira profi, vagy a hétköznapi egyetem élete, vagy bármi nem engedi meg, akkor is van lehetősége.
0: Picit beszéljünk már arról, hogy picit így tágabb értelemben, hogy Szigetszent Miklós város vezetése hogyan áll hozzátok. Úgy tudjuk, hogy a héten talán volt is egy tárgyalási sportkoncepció alakulóban van, illetve akár egy külön bizottság, avasd be minket ebbe egy kicsit.
2: Ugye tegnapi napon volt egy sportkoncepciót hívott össze a polgármesteri hivatal jegyzőasszonyától, és ott nem csak mi voltunk természetesen, hanem a város összes sport szervezete meghívást kapott. Ebből a közel 40 szervezetből szerintem olyan 15-en voltunk ott, de azt kell mondanom, hogy a krém, a vezető sportegyesületek egy-kettőt kivéve ott tudott lenni, és egy nagyon értékes megbeszélést tartottunk. Próbálunk modellezni akár sportfinanszírozási kérdéseket. A sportkoncepció ugye van, de egy viszonylag régebbi, ezt le kell parolni, újra kell gondolni, bele kell tenni fejlesztési terveket, és erre egy munkabizottságot hívott össze a képviselők egy része, aki részt vett az ülésen, és edzőasszonya, ma reméljük, ma meg is szavazzák, és a sporttanács fog majd bele tagokat delegálni, és reméljük, hogy ez egy kölcsönös párbeszéden alapuló koncepció lesz, amely egy kicsit a sportszervezetek igényeit is figyelembe veszi, amit ezúttal is köszönünk a hivatalnak, hogy bevon minket ebbe a munkába.
0: Ha már itt tartunk, erről még talán nem is beszéltünk, de hogy egyébként milyen a kapcsolat a Szigetszent Miklósi egyéb sportegyesületekkel, legyen szó akár kosárlabdáról, futszáról, fociról, pingpongról, nem tudom, kickboxról, tehát hogy így van ilyen szempontból kapcsolódás, vagy mondjuk egy ilyen alkalom, amit most említettél, ez pont arra jó. Mondjuk a 40-ből 15 egyébként ez nem olyan jó arány, szóval kevesebb, mint a fele volt ott, nem tudom ennek mi az oka. De hogy a 40 az meg elég nagy szám egyébként.
2: Abszolút, tehát ebben a szabadidős sportegyesületek is ugyanúgy tartoznak. Hogy,
0: jó, így értem.
2: Hogy teljesen, azért azt is el kell mondani, hogy ez egy délután egy órás időpont volt, feltételezem azért sokan vezetők dolgoznak, esetleg munkahelyen nem tudtak eljönni, tehát hogy nem hibáztatva őket.
0: Persze.
2: Elindul egy folyamat, reméljük, hogy ezt a sporttanácsot is többször életre tudjuk hívni.
0: De hogy akkor jó egyébként a kapcsolat? Van élő kapcsolat?
2: Én azt gondolom, hogy igen, sőt, ez a lényege, hogy mi azt szorgalmazzuk, hogy talán a sporttanács saját maga dönthessen akár az elosztásban is, és nem a Kulturális és Sportbizottság, aki minden tisztelet, de sokszor ugye nem is tudja, mi probléma. Mi ismerjük egymást, ismerjük a gondjait, problémáit,
1: persze, ti jobban belelátok ebben.

0: eredményeit, persze, tehát hogy pozitív, negatív hatásait annak az adott klubnak, tevékenységét, tehát hogy, hogy én azt gondolom, hogy van, egy, pontosan azt mondom, hogy egymásra van rálátásunk, és ettől lenne igazán értéke annak, hogy, hogy egy belső hozzáértő grénum, nevezzük kuratóriumnak, akár egy alapítványi rendszeren. Tehát, hogy ez, ez nagyon szépen ki lehetne dolgozni, van rá egy ötlet, megyünk tovább, ez egy tegnap egy vitaindító volt, reméljük, hogy, hogy ehhez tudunk, megkapunk csatlakozási lehetőséget, akár a hivatal részéről, akár a képviselők támogatásával, és magában azért a sportegyesületeknek, sportszervezeteknek is azért ez közösen csak akkor jó, hiszen ha itt közösben vagyunk benne, akkor sokkal nagyobb mondjuk akár egy társadalmi felelősségvállalás és CSR program, amit mondjuk a helyi cégeknek könnyebb azt mondani, hogy ne a kézilabdát, a kosárlabdát, a focit támogasd, hanem támogasd Miklós sportját.
1: Igen, tehát egyben. Így együtt őket.
0: És majd mi belül eldöntjük.
2: Persze.
0: Hogy
1: persze.
0: Uh-huh.
2: Oké, na, szuper. Akkor még egyszer a végére, hogy akkor most szombaton Pikszegeddel csap össze az SKSK, és akkor utána a bajnokság szerdán lesz.
1: Magyar Kupa.
0: Igen, és egy NB1-es csapat.
1: Igen, és akkor tévében is lehet nézni a szombati este 6-os
0: szombat mérkőzést. Este 6 órakor Sport 1 TV Szigetszent Miklósi kézilabda csapat először.
1: Pikszeged ellen, hát kíváncsiak vagyunk. Le a kalappal, mi nagyon szurkolunk.
2: Nagyon,
1: köszönjük
2: igen.
1: szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm, és reméljük, hogy akkor hamarosan jöttök mérkőzésre.
1: Igen, igen, érezzük a nyomást.
0: A saját szurkolói pólótokba.
2: Igen, igen, már mindent
0: a Fanatics, természetesen a Fanatics között a helyetek.
1: Ott fogunk ülni, meg kell tanulnunk itt a különböző mindenféle koncepciót, meg koreográfiát, de menni fog.
2: Egyébként, bocsánat, ha már itt tartunk, őket is mindig megemlítjük, mert tényleg külön pólóval, külön, nem tudom, logóval, mindenfélével
1: készülnek.
0: És hogy idegenben is elmennek, és mindenhol igen. baráti hangulatban, tehát Gyöngyösen is zsíros kenyérre várták őket, Tatabányán is, tehát megvan a szurkolói csoportok között az a, az a kapcsolat, ami szerintem nagyon fontos. És hát a fiúk is nagyon örülnek, akár egy, egy végjátékban kapnak támogatást, és most is például Gyöngyösen az utolsó pár percben 3 gól mínuszról jöttünk föl a döntetlenért, és ebben biztos vagyok, hogy egy gól az a szurkolóké.
2: Egyébként most így elképzelem, mert én nem nagyon voltam ilyen csapatsportban, de hogy csak az, hogy bejövünk ide, és minden nap itt kint szurkolnának, hogy ajrá, Betty, ajrá, Szandi,
1: mindig hát elképesztő energiát ad egyébként, igen.
2: Eufóriát tud adni.
1: Igen. Biztos, ez egy jó érzés. Számít. Köszönjük szépen Kovács Istvánnak, a Szigetszent Miklósi kézilabda sportkör elnökének.
0: Én köszönöm. Mindenkinek szép napot.
3: Ezek voltak a süsfelnap legjobb pillanatai. A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Rádió. Egyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
4: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
5: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki pincejáraton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
6: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Megszületett a megállapodás az Ukrajnának szánt újabb EU-s támogatásról. Motoros felvonulást tartanak ma a Merrák elleni küzdelem jegyében. Napos, száraz, enyhe idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A magyar-kuvaiti kapcsolatok fejlesztési irányairól, a közel-keleti válságról és annak hatásairól tárgyalt Baka András köztársasági elnök Kuvait koronahercegével. A találkozóra New Yorkban került sor, ahol a magyar államfő az ENSZ közgyűlésen vett részt. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Az Országgyűlés Házbizottságának összehívását kezdeményezi a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint ugyanis a kedden tartott ülésen készült felvétel alapján a Tiszás Summer Orsolya megnyomta a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógombját, vélhetően módosítva frakciótársa már leadott voksát a média tanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazáson. A fideszes politikus úgy véli, Summer Orsolya tettével méltatlanná vált a képviselői tisztségre. A videót Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese osztotta meg a közösségi oldalán. A hírre reagálva Csézi Erzsébet a közösségi oldalán közölte, ő kérte pattársa segítségét, és a leadott szavazata az akaratával egyező volt. Ma tartja tisztújító kongresszusát a Mi Hazánk mozgalom. A budapesti tanácskozáson pártelnököt és alelnököket is választanak a küldöttek. A pártelnöki tisztségért a szervezetet jelenleg is vezető Torockai László indul, és folytatná munkáját Dúró Dóra alelnök is. Megtartaná eddigi tisztségét Apáti István, Dócs Dávid, Novák Előd és Pakusza Zoltán alelnök is. Rózsaszínbe öltözött motorosok vonulnak végig ma a MEL rák elleni küzdelem jegyében Budapesten. A Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett akció célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szűrővizsgálatok fontosságára, valamint hogy érdemes időben orvoshoz fordulni.
7: Időjárás.
8: A pára és ködfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul. Holnap is száraz, napos idő lesz.
7: Még több hír egy helyen.
6: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Itt élünk.
6: Térségi riport műsor a Lakihegy Rádióban.
7: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezetet. Mi segítünk benne. Lakihegy Rádió.
6: FM 107.
9: Szép keddestét, vagy ha az ismétléskor szól éppen a rádió, szép szombat reggelt, vagy vasárnap estét kívánok. A mikrofonnál Majer Nóra, ez pedig a Lakihegy Rádió térségi riport műsora az Itt élünk, melyben ezúttal a tököli parkerdőbe indulunk. Az utóbbi időben ugyanis egyre gyakrabban találkozhatnak az itt élők polgárőrökkel, hiszen külön parkerdei csoport alakult a Tököli Polgárőr Egyesületen belül. De hogy miért volt szükség a csoport létrehozására, milyen tapasztalatokat szereztek az elmúlt időszakban, és milyen problémákkal találkoztak a járőrözések során, az az előttünk álló szűk egy órában kiderül. A parkerdei csoport vezetőjével, Kópis Andrással, helyettesével, Majorosi Péterrel és Králik Zoltánnal beszélgetünk, majd akik mindhárman tagjai a parkerdei csoportnak. Ecsedi Beátával, a Tököli Polgárőr Egyesület elnökével pedig arról is beszélgetünk majd, hogy hogyan lehet valakiből polgárőr, és városi szinten mennyi szolgálatot is teljesítenek az egyesület tagjai. Vele egy rögtönzött parkerdei terep szemlére is elindulunk, hogy megnézzük, mit tapasztalnak szolgálat közben a tököli polgárőrök. Ez tehát a mai műsor tartalma. Röviden, most egy kis zenét hallgatunk, majd a helyszín a tököli parkerdő.

0: Itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Ahogy azt hallgatóinknak már a műsor felvezetésében is említettem, a helyszín ezúttal a Tököli Parkerdő, éppen itt a táblánál ácsorgunk, de nem biztos, hogy csak itt ezen a helyszínen folytatódhatna ez a mai beszélgetésünk, hiszen a Tököli Polgárőr Egyesület új csoportja, a Parkerdei csoport nemrégi megalakulása óta valószínűleg itt rója a kilométereket az esti éjszakai órákban, ez is majd kiderül a következő szűk fél órából. Mellettem Kopis András áll, a Polgárőr Egyesület Parkerdei csoportjának vezetője, Majorosi Péter vezetőhelyettes, és Králik Zoltán, akik mindannyian tagjai vagytok ennek a kis csapatnak, csoportnak. Honnan is jött ez az ötlet, hogy egyáltalán ezen a területén is a városnak megalakuljon egy ilyen kis polgárőr egység?
3: Én pár éve gondolkodtam ezen először, és idén beszélgettem a polgármester úrral, hogy mi lenne, ha mit csinálnénk egy helyi polgárőrséget. Ő javasolta, hogy jó, és így megalakultunk, és a fiúkat összehoztam.
2: Volt már ennek valami előzménye is még emellett? Ki hogy került képbe egyáltalán? Ki hogy került a csapatba?
4: Én ugye 8 éve lakok itt a Tököli Parkerdőbe, és sajnos Covid utáni időszakban az erdő látogatóknak azon része is megérkezett a parkerdőnkbe, akik nem vigyáznak feltétlenül az erdőre. Tehát így a megalakulásnak az is volt az egyik alapköve, hogy az erdésszel, az erdészettel együttműködve, egy picit így az edukációt is felépítve, az erdőben található problémákat megpróbáljuk felügyelni és kijavítani. Ilyenekre gondoltunk közösen, hogy például a tűzgyújtási tilalom megszegése, ugye ez egy nagyon nagy gondot jelenthet, nem csak a parkerdőben, hanem a környező lakosságokban is. Sajnos a rongálások az erdőben azok is egyre sűrűbben történtek, tehát a különböző padok, pihenőhelyeknek a rongálása is előfordul viszonylag sűrűn. A szemetelés az mindennapos probléma. Az erdőben rengeteg szemetet lehet szedni. Érdekes dolog, hogyha valaki bemegy az erdőbe és beviszi magával az üdítős flakonját, akkor teli és üresen vajon miért nem tudja kihozni. De természetesen sajnos problémát okoz a kutyával való sétáltatás is, hogy a gazdák nem feltétlenül szeretik pórázba tenni a kutyájukat. Ebből is vannak problémák itt a területen. Ez azt gondolom, hogy ez az erdészeti része, az erdővel kapcsolatos része, de sajnos nem csak ezek a gondok vannak a parkerdőben.
2: Hogyha megengeded így a személyes vetületet is, hogyha egy picit idehozhatom, nem biztos, hogy azon hallgatóink, akik most hallgatják ezt a beszélgetést, emlékeznek, de mi beszélgettünk a Kinizsi 100 teljesítmény túra kapcsán itt az erdőben. Barangoltunk, bolyongtunk egy kicsit, tehát mondhatni ez sejteti is a következő kérdésre a választ, hogy miért is tartottad ezt fontosnak, tehát ezt a természetvédelmi részét gondolom innen jön ez nálad, hogy mindenképpen a szűkebb, tágabb lakókörnyezetedet, azt a területet, ahol nap mint nap sétálsz, rendben lásd.
4: Igen, innen is ered természetesen, erről akkor is beszélgettünk 2 évvel ezelőtt körülbelül, hogy környezetvédelem az mennyire fontos, de ahogy kezdtem is, a tűzvédelem is nagyon fontos, tehát az idei évben ugye nagyon száraz időszakon vagyunk túl, és talán még mindig nincsen sajnos vége. Rengeteg tűzeset történik az országban, és pont Andrással egy pár héttel ezelőtt, egy ilyen hajnali 3-kor sikerült találnunk az erdő területén az egyik tisztáson egy 20 fős fiatalokból álló társaságot, akik sajnos tüzet is gyújtottak. Hát ez egy elég veszélyes dolog. Kevesen tudják, ugye például, hogy tűzgyújtási tilalom alatt a tűzrakó helyeken sem lehet tüzet gyújtani, hiszen tényleg egy pillanat alatt meg lehet a probléma.
2: És itt akkor lassan körbeérünk, és hogyha már a kutyás téma, rögtön itt tértem volna át rád, Zoltán, hiszen kutyával állsz most itt, szépen megkötve egyébként rendesen, ahogy annak lennie kell, itt van Artúr is, te hogyan és miként csatlakoztál?
5: Igen, hát én András buzdítására csatlakoztam, amikor felvetette az ötletet, úgy érzem, hogy szükség van arra, hogy jelenlét legyen, és járókelőket, a kétes arcok kicsit lássák azt, hogy van itt valami hatósági jelenlét.
2: Már Szigethalmot elhagyjuk, kicsit itt összefolyik Tököl és Szigethalom. Sokan tévesen is hivatkoznak rá, hogy azt hiszik, hogy Szigethalmon vannak, amikor a Tököli Parkerdőben vannak, de Tökölön vagyunk. Tehát errefelé itt a Dunasétányon csak az közlekedik, az jön, akinek erre dolga van, nem?
3: Itt lakik legtöbbször, azok jönnek, és azért jó, hogy megalakultunk, mert a közbiztonságot egy kicsit erősítettük a jelenlétünkkel, és az emberek bizalmát élvezzük nagyon. És ezt a lakókon.
2: Hányan vagytok most?
3: Most összesen 10.
2: És mindez egy augusztusi megalakulás után. Ez is egy fontos dolog, ez a közösségszervezés része, hogy sikerül rávenni itt a gondolom környékbeli lakók vagytok mindannyian, arra, hogy azért a szabadidőből áldozzon az ember nem keveset arra, hogy rendben tudja a lakókörnyezetét.
3: Ez az egyik, meg tudom győzni az embereket, hogy kell. És jönnek a barátok, az ismerősök, és először hárman voltunk, és utána minél több emberre találkoztunk az utcán, beszélgettünk, és beléptek hozzánk. Hivatalosan 5-en vagyunk, de 10-en vagyunk. Most adjuk a papírokat a elnökasszonynak mai nappal a többiekét.
2: Hogy néz ki nálatok egy nap? Minden nap van-e járőrözés? Most természetesen nem minden kulisszatitkot elárulva, de mégis hogy zajlik egy ilyen járőr szolgálat itt a parkerdő területén?
3: Megpróbálom minden este kilenni, igyekszünk. És az időpontot nem mondjuk meg, hogy mikor hány óráig.
2: De hogy van akkor egy menetrend?
3: Van egy menetrendünk, és mindig ketten vagyunk. De mindenki elérhető, ha gond lenne, akkor többen vagyunk egyből.
2: Új járművel gyarapszik a Tököli Polgárőr Egyesület, jelesül a parkerdei csoport, de most még, amíg nem kapjátok ezt a járművet meg az önkormányzattól, amely a közterületfelügyelő régi járműve, egy Dacia, addig saját autóval zajlik ez?
3: Teljes mértékben saját autóval dolgozunk addig. Saját üzemanyag, a saját minden. Önként csináljuk.
2: Mondjuk 10 embert már biztosan be lehet osztani nagyon jól, hogy minden napra jusson olyan, aki járőrözik, de mégis elég ez a 10 ember.
3: Szerintem megoldható a 10 emberre az egész.
2: Akkor itt csak autóval, az utakon, vagy akár az erdőben is sétálgattok. És akkor itt visszafordulok Péter hozzád, aki valószínűleg az erdőben jó sokat sétál továbbra is.
4: Igen, én egy kicsit Andrással ellent mondanék, mert szerintem a 10 fő az még nem elég, tehát jó lenne, hogyha még tudnának csatlakozni hozzánk, mert ugye az erdő is igazából a parkerdő része, de sajnos ugye a dunai területek, a stégek is hozzánk tartoznak, tehát azért ez egy elég szerte ágazó rész a parkerdőnek a területe, tehát szerintem nem baj, hogyha még többen leszünk a jövőben.
3: Várjuk a jelentkezőket.
2: A közösségi oldalon is jelen vagytok külön, a Tököli Polgárőr Egyesülettől elkülönülve egy oldal van, ahol minden infó fönt van ezzel Igen. kapcsolatban?
3: Igen, minden infó fenn van rajta, és minden telefonszám el lehet érni bennünket. Engem is és Pétert is. Nyugodtan jelentkezzetek.
2: Most egy kis szünet, és jövünk vissza.

0: Itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Folytatjuk a beszélgetést, a helyszín továbbra is tököl. Mellettem Kopis András áll, a Polgárőr Egyesület Parkerdei csoportjának vezetője, Majorosi Péter vezetőhelyettes, és Králik Zoltán, akik mindannyian tagjai vagytok ennek a csoportnak. Hogyha a járőrözésen kívül valaki gyanús alakokat, körülményeket észlel, akkor mit tehet? Kereshet benneteket?
3: Igen. Természetesen, akár a Facebook oldalon fent van, akár a telefonszámok, elérhetőségek, és ha jeleznek nekünk, akkor utána fogunk nézni az ügynek.
2: Gondolom azért van már egy kialakult, jól működő kapcsolat a szervekkel, akár a rendőrséggel, vagy akár a közterület felügyelet tagjaival is. Mik a tapasztalatok eddig?
4: Viszonylag rövid ideje tudtunk elindulni hivatalosan, de ez az idő alatt is a már említett kis buli miatt sajnos ki kellett hívni a rendőröket is, akik szerencsére kijöttek, és próbálták megoldani ezt a tényleg veszélyes helyzetet. Nem beszélve arról, ez hajnali 3 és hajnali 4 óra között volt, és nyilván az itt lakóknak a pihenését is zavarta, azon kívül, hogy egy tűzgyújtási tilalom alatt tüzet gyújtottak. Megérkeztek a rendőrök, segítőkészek voltak, azt gondolom, tehát mindenképpen ez a fajta kapcsolat, ez megvan. Nekünk itt a parkerdőben szerencsénk van, mert az erdész is támogatja a munkánkat, és ő is bármikor, akár éjszaka is elérhető telefonon, ő 0-24 órás munkában van, ugyanúgy, mint mi polgárőrök, bármikor elérhetőek vagyunk mi is, illetve az erdésztől is megkaptuk ezt a lehetőséget, hogy bármikor felhívhatjuk, és azonnal ő is megérkezik, és próbál segíteni a problémában. Ja, nem beszéltünk róla, de itt az erdő területén sajnos a hajléktalanok is megjelentek, ami szintén egy problémát jelent. Nyilván a turisták számára is, akik az erdőt szeretnék látogatni, hogy hajléktalanokkal találkoznak, a szemét is, ugye erről már beszéltünk, hogy ez is itt van. Szerencsénk van, mert nem csak a rendőrség támogatja a munkánkat, hanem a parkerdőnek az erdésze is segíti a munkánkat.
2: Amikor ilyen gyakoriak a járőrözések, bizonyára azért rajtatok is úrán lehet a fáradtság. Megéri-e a befektetett rengeteg energia?
5: Szerintem megéri, nagyon megéri, mert nekem is családommal 15 éve a parkerdőbe. Az emberek örülnek, hogy vagyunk, bejelentenek, bármit látnak, szólnak, hívnak telefonon bennünket, mi igyekszünk oda menni. Minden hétvégén vannak házi bulaink sajnos, amin intézkednünk kell, hogy ki lejjebb vegyék a hangot, megéri a fáradtságot.
2: Alapvetően hálásak, gondolom, akkor az itt lakók mindannyiótoknak. Ennek hangot is adnak?
5: Igen, megállnak beszélgetni velünk. Köszönetet kapunk, sok köszönetet.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Folytatjuk a beszélgetést, a helyszín továbbra is Tököl. A tököli park erdőtáblánál vagyunk továbbra is, innen indulunk el most a következőkben. Most már nem a Tököli Polgárőr Egyesület parkerdei csoportjának tagjaival, már a Tököli Polgárőr Egyesület vezetőjével, elnökével, Ecsedi Beátával beszélgetünk, illetve kezdjük meg talán ezt a kis rögtönzött kis terepszemlét.
3: Igen, egy terepszemlére szeretnélek invitálni. Megnézzük, hogy a Tökölinek ez a parkerdei területe nagyjából mekkora, mik a veszélyek, mire figyelnek a fiúk, úgyhogy lassan indulhatunk is.
2: Akkor beülök melléd. Ez most egy ilyen rögtönzött alkalom, azért azt elárulhatjuk szerintem a hallgatóknak. Egy pillanat, csak én is bekötöm magam.
3: Nem bejelentett szolgálatban veszünk részt, illetve veszel részt velem, illetve a hallgatók. Ugye minden szolgálatunkat jó előre be kell jelenteni. Mondjuk úgy, hogy azért 2 hétre, tehát ez a polgárőrség, ez nem ilyen ad hoc módon szervezendő dolog, hanem elég komoly felkészülést és összegzést igényel, és közben ki is parkolunk.
2: Igen, itt szépen elindulunk a Duna sétányon. Rengeteg ilyen kis utca, zsákutca, ilyen-olyan kis szűk utcácskák vannak.
3: Könnyebb elbújni, elveszni is. Ami nekünk nagyon nagy könnyebbség most, hogy ez a kis csoport megalakult, az, hogy ők helyileg pontosan itt vannak, tehát itt élnek, és gyakorlatilag a saját kis környéküket tudják vigyázni. Ők jobban ismerik ezt a terepet, mint amikor az anyavárosból kiérkező polgárőr tagok jönnek, hiszen ők tényleg ide akár bejárnak, tehát nagyon-nagyon örülünk annak, hogy ugye szélesedett az ellátási körünk, és így a Tököl parkerdő táblától is van egy külön kis egységünk, mert ugye itt azért az is problémát okoz, hogy nincs Tökölön átjárás, tehát Tököl belterületét el kell hagyni, átjövünk Szigethalmon, és utána jön megint Tököl területe.
2: Igen, éppen ezt beszéltük, hogy sokak fejében egy pici zavar is van ezzel kapcsolatban, főleg a nem tőzsgyökeres, hosszabb évek óta itt élők fejében, hogy tulajdonképpen hol is vagyunk, mert már szinte Szigethalom, de már nem Szigethalom, hanem ez bizony Tököl. A Tököl parkerdő táblától Tökölön vagyunk.
3: Igen, helyrajzi számilag is Tökölön vagyunk. Valóban, tulajdonképpen azt én nem tudom, hogy lakosság lélekszámban hányan élnek itt. Azt tudom elmondani, hogy mennyivel nőtt a szolgálati időnk száma. 153 órát teljesítettek a tököli polgárőrségnek azon tagjai, akik csak kifejezetten erre a területre összpontosítottak. Ez most az augusztus hónapról beszélek, és több mint 500 órát teljesítettünk mi bent az anyavárosban. Ugye augusztusban volt sok rendezvény, és nem győzöm azt hangsúlyozni minden felé, hogy nyáron, amikor a szabadságolások ideje van, akkor bizony megnő a járőrözés száma, hiszen ugye ebből is látszik az, hogy igen, a polgárőrök ezt munka mellett, önként és ellenszolgáltatás nélkül csinálják. Nyáron érnek rá, nyáron vannak a szabadságolások, úgyhogy ez az órák számán is látszik, illetve egy picit átnyúltunk itt az órák magasabb számával szeptemberi hónapra, hiszen ugye megint volt az iskola, és ilyenkor bizony a zebránál a lakótelepen ott vagyunk reggelente, amikor tudunk.
2: Itt közben elértünk az önkormányzati gyermeküdülő részéhez, és egy picit meg is állunk. Nagyon magas ám ez az óraszám, ez így van? Így országos viszonylatban is ez egy ilyen magas óraszámnak tekinthető? Vagy csak annak hangzik egy laikus számára, aki lehet, hogy munkaidőben gondolkodik?
3: Igen, ez azért mondom, tehát ez a nyári szám, ennél azért körülbelül a mondjuk az, hogy a fele, 300 órát azért szoktunk teljesíteni. Én úgy gondolom, bár nem tudok nagyon viszonyítani, meg ugye ez attól is, hogy melyik településen hányan dolgoznak. Mert mondjuk egy nagy településen, ahol van 50 polgárőr, náluk ez nem olyan nagy szám, mondjuk. Nálunk ez nagy. És igen, megálltunk itt a Tököli parkerdőnél, hogy ez a gyerektábor, mondjuk így, Tököl parkerdei tábor, ahová a tököli iskolásaink, óvodásaink érkeznek a nyáron, és kifejezetten külön örülök annak, hogy így most egy kicsit jobban rá tudunk nézni. Anno én is ugye táboroztattam itt ezen a területen, ez egy viszonylag zárt kis közösségek szoktak itt lenni, és igen, jól esik nekik is, hogyha rájuk néznek, hogyha este, ne adj Isten, de történik valami, akkor föl tudják hívni. Ugye soha nem lehet abban bízni, hogy itt minden tökéletes, bár mindenhol a legjobb pedagógusok vigyáznak a gyerekekre, de elég egy malőr, és átmegy a kerítésem, vagy valami, akkor itt vannak a tököli polgárosi parkerdő csoportja, és sokkal hamarabb, sokkal gyorsabban tudnak reagálni egy-egy esetre.
2: Még mindig jövünk ám szépen lassan, természetesen a megengedett sebességnek megfelelően, ezt azért szúrom csak így ide, mert itt azért gyakoriak a sebesség túllépések mások részéről, tehát száguldoznak az autósok, mert már mondhatni egy ilyen kieső részen vagyunk, nem igazán van rendőri jelenlét, vagy nem jellemző legalábbis, de hát most a polgárőrök gondolom ebben is egy kicsit ilyen visszatartó erőként hatnak. Ez óriási területnek tűnik ám, és még itt ugye jobbra az erdő, ami igencsak nagy önmagában is, tehát van itt bőven feladat itt is ezen a területen, hogy látod ezt?
3: Igen, van. Most az erdőnek a rendfenntartásában, ugye itt vannak a polgárőrök, illetve felvettük a kapcsolatot az erdészettel is, de ezt valószínű mondták neked a fiúk. Tehát a külterület az, ami ennek a veszélye. Valóban, tehát ez egy kieső terület, zsák terület az egész, és valóban, tehát akár bujkálásra alkalmas lehet, akár ugye nemrég volt egy ilyen, hogy rendőrséget is ki kellett hívni, mert tűzgyújtási tilalom ellenére tüzet gyújtottak. Az teljesen mindegy, hogy ha tűzgyújtási tilalom van, milyen területen gyújt, vagy mondjuk egy védett kővel elkerített, itt már kicsit kisjöttünk a külterületre, hallatszik a
2: kocsi. Tisztáson, igen.
3: De ide is kinézünk, minden. De
2: pont itt volt ez az eset, ugye?
3: Igen, pontosan itt volt az, amiről beszélek. Nem szabad, tehát ha tűzgyújtási tilalom van, akkor az van. És nagyon ügyesen és nagyon professzionálisan tudtak lépni a polgárőreink ebben az ügyben.
2: Egy kis szünetet tartunk most itt, és folytatjuk pár perc múlva egy kis zene után a beszélgetést.

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Folytatjuk a beszélgetést, a helyszín továbbra is tököl, éppen az autóban ücsörgünk továbbra is, és gurulunk a Duna sétányon Ecsedi Beátával, a Tököli Polgárőr Egyesület elnökével. Sok mindenről szó esett már a mögöttünk hagyott fél órában, és részint érintőlegesen még mielőtt beszálltunk volna kocsiba, szó volt arról, hogy mennyi rendezvényen is van dolga a tököli polgárőröknek. Ilyen tekintetben a következő időszak, előttetek álló időszak hogy fog kinézni?
3: Kezdünk most a városnapokkal, ami most egy elég nagy volumenű rendezvény lesz, lévén 25 éves Tököl városa. Utána következnek azok az iskolai vagy óvodai szervezési felvonulások, mint a Márton, napi lámpás felvonulás. Ugye az a gyerekeket meg pláne kiemelt biztonsággal követjük, két autóval, motorral. Ennek is néha az talán csak a nehézsége, hogy egyszerre több helyszínen ott lenni, ha egyszerre szervezik. Aztán lesz nekünk egy iskolai rendezvényünk az Aradi utcába, egy családi nap, ahol kérték a segítségünket. Azt követően ugye jönnek, hát majd a decemberben, ugye tavaly nagy sikere volt ennek a biciklis felvonulásnak, ennek a világítós biciklis adventi felvonulásnak, most lesz egy hasonló. Futásban is már felvettem a kapcsolatot Attilával, aki ugye itt a helyi futóversenyeket szokta szervezni. Nemrég voltak ugye a katolikus egyház kérésére a körmenetek, azokat is szoktuk biztosítani, majd tulajdonképpen inkább még azok vannak, amik megelőzik még itt az évzárást, a kisebb-nagyobb esetek, sportesemények. Ugye most is volt, kint voltunk, a búcsunk kint voltunk, éjjel és nappal is. Tehát én nagyon örülök, hogyha felkérnek és szólnak, fel tudunk rá készülni. És nagyon örülök annak is, amikor erről pozitív visszajelzés érkezik, hogy köszönjük, hogy ott voltatok. Tényleg van, amikor éjjel-nappal például volt egy polgárőrünk, vezetőtársam, aki 38 ezer lépést teljesített nyáron, amikor a lovasnap volt. Ez azért ember feletti, ennyit szaladgálni föl alá, úgyhogy én hálásan köszönöm mindenkinek az egyesületből, akik tényleg rengeteget teljesítenek. Volt, amikor építkezést őriztünk, volt, amikor állatot mentettünk, csippet tudunk olvasni, és valóban, tehát most már egy olyan kapcsolatrendszer kezd kialakulni, végre valahára a tököli polgárőrség és a különböző szervezetek, vagy állatmentők, vagy csipolvasók között, aminek én nagyon örülök, és ennek a pozitív hozadéka az a Tököl városában élőknek lesz a végső pozitívum, hiszen mi értük dolgozunk, legyen az, mondom, akár egy rendezvénybiztosítás, akár egy kiskutya csipolvasása, bármi, de vittünk haza olyan embert, aki félig öntudatlan állapotban hevert. Kerestünk gyereket, eltűnt gyereket is, és fiatalt is a nyáron. Nagyon jó kapcsolatban állunk a 4x4 Kárpát Kutatómentő Egyesülettel, akik, ha hívtuk őket, jöttek rögtön. Ugye ez a nyár Duna alacsony vízállása miatt szintén kritikus volt, mert mi magunk volt, hogy találtunk és biztosítottunk a rendőri egységek kiérkezéséig. Hát valamilyen, ugye világháborús robbanó szerkezet, legyen ez bármi is, hiszen az nem az én posztom, hogy ezeket meghatározzam, viszont ott voltunk. Tényleg a tűző napon, tehát úgy vittem az éppen szolgálatban lévő után legalább egy üveg baracklét, meg egy ásványvizet, ő nem jött el addig a helyszínről, és nem jöhetett el, és ilyenkor bármi is van, tényleg a lehető legnagyobb komolysággal igyekszünk tenni a dolgainkat.
2: Sok hatalmas dolgot soroltál föl, tulajdonképpen ez egy közösségi munka, hiszen ingyen végzitek ezt, a Polgárőr Egyesület minden tagja, mindenhol itt Tökölön is, időt, energiát nem kívülve ráfordítva, hogy minél békésebb legyen a lakókörnyezet, amiben éltek, de azért ez korántsem ilyen egyszerű, hiszen ez nem csupán egy ilyen csettintésre jövő ötlet sokaknál, hogy holnaptól én is polgárőr leszek. Itt bizony komolyan szándékot kell adni arról, hogy polgárőr szeretne lenni valaki. Minek kell megfelelnie? Nem elég csak bekopogtatni.
3: Valóban nem elég ez. Természetesen egy belépési nyilatkozat, nemzetközi kártyarendszer adatlapja, hiszen ugye egy polgárőr igazolványt állítanak ki az új belépők számára. Van ugye a normál, illetve van az ifjú polgárőr. Jelenleg egy ifjú polgárőrünk van Tökölön. Nagyon-nagyon örülünk neki. És egy tanulófélben lévő kiskutyánk, egy kutyás polgárőr, és akkor mondhatjuk, hogy mondjuk ő a legfiatalabb, mert csak 4 éves még, a kutyus még szolgálatban nem állt, de a gazdája az kiképzés alatt tartja. Még a kutyának is, bocsánat, neki is meg kell felelni valóban egy olyan követelményrendszernek, meg kell felelni azoknak, akik jönnek belépni a polgárőrség tagjai közé. Itt kinézek, mert itt van egy éles kanyar, itt a buszfordulónál vagyunk, és vizsgát kell tennünk. Ezeket a vizsgaanyagokat, ezeket igyekeznek mindig a legfrissebb információkhoz és tudásanyaghoz, tudásbázishoz kötni. Ebben én nem vagyok jártas, tehát erre vannak megfelelő szakemberek, akik ezeket összeállítják, ezeket a vizsgákat, és bizony-bizony vizsgázni kell, mielőtt bárki szolgálatba lép, vagy megkapja ezt a kártyáját, úgyhogy követelményekhez van kötve az, hogy valaki polgárőr lehessen.
2: Eszközök tekintetében, ha itt járműparkra gondolunk, akkor mennyire van elkényeztetve a Tököli Polgárőr Egyesület?
3: Jelenleg 2 gépjárműünk van. Az egyik kell kifejezetten az infrastruktúra ellátását, az a szociális ebéd, illetve a vérszállítást mi végezzük. Nagy segítségére úgy gondolom az önkormányzatnak. Nem tudom, hogy más településeken ez hogy van, mint van. Nekünk ez a feladatunk. Van egy autónk, ami egy általános szolgálatban van, de nyilván, ha menni kell, akkor bármelyik kell bárhova. Illetve most kaptunk egy ígéretet, és remélem, hogy minél hamarabb sikerül is nyílbe ütni egy haszonbérleti szerződése. Ide ki a parkerdő területére egy önálló gépjárművet, ami azért is lenne jó, hogy ugye minél kevesebbet kelljen járkálni vele. Tehát helyileg itt lenne, vagy itt lesz, mert beszéljünk konkrétumokban.
2: Tehát erről már testületi döntés is született augusztus 27-én, úgyhogy pozitív döntés született ennek kapcsán.
3: Igen, és akkor hadd ragadja meg az alkalmat, hogy én úgy gondolom, hogy a mi képviselőtestületünk tényleg úgy érzem, hogy nagyon pozitívan fogadja, és támogatóan viszonyul hozzánk a polgárőrséghez. Talán még azt is mondhatnám, hogy azt kívánhatnám, hogy mindig ilyen legyen. Felszerelés tekintetében nem csak autóink vannak, hanem ugye mindenféle más formaruház, egyéb felszerelések, gépjárműre, kutyának is például, tehát hogyha szolgálatba áll a kis kutyánk, akkor neki is kellenek konkrét felszerelések.
2: Gyalogos járőrözések alkalmával lesz majd hasznavehető?
3: Ezt még nem tudjuk, majd kiderül, hogy mire lesz legjobb a kiképzése során. Valószínű egyébként, hiszen nem egy rendőri nyomozó kutya lesz, hanem a mi kis okos járőrkutyánk. Tehát ennek függvényében is mondhatom azt, hogy nagyon sok eszköz van, amit be kell szereznünk. Póló, láthatósági mellény, kordonok, és ezek kopnak. Ruházat is, ugye télen azért a minimum, hogy egy vastag, kötöttebb felső ruházatot beszerzünk, illetve ami még fontos, hogy az autóknak a fenntartási költsége is van. Ez nem kevés, vizsgadíj, biztosítás, stb. Úgyhogy ezek így működnek, és tényleg azt gondolom, hogy mi Tökölért, amit teszünk, ezért megfelelő az a hozzáállás, az a pozitív megnyilvánulás, amit mi a vezetőség részéről kapunk.
2: Most hogy látod, ennyi feladat közepette elegen vagytok?
3: Ezt szerintem egyetlen polgárőrvezető sem mondhatja Magyarországon, hogy elegen vagyunk, mert mindig lenne hova menni. Mindig vannak bejelentések. Ide menjünk, oda menjünk. Még csak azt sem mondhatom, hogy heti egy, mert valójában, hogy egy nap 3 bejelentésünk van, és akkor 2 nap mondjuk nyugdíjba vagyunk. De ez ugye sok mindentől függ. Soha nem lehetünk elegen. Úgyhogy még mindig azt mondom, hogy azok azok a bátrak és elkötelezett emberek, akik tökrön élnek, és tenni szeretnének valamit a lakókörnyezetükben lévő külterületért, belterületért, vagy egyáltalán azért, hogy valamilyen módon szolgáljuk Tököl városát, azokat szeretettel várjuk.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Ennyi volt már az Itt élünk. Ismétlés szombat reggel 8 órától, illetve vasárnap 20 órától. Az elhangzott adásunk a Lakihegy Rádió weboldalán található hangos archívumból bármikor visszakereshető. Én Mayer Nóra voltam, köszönöm a figyelmet.
0: Itt élünk.
1: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászléfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Sziget-Szent Miklóson.
5: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
4: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
5: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
4: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
5: Kérjen ajánlatot sziget-szentmiklós@autocarma.hu-n.
4: Telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
6: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
7: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Megszületett a megállapodás az Ukrajnának szánt újabb EU-s támogatásról. Slánic Béla lett a Magyar Állam Kincstár új elnöke. Napos, száraz, enyhe idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását, de a gyorsított eljárást továbbra sem támogatja a kormány, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus a német védelmi miniszterrel tartott közös budapesti sajtótájékoztatóján. A magyar tárcavezető úgy fogalmazott, nem lenne fair, ha Ukrajna megelőzne olyan országokat, amelyek már több éve várnak a csatlakozásra. Az Országgyűlés Házbizottságának összehívását kezdeményezi a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint ugyanis a kedden tartott ülésen készült felvétel alapján a Tiszás Summer orsója megnyomta a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógombját, vélhetően módosítva frakciótársa már leadott voksát a média tanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazáson. A fideszes politikus úgy véli, Summer orsója tettével méltatlanná vált a képviselői tisztségre. A videót Dúródóra, a Mi Hazánk elnök helyettese osztotta meg a közösségi oldalán. A híre reagálva Csézi Erzsébet a közösségi oldalán közölte, ő kérte pattársa segítségét és a leadott szavazata az akaratával egyező volt. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Sláliz Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget. Az új vezetőtől azt várja a pénzügyminiszter, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Ma rendezik a 4. pécsi Star Wars napot. Az eseményen a látogatók megtekinthetik Palpatine császár trónját, beleülhetnek egy vadászbirodalmi űrhajó pilóta ülésébe, valamint Han Solo karbonitba fagyasztott testével is fotózkodhatnak. Délután pódiumbeszélgetést tartanak az elmúlt 50 év galaktikus sikereiről és a Star Wars filmtörténeti hatásáról.
1: Időjárás.
8: A pára és ködfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Laki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Engedj a csábításnak.
5: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
4: Wow, Aqualand.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
7: Fogászati ellátás stresszmentesen.
8: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
7: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
8: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
7: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
8: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében.
7: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
8: www.sarokvilla.hu.
7: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A szigeti vízművek folytathatja a közútkezelői és útellenőri feladatok ellátását Szigetszent Miklóson. A gazdasági bizottság legutóbbi ülésén az eredeti előterjesztéshez képest módosítás született. Dr. Váncsa Botond tanácsnok javaslatára továbbra is az eddigi feladatokat végző szigeti vízművek ZRT láthatja el a munkát jövőre is. A gazdasági bizottság elnöke Tóth Pál rádióknak elmondta, véleménye szerint a közútkezelői és útellenőri feladatok továbbra is megfelelő kezekben lennének a szigeti vízműveknél.
10: A hivatal azt szerette volna, hogy önállóan direktbe kösse meg ezt a szerződést, nem tartotta a bizottság ezt célszerűnek, tudván azt, hogy ugye erre, ha már egyszer beruházott az önkormányzati cég, akkor ne kelljen ezt megszüntetnünk, hanem tovább folytathassuk. Olyan problémák és olyan aggadályok nem voltak, ami ezt gátolta volna, ugye ügyvezető úr is elmondta, hogy tudják ugyanezt a feladatot továbbra is folytatni, akár személyi, akár fizikai állománya, úgyhogy a bizottság úgy döntött, hogy a feladatokat ugyanígy a szigeti vízműveknek, ez egy módosítás volt a határozati javaslathoz képest, és én azt gondolom, képviselőtestület is el fogja fogadni ezeket a módosításokat.
9: A szigeti vízművek ZRT-nél maradhatnak az út- és járdakarbantartási feladatok is 2027-ben. Tóth Pál hozzátette, dr. Váncsa Botond javaslatára felmerült, hogy a társaság munkatársai a következő évben ezeket a feladatokat is ellássák. A tervek szerint így a szigeti vízművek továbbra is az idén is elvégzett feladatok ellátására kaphat lehetőséget.
10: Valóban a szigeti vízművek megint in-house keretében megkapja ezt a feladatot, és utána neki kell a beszerzéseket lefolytatni, akár az alvállalkozók tekintetében, akár a saját személyzet tekintetében. A műszaki ellenőri feladatok az továbbra is a hivatalnál maradt. A hivatal fogja, ugye ez egy 15 millió forintos fedezetet biztosítottunk, egy műszaki ellenőrnek a közbeszerzését elvégezni, és utána ő fogja az út karbantartást és saját a karbantartást műszakilag ellenőrizni.
9: A jelenlegi vízi közműjavítás miatt jelentős forgalmi változás lépett életbe Dunaharasztin. A karbantartás ideje alatt teljes lezárásra lehet számítani a főút és a Király utca kereszteződésében. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT közleménye szerint azért szükséges a közlekedés korlátozása ezen a szakaszon, mivel egy nemrég történt csőtörés hiba elhárítása során sürgős beavatkozást igénylő műszaki problémát találtak. Ennek értelmében az érintett csomópontban nem lehet ki- és bekanyarodni. A szakemberek igyekeznek, hogy a munkálatok a lehető legrövidebb időn belül megvalósuljanak, addig is a környéken élők türelmét és megértését kérik. A fejleményekről a városvezetés a továbbiakban is folyamatosan tájékoztatja a lakosságot hivatalos felületein. Megkezdődtek az egyeztetések a Dunaharaszti népülő kutyafuttatóról. Az önkormányzat a beruházás érdekében indított civil petíció benyújtóját és a Dunaharaszti Állatvédők Alapítványt is bevonta a szakmai előkészítésbe. Dr. Szalai László polgármester hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a munkálatok megkezdése előtt szeretnék megvizsgálni a kutyafuttató biztonságos kialakításának lehetőségeit, illetve a hosszú távú használat feltételeit. A település első embere emellett arról számolt be, hogy egy olyan fejlesztés megvalósítása a cél, ami egyszerre felel meg a kutyatartók és a környéken élők igényeinek. A kivitelezés során a városvezetés igyekszik figyelembe venni a környezeti adottságokat, a megközelíthetőséget, valamint a zajhatást is.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a Halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagosi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és könyvtár hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
4: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
1: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcsi Zsilinszki utca 43/B.
5: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
6: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
7: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Megszületett a megállapodás az Ukrajnának szánt újabb EU-s támogatásról. Jövő héten kapják meg a dízelesek az üzemanyag támogatás első részletét. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását, de a gyorsított eljárást továbbra sem támogatja a kormány, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus a német védelmi miniszterrel tartott közös budapesti sajtótájékoztatóján. A magyar tárcavezető úgy fogalmazott, nem lenne fair, ha Ukrajna megelőzne olyan országokat, amelyek már több éve várnak a csatlakozásra. A kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű vissza nem térítendő támogatásokra, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a kabinet segíti a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Azt kéri tőlük, minél több magyar üzleti szereplő, munkavállaló közösség élvezhesse ennek sikerét. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Sláliz Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget. Az új vezetőtől azt várja a pénzügyminiszter, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó utánjára jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Fehér pamacsos sejemmajmot találtak a rendőrök egy autóban egy közúti ellenőrzés során Pomáznál. Az eset még csütörtökön történt. A majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték. A ritka állat annak a tiszafüredi férfinak a kocsijából került elő, akinél tavaly ősszel egy csempészett tigris kölyköt foglaltak le otthonában. A nyomozók a férfit engedély nélküli tartás ügyében gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását.
8: Időjárás.
9: A pára és ködfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
8: Sztárportré.
0: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
8: Minden héten
0: ugyanekkor, ugyanitt. Sztárportré Molnár Szabolcsal.

0: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ha elkap téged akár egy apró kis betegség is, akkor te milyen beteg vagy? Tehát, hogy beleéled magad és szenvedsz, vagy pedig egyszerűen meg is feledkezel róla, és mész tovább, csinálod a dolgokat, és valaki kérdezi utólag, hogy beteg voltál? Nem. Melyik vagy?
2: Te? Én attól tartok, hogy ez egy ilyen férfi szindróma.
1: Az egyes? Ez jó. Beleéljük magunkat és szenvedünk?
2: Igen, és kutatod, hogy vajon mi ez lehet? Most melyik komoly betegségnek a kezdete.
3: Takács Nikolász, előadó művész.
2: Egy kicsit így kis fölénnyel kellene ez mindig.
1: Ez milyen jó fölénnyel, azt mondod, igen. De jó, hogy felülről ránézni, én így is tudom ezt mondani.
2: Igen.
1: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
2: Mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, hogy a test és lélek az egy az egyben, ezért igen, és úgy mielőtt elkezdtük ugye a forgatást, mondtam, hogy kicsit a nyakam az be van csípődve. Hát tegnap volt egy ilyen kis megoldandó stresszes feladat, biztos, hogy ez
1: a válladra került egy nagy nyomás?
2: Egy kicsit a uh-huh. hátul a uh-huh. nyakamnál.
1: Uh-huh.
2: Igen.
1: És akkor tulajdonképpen szoktál azon is dolgozni, hogy mondjuk, ha van egy testi tünet, akkor a lelki oldalát megoldani?
2: Biztos vagyok benne, hogy ha ma megoldom a tegnapi problémát, akkor estére szépen kilazul és nem lesz gond.
1: Uh-huh. Megoldod?
2: Megfogom.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Nem vagyok hipohonder típus, tehát nem keresek magamon szimptomákat, nem tulajdonítok óriási jelentőséget annak, ami egy apróság. De ha valaminek megvan a kúrája, és tudjuk, hogy ez hogy zajlik, akkor azt betartom.
3: Figyelsz rá?
2: Meg akarok szabadulni tőle, utamban van a betegség.
3: Észre?
2: Nem szeretek belefeledkezni, hogy én most beteg vagyok.
3: De és észreveszed magát a betegséget?
2: Igen, már mielőtt jön. Hát azért.
3: Tényleg már érzed, hogy jönni fog?
2: Persze, persze. Hát ezt azért egy pár évtized után a Földön az ember már megtanulja, hogy mikor fog bedurrani a torka, mikor jön ez vagy az ki, persze.
3: És olyankor, amikor érzed, akkor a figyelmed hol van? Hogy megfigyeled, hogy na most már tudom, hogy jön, vagy pedig ráteszed a figyelmedet egy feladatra, hogy most ezzel foglalkozom, ezt csinálom, mert ezt meg kell csinálnom, ezt írom, és úgy elfelejted a betegséget, hogy pár napja el is felejtettem, nincs is, nincs.
2: Nem, nincs ilyen nálam. Eldöntöm, hogy ez most milyen, erre most egy tea kell, vagy egy diéta kell, vagy egy böjt kell, vagy erre sport kell, vagy erre mi kell.
3: Aha, ugye?
2: Tehát akkor hogyha megfájdul a hátam, akkor biztos, hogy olyan jó vagy gyakorlatokat fog végezni, ami inkább arra megy rá, hogyha a lábamnom fájdul meg valami, akkor azt a jóga gyakorlatot választom, már hogy ászanákról beszélek természetesen. Ha a torkomnál van, akkor biztos a tea lesz a megoldás, akkor ez biztos, hogy igazi gyömbér, stb. Nem tudok mindent diagnosztizálni, nem vagyok egy ilyen önjelölt orvos.
3: De akkor figyeled, magyarul mindig, most én próbálom lefordítani, akkor figyeled a tested, és ha valamit érzékelsz, hogy valahol valami mintha lenne, akkor lényegében megszeredgeted azt a területet magadon.
2: Ez kimondottan így van. Megszeredgetem. Uh-huh. Ez meditációban is létezik.
3: Tehát csinálod is?
2: Persze, uh-huh. Persze. Tehát ezzel külön foglalkozni érdemes, és mindenkinek ajánlom, aki képes bármilyen típusú meditációs állapotba kerülni, akár vezetett meditáció, akár csak egy relaxációról beszélünk. Uh-huh. Nem kell semmiféle guruságnak lenni. Lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Uh-huh. Ez abszolút, ez fején találtam a szöget. És ezt én magam is teszem. Nem csak mint jógi, hanem már gyerekkoromtól ugye megtanultam az összes ilyen házi praktikát is, hogy na hát, ha köhögés van, akkor a hagymahéjából hagymahaj teját kell főzni, és az kimondottan a köhögésre jó. De a lándzsás, útifrus, nem sorolom el, mindenki ismeri ezeket a dolgokat. Nem vagyok annyira a gyógyszertárba rohanó típus. Azt gondolom, hogy egy csomó dologban a megelőzés nagyon jót tesz. Tehát a télen biztos, hogy figyelek arra, hogy emelni, vagy legalább megtartani a vitaminszintet, a folyadékháztartás mindig rendben legyen, a vitamin mellett pedig a testmozgás és a légzésnek a rendben tartása abszolút meg tudja őrizni egy egész télen át az egészséget.
3: Vagy egy életen át, azt el tudod képzelni egyébként, hogy ha jól működnél lelkileg, teljesen, mindig, nem lenne benned stressz, és a lehető legoptimálisabban működtetnéd magad testileg, lelkileg, hogy akkor gyakorlatilag nem is lennél beteg. Tudod ezt képzelni?
2: Én ezt gondolom a világról.
3: Na, jó.
2: Nekem ez a világképem, de szó szerint az elsőtől az utolsóig nem tudnám más jobban elmondani. Igen.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Emberportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Hajdó Klára, énekesnő.
2: Nyilván tudom, hogyha túlhajtom magam, akkor ezért is kell vigyázni ezzel a túlzással, azzal, hogy dolgozunk sokat, hogy ne legyünk betegek. És én hajlamos vagyok egyébként egy nagyon intenzív időszak után beteg lenni. De tudom, hogy olyankor... Igen. Volt példa másra is, majd azt is elmondom, de hogy így ez inkább a jellemző, hogy amikor van ideje kijönni rajtam, mondjuk egy ünnepkor, karácsonykor, vagy amikor egy kicsit leteszek egy nagy feladatot, akkor utána szokott olyan lenni, hogy így elfáradok gyakorlatilag.
1: Amikor van rá lehetőség.
2: De van olyan is, amikor megakadályoz bizonyos dolgokban.
1: Volt már olyan konkrét?
2: Volt.
1: Tényleg?
2: Volt, és az utóbbi évben ez nagy stressz is volt nekem, mert amikor az utolsó, vagy a legújabb lemezünket, a kvártettel készítettük, a Fúvom az énekemet, akkor a demózási folyamat közben is, amikor én már a párommal és a Cseke Gábor kollégámmal készítettem a hangszereléseket, már akkor volt olyan, hogy nem nagyon tudtam rendesen jól felénekelni őket, mert nem volt levegőm. Ez valószínűleg egy ilyen visszamaradt dolog volt egy betegségből. Majd, amikor a stúdióba mentünk, akkor is beteg lettem, ami baromi ijesztő, hogy már minden le van szervezve, mindenki ráér, stúdió lefoglalva, és nem, egyszerűen nem tudtam énekelni.
1: Létre is jött az, hogy nem sikerült énekelni?
2: Az volt, hogy tudtam, borzasztó úgy énekelni a stúdióban, hogy tudtam, hogy ez nem lesz hasznos, amit én ott csinálok, mert ugye ott el vagyunk szeparálva egymástól, és tudtam, hogy vissza kell mennem javítani.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: Lakihegy Rádió, kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
5: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
5: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
5: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
5: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
5: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
7: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
8: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki pincejáraton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Megújult és kibővült az orvosi rendelő Szigetbecsén. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében több mint 10 millió forintos 100%-os támogatásból valósult meg. A beruházás során több mint 86 négyzetméteres új épületrész készült, amelyben a védőnői szolgálat számára konzultációs és multifunkciós helyiségeket alakítottak ki. Az épület teljes körűen akadálymentesített lett, emellett lehetőség nyílt időszakos szakvizsgálatok és mozgó szakorvosi szolgáltatások fogadására is. A fejlesztés részeként a szűrővizsgálatokhoz és a védőnői szolgáltatáshoz szükséges eszközöket is beszerezték, valamint 4 férőhelyes parkolót alakítottak ki, amelyből egy akadálymentesített. A projekt célja a helyi egészségügyi alapellátás színvonalának javítása és a szolgáltatások bővítése volt. Testvérvárosi delegációk érkeznek a Miklósi Városnapokra. A háromnapos Szigetszent Miklósi rendezvénysorozatra a testvértelepülések képviselőit is meghívták. Kövesdi László, a pénzügybizottság elnöke rádiónknak elmondta, a lengyelországi Buskozdroj városából 4-en, az erdélyi Gyergyószent Miklósról 6-an, míg a bolgár Gorna Orjahovica testvérvárosból 4 fős delegáció érkezik. A vendégek fogadásának, elhelyezésének, valamint kulturális programjainak szervezési és lebonyolítási költségeit Szigetszent Miklós város önkormányzata biztosítja. A szükséges forrás biztosítását a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta.
10: 7,7 millió forint a támogatást biztosítottuk, vagy keretet. Ez arra van szükség, hogy a meghívott vendégeket vendégültők látni, és el tudjuk szállásolni. És a mostani városnapokra 3 testvérvárosból jön küldöttség, az erdélyi Gyergyószent Miklósból 6 fős delegáció érkezik, Buskozdrojból, Lengyelországból 4 fős, és Gorna Orna Jovica bulgároktól pedig szintén 4 fős küldöttség érkezik.
9: Sokakat foglalkoztat a Dunaharasztin zajló fakarban tartás. Az elmúlt hetekben több közterületi növényt is ki kellett vágni. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, nemrég interjút készített Márton Huba kertészmérnökkel, hogy megválaszolja a felmerülő lakossági kérdéseket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett arról számolt be, hogy a beszélgetés többek között arra is rávilágít, hogy a szakemberek hogyan tudják a leghatékonyabban megmenteni egy fa életét.
11: Nem csak Dunaharasztin, hanem a legtöbb településen nagyon nagy a felháborodás, érthetően, amikor egy fát ki kell vágni. És egészen egyszerűen megszólított engem is ez a téma, hogy ez hogy is van, milyen ismérvek alapján, milyen eszközökkel, hogyan dönt úgy egy szakember, hiszen akivel a beszélgetés készült, ő Márton Huba kertészmérnök, faápoló, favizsgáló szakmérnök. Tehát nagyon sokáig tanulta, hogy milyen módon döntünk egy fa életéről, és hogyan mentjük meg a lakott területeken lévő fákat.
9: A diákok is hallatták hangjukat a Kardos István általános iskolában. Diákok hangja címmel tartottak témanapot szeptember 16-án a Szigetszentmiklósi Kardos István általános iskola alsó tagozatán. A program során a tanulók megoszthatták véleményüket arról, hogyan érzik magukat az iskolában, valamint arról is beszélhettek, milyen lenne számukra az ideális tanterem és iskolaudvar. A diákok azt is elképzelték, mit változtatnának az intézményben, ha ők lennének az iskola igazgatói. Az ötletek összegyűjtése után szavazással két új szabályt is elfogadtak, amelyeket közös tánccal ünnepeltek meg.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint Sziget-Szentmiklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. Amikor a bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívum kincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Sztárportré.
13: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
2: Minden héten
13: ugyanekkor, ugyanitt. Sztárportré Molnár Szabolcsal.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Olyat figyeltél meg, hogy olyankor jön ki rajtad jobban bármilyen betegség, amikor van rá lehetőség?
2: Nem, inkább azt figyeltem meg, de nem a lehetőségnél. Nálam nem az van, hogy na most olyan stengben vagyok, hogy nem betegedhetem meg, meg olyan fontos dolgaim vannak, és amikor már vége van ezeknek a megpróbáltatásoknak, akkor végül meglep a betegség.
1: Nem így.
3: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Hát vagy én máshogy fogalmazom meg, ugyanezt már ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy lehet, hogy ez ugyanaz. De én azt tettem észre, hogy hatalmas nagy stressz hatására valami szokott jelentkezni. De valójában nem közben, tehát utána, de ugye ezt tudjuk, hogy a stressz hatására pontosan a harcolj vagy menekülj teljes fiziológiai reakció az erősebbé tesz, és le is fáraszt, és utána meg lezuhan az immunrendszered, vagy éppen az ellenálló képessége. Ilyen értelemben lehet, hogy ez egy ugyanannak a dolgnak egy másik megfogalmazása. De én úgy szoktam mondani, hogyha valami túl nagy stresszt okoz nekem, akkor azt megérzem.
1: A figyelmedet ilyenkor hova teszed, hogy figyelsz a betegségre, hogy jössz, olyan figyelgeted, vagy pedig azokra figyelsz, amiket éppen csinálsz, hogy most ezt megírom, ezt elintézem, őt felhívom, ide elmegyek, és közben meg is feledkezel a betegségről.
4: Azért ennyire jó ebben még nem vagyok. Sajnos, amikor már ennyire érződik, hogy jön.
3: Hajdó Klára, énekesnő.
4: Akkor sajnos az felhívja rá annyira a figyelmem, hogy azért nem tudok 100%-osan dolgozni. Van olyan helyzet, amikor muszáj, tehát hogy nem tudsz mit csinálni.
1: Hát a koncert, a színpad, az biztos ilyen helyzet, hogy ott nem tudsz mit csinálni, ott vagy.
4: Egyébként az éneklés gyógyít. Tehát, hogy én azért ezeknek eléggé utána néztem, hogy milyen jót tesz az immunrendszerünknek az éneklés. És nem csak az, hogy gyógyulsz, hanem a stresszt csökkenti, és ezáltal gyógyul az ember, hogy nyilván tudjuk, hogy a stressz az egyébként is megbetegít, csökkenti az immun állapotát, úgyhogy vagy hát az immunrendszerünk védekező képességét.
1: Olyan, mintha az maga lenne a betegség, nem a stressz.
4: Így van, meg azt, hogyha engedjük gyakorlatilag eluralkodni, mert van stressz mindig lesz. Azt inkább kezelni kell, megtanulni.
1: Éneklés közben van.
4: Hát akkor, hogyha az ember mondjuk nem elég felkészült, ha beugrós munka van, amire nagyon gyorsan kellett így felkészülnie, ha túl nehéz az anyag neki, tehát hogy tudatosan kellene nyilván mindig dönteni, amikor az ember elvállal egy munkát. Van olyan sajnos, hogy nagyon stresszes egy munka, vagy egy koncert, vagy egy olyan megkeresés, amitől az ember nagyon tart. Általában akkor tartunk tőle, hogyha nem vagyunk azon a szinten, vagy nem nekünk való az a feladat, amiben, vagy nem olyan közeg, nem a mi zenei területünk. Most már ezeket próbálom én például tudatosan elkerülni.
1: Kikerülni?
4: Igen, mert egy olyan elvárás, aminek
1: nem is tudom, kellene megfelelni.
4: Igen, nem is akarok, és nem is kellene nekem ott lennem, nem kellene neki megfelelnem, és nem azért, mert gyáva vagyok, vagy mondjuk nincs elég önbizalmam, hanem most már ennyi idő alatt azért nagyjából tudom, hogy mi az, ami nekem jót fog tenni, és mi az, ami nem. És hát ami stresszt okoz, az egyértelműen rossz.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan fog

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Olyankor szoktál megbetegedni, amikor van rá lehetőség?
2: Teljes mértékben akkor betegszem meg, amikor tudom, hogy most nincs szükség
1: rád.
2: Rám.
1: De jó. Most lehetsz beteg.
2: Most lehetek beteg.
3: Takács Nikolasz.
2: Nem egy kellemes dolog, de mivel van 2-3-4 napom, amikor kivonhatom magam a forgalomból, ezért most lehetek beteg.
3: Keleti Andrea, táncművész.
4: Nagyon érdekes egyébként, hogy jó néhányszor megtapasztaltam már az életben, hogy a nyaraláskor voltam beteg. Hogy ez azt jelentette, hogy egyszerűen az ember tudja, hogy most nem lehetek, és most van itt a szabadság ideje, ami rólam szólna, akkor gyerünk.
1: Olyankor szabad betegnek lenni.
4: Szabad betegnek
1: lenni. Tehát munka alatt nem lehet, igen. Egyébként ez igen. Gyakran megfigyeled ezt? Tehát tulajdonképpen amikor van rá lehetőség, hogy beteg legyél, akkor leszel beteg.
4: Hát nézd, most is ez van. Tehát, hogy a családom egy része most éppen úgy hozta a sors, hogy kórházban van, a fiam beteg, és én makkegészséges vagyok, vagy legalábbis pont a férjem beszélt anyukámmal, és mondta neki, az Andi még jól van, ő most nem ér rá betegnek lenni, pont tegnap hangzott el otthon.
1: És ez nem vicc, tehát nem ér rá betegnek lenni. Mikor fogsz ráérni legközelebb?
4: Ki szoktam jelölni meg ilyen időszakokat, amikor egy kicsit így el lehet elengedni. És mondom, kis használom, tehát hogy tényleg tudom, hogy mikor lehet, és akkor igen. Meg egyébként az van, hogy nyilván vannak dolgok, amik beütnek, tehát hogy nyilván voltam az elmúlt időszakban én is néhányszor kórházban, gyakorlatilag senki nem tudja a szűk családomon kívül, és tánciskolában szinte meg se érezték, tehát hogy mondta az orvos, hogy remélem Andrea még fekszik, ó, hát én már 2 hete egy zumbát tartottam.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: és akkor ez aztán egy év múlva körülbelül megismételte önmagát, ez az esemény, mert nyilván nem vártam eleget. És akkor én úgy gondoltam, hogy viszont egy hosszú, vagy egy nagyon fontos táncverseny van a hétvégén, úgyhogy ha én ezt ki tudom otthon nyújtani, és másnap rá tudok lépni, akkor itt hétvégén lesz táncverseny. Úgyhogy én fájdalomcsillapítóval, jegeléssel, akkor volt az, amikor ilyen óriási nagy hó volt januárban, és ilyen nagy jégzsákokat hoztuk a havat nejlon zacskóba, és jegeltük, ekkora volt a térdem egyébként. Az öltözőből nem tudtam lejönni a lépcsőn a táncteremig, de végig versenyeztük a versenyt. Jó, másnap bevittek, és akkora nagy térdműtétem volt, hogy az orvos azt mondta, hogy soha többé nem fogok tudni táncolni. De hát utána még táncoltam, még azóta is táncolok, és minden nap táncolok, úgyhogy az van, hogy az ember nem éli bele magát, nem hisz az orvosnak, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni. És ez így van, ez nálam, nagyon sokszor voltam én egyébként kórházban, voltak nagy műtéteim, és mindig ilyen gyorsan rehabilitálom magam.
1: Akkor tulajdonképpen nagyon fontos dolog, lehet, hogy soha nem maradt el a te betegséged miatt.
0: Biztos, hogy nem. Ez a táncverseny is ki volt pipálva, úgyhogy biztos nem. Előadás olyan nem lehet, hogy én amiatt hiányzom, hogy én vagyok beteg. Felnőttek vagyunk, gyerekeket nevelünk, és munkahelyünk van. Tehát ez azt jelenti, ha akarjuk, hogy ez így maradjon, akkor jobb, ha az ember a betegségeket fel se veszi, és próbálja valahogyan túlélni, feltűnés nélkül.
2: Takács Nikolasz.
3: Ha azt hiszem, hogy a helyemen vagyok, haladok, van jövőbeni teendőm, fontosnak érzem magam, érzem, hogy haladok az életemmel. Ha mindenki rendben van a szeretteim közül, akkor ez egy tökéletes állapot.
1: És olyankor valószínűleg nem is betegszik meg az ember.
3: Nem. Nem, mert miért is?
1: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
3: Mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, ezért igen.
4: Lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Megszeretgetem.
0: Hogyha az ember nem éli bele magát, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni.
5: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Laki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, hőszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Több mint 6,5 milliárd eurós támogatást kap az EU-tól Ukrajna. Sejemmajmot találtak a rendőrök egy tiszafüredi férfi autójában. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A Hormuzi szoros megnyitásával kapcsolatos javaslatokat nyújtott át Irán az Egyesült Államoknak. Ha Washington elfogadja a tervet, akkor 7 napon belül újra megnyílhat a szoros, mondta az iráni külügyminiszter. A politikus hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok által meghozandó intézkedések nem újak, már a júniusban aláírt memorandumban is szerepeltek, azonban a két fél különbözőképpen értelmezi azokat. Itthon a kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű vissza nem térítendő támogatásokra, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a kabinet segíti a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Azt kéri tőlük, minél több magyar üzleti szereplő, munkavállaló közösség élvezhessen ennek sikerét. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kezdeményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Fehér pamacsos sejemmajmot találtak a rendőrök egy autóban egy közúti ellenőrzés során Pomáznál. A ritka állat annak a tiszafüredi férfinak a kocsijából került elő, akinél tavaly ősszel egy csempészett tigris kölyköt foglaltak le otthonában. A nyomozók a férfit engedély nélküli tartás ügyében gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását.
4: Időjárás.
5: Mindenütt süt a nap, csak elszórtan vannak fátyol felhők az égen, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 20-24, késő este 8-13 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz idő lesz holnap is.
6: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
4: Még több hír egy helyen.
6: lakihegyradio.hu.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Honor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Honor. Hotelhonor.hu.
1: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
2: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
1: Szaladok is, főnök úr.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. EpiPen injekciók biztosítását vizsgálják az oktatási intézményekben. Az EpiPen injekciók oktatási intézményekben történő biztosításának lehetőségéről is szó esett a Szigetszent Miklósváros Szociális és Egészségügyi Bizottságának legutóbbi ülésén. A kérdést Tóth Pál önkormányzati képviselő vetette fel, aki arról számolt be, hogy a mocorgó óvodában aláírásgyűjtés indult annak érdekében, hogy az intézményben is rendelkezést álljon az életmentő készítmény. Szabó József a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezéssel a bizottság tagja is egyetértettek. A következő időszakban ezért azt vizsgálják majd, hogy Szigetszent Miklós különböző oktatási intézményeiben mekkora igény mutatkozik az EpiPen biztosítására, és milyen további egyeztetések szükségesek a lehetőség megteremtéséhez.
7: A bizottság a képviselő úr javaslatára abban maradt, hogy fölkérje a hivatalt, hogy mérjék föl, hogy tartanak-e ilyen EpiPen injekciót, és ha nem, akkor hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy ezt célszerű tartani, illetve kérdezzük meg, hogy ennek a finanszírozását tudják-e biztosítani, ha tudják, örülünk neki, ha nem, akkor pedig ezúton is felajánljuk a segítségünket.
6: Szakmai kiránduláson jártak a bocskai kertész tanulói. Szakmai kiránduláson vettek részt szeptember közepén a Halásztelki Bocskai István Református Oktatási Központ kertész tanulói. A diákok a Tiszazugban található mintegy 60 hektáros tiszakürti arborétumba látogattak el, ahol a tantermi ismereteiket élő növénygyűjteményben mélyíthették el. A szakmai program során megismerkedtek az arborétum évszázados famatuzs elemeivel és különleges növényeivel, köztük hatalmas kocsányos tölgyekkel, egy hármas platánnal, valamint bíbor és vörös tölgyekkel. A tanulók betekintést nyerhettek a természetbarát parkfenntartás módszereibe, és tapasztalatokat szerezhettek a hazai dendrológiai értékek megőrzéséről is. A második helyig jött előre a Hungarian Darts Super League összetettjében a legutóbbi verseny hétvégén Szigetszent Miklós többszörös magyar bajnok darts játékosa Székely Penge Pál. A térségi sportoló a négy megmérettetésen kétszer a legjobb nyolcig menetelt, egyszer pedig a legjobbnak bizonyult. Penge elmondta, a csípősérülése miatt az elmúlt hónap nehéz volt, de a gyógytornának hála eljutott odáig, hogy végig bírjon egy ilyen megterhelő két napot. Hozzátette, az átlagok még nem voltak ott, ahol szeretné, de nagyon jól versenyzett, és különösen a magas kiszállók mentek, ami miatt nagyon elégedett lehet az elért eredményekkel.
8: Az biztos, hogy meglepő volt még számomra is a játék, nem számítottam, milyen jó játéka, főleg nem a kiszállók terén, és nagyon örülök neki, mert az elképzelésem, a változtatásaim, ami ugye a sérülésből való kijövetel miatt kénytelen voltam megtenni, és még mindig nem jöttem ki belőle, tehát még nem kívánom komplet visszatérésre. Ezek a változtatások, ezek ültek. Én nagyon örülök neki, és nagyon biztató, és van egy hónap kijavítani még azokat a hibákat, amik vannak.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Szigetszent Miklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilvánítja. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. Október 2-án tartják az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Sziget-Szent Miklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Vers és novellaíró pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes DJ Moha és Will Cox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászlé főzőverseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pizza zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. A sorkatonai szolgálat emlékeiről nyílik kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket, ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A többi között emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és enyhítenék a különböző állománycsoportok közötti különbségeket. Az oktatásban tervezett változásokról, valamint a terület helyzetéről egyeztetett a szaktárca a Tisza frakció több képviselőjével a parlamentben. A politikusok megosztották a saját térségükben szerzett... tapasztalataikat, észrevételeiket és javaslataikat. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a helyi viszonyok ismerete segít abban, hogy célzott, a valós igényekre reagáló fejlesztéseket valósítsanak meg. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kezdeményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Szemléletváltásra van szükség az erdőgazdálkodásban is, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter a Nyírerdő nap megnyitóján. Gajdos László arról beszélt, hogy az előző kormány gazdasági alapon üzemeltette az erdőket, a Tisza kabinet azonban vállalta, hogy a legértékesebb öreg erdőkben nem engedélyeznek fakitermelést, a védett erdőkben pedig nem lesz tarvágás. A tárcavezető hozzátette, a klímaváltozás miatt figyelni kell arra, hogyan lehet fenntartani a hazai erdőket. Több új kiállítás is várja az érdeklődőket ősszel a Néprajzi Múzeumban. A szerdán nyíló tárlaton a sorkatonai szolgálat emlékeit és az ehhez kapcsolódó kulturális jelenségeket mutatják be. Jövő hónap végétől a hagyományos kézműves mesterek válogatott munkáit tekinthetik meg a látogatók. Novemberben pedig a Kádár rendszer sajátos tárgyvilágát lehet megismerni a Buhera című kiállításon.
7: Időjárás.
8: Mindenütt süt a nap, csak elszórtan vannak fátyol felhők az égen, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 20-24, késő este 8-13 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz idő lesz holnap is.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Lakihegy Rádió. Most egy újabb óra indul a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Lépjünk ki innen Magyarországról egy picit. Hamarosan vége ennek a hihetetlenül meleg nyárnak, aminek jelentős részét nyilván a napelőli bujkálással töltöttek sokan. Ősszel szerencsére már egészen más a helyzet, és a legjobb időszak ez arra, hogy egy kellemes túrázás alkalmával élvezzük a friss levegőt, fittek maradjunk, és megcsodáljuk a megkapó tájakat. Most a Roadster oldal összehozott egy-két helyszínt, amit érdemes felkeresni, mert hogy Európa 10 legjobb országát választották ki túrázási szempontból. A mediterrán ösvények kezdve egészen az északi hegyekig találunk itt túraútvonalakat. Na itt van mindjárt Portugáliában egy olyan, amely a perzselő nyarairól és gyönyörű strandjairól ismert. Portugália azonban több mint nap, tenger és homok. Elvégre a kontinens legcsodálatosabb gyalogtúra útvonalával is büszkélkedhet. A Seven Hanging Whales Trail az Ágrév partvidéken húzódik. Ott található a híres bengáli barlang. Érdemes végigjárni a tengerparti ösvényt is, amihez drámai vörös homokkősziklák adják a hátteret. A tengerparttól távolodva pedig ott van egy lélegzetelállító nemzeti park a bevállalósabb túrázóknak. Az Alpoktól kezdve a bordói szőlős kertekig Franciaországban minden alkalomra találni gyalogtúrát és persze bort. Ha szeretnénk egy kicsit eltávolodni Párizs fényeitől vagy a mediterrán tengerpartoktól, akkor a vidéki túrázás Franciaországban a legjobb opció. A Mont Saint-Michel zarándokút leginkább apálykor járható, de vezetővel ajánlott mindig nekivágni. Megéri, mert elvisz minket egészen egy kis szigethez, délebre a Verdon-szurdokot járva csodálhatjuk meg a folyók és hát a lenyűgöző táj szépségét. Németországban annyi gyönyörű erdő, folyó és hegyvonulat található, hogy tulajdonképpen nem is értjük, hogy hogyan lehet mindezt pillanatok alatt bejárni, amíg talán elviselhető kategóriába sorolható német nyarak jól illenek a túrázáshoz és a mesebeli kastélyokat bemutató útvonalak felfedezéséhez. A rajnai kastélyok útvonalán pontosan ezt lehet csinálni, persze ősszel is. A festők útja számos film és tévéműsor hátteréül szolgál. Németország legszebb túraútvonalának tartják. A nagy norvég természetben elmerülni egészen megindító lehet. Például egy savanyított heringgel teli uzsonás dobozzal felmászhatunk a festő és drámai pulpitrokra, vagy felfedezhetjük a dél-norvégiai fjordokat, lenyűgöző látványt nyújtanak ezek. Az ambíciózusabbak Európa legmagasabb csúcsára is feljuthatnak. És itt van még Svájc, és hát nem is hagyhatjuk ki, a csokoládé, a kakukkos órák és a szenzációs hegyvidéki tájak hazájában. Az Engelberg-féle ösvényen lehet igazán megélni a panorámát, miközben belélegezhetjük a friss alpesi levegőt, vagy megmászhatjuk az Alpok egyik legmagasabb csúcsán. Spanyolországban sem csak a városi túrák vannak, napfényben fürdőző mediterrán ösvények is hívogatnak minket Spanyolországba. Végigjárhatjuk a spirituális Caminót, melynek végén egyébként egy katedrálishoz érkezünk. Az olasz konyha és az ókori műemlékek jól ismertek Olaszország kapcsán, de egy túrázás beiktatása az itáliai nyaralásba, őszülésbe megszakíthatja véget nem érő gelatózást és a kolosszeumi kirándulásokat. A Szent Herbert Traversen vadon élő állatokat figyelhetünk meg, a kékösvény mentén haladva pedig megcsodálhatjuk a kristálytiszta óceánt és a színes városokat. És végül, de nem utolsó sorban, azért itt van még egy-két ország, ahol gyönyörű túraútvonalak vannak. Az Egyesült Királyság, aztán Izland, hát az az egész úgy, ahogy van, gyönyörű a hihetetlen mennyiségű gejzírrel, a tűz és a jégszigete. Írország, ó, szívem csücske, az időjárás persze ott kiszámíthatatlan, a mérsékelt éghajlat miatt viszont tökéletes a túrázáshoz, és átélhetjük a híres ír vendégszeretetet, amikor például végig sétálunk az óriás ösvényen, amit így hívnak. Szóval Európa számtalan csodálatos természeti kincset rejt, amit túrázva is felkereshetünk.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Vendégségbe megyünk, illetve vendégeket fogadunk, mert hogy most kiderült, mik azok a dolgok, amelyek a leginkább taszítják, idegesítik az embereket, hogyha vendégségben vannak. Amikor vendégeket várunk, azért igyekszünk a legnagyobb renddel, tisztasággal fogadni őket. Ilyenkor hatalmas a stressz, hiszen bár egy otthon sem tökéletes, szeretnénk a lehető legjobb benyomást kelteni a hozzánk látogatókban. Számtalan olyan észrevétlen dolog van viszont, amitől a vendégeink kellemetlenül érezhetik magukat. Egy kutatásból most kiderült, hogy melyek ezek, a Femcafé pedig lehozta, hát ideje akkor ebből tanulni. A vendégeket kiderült, zavarja, ha túl sok dísz van az asztalon és a polcokon. Ettől ugyanis kényelmetlenül érzik magukat, és attól is tartanak, hogy valamit előbb-utóbb biztosan le fognak verni. A vendégek számára az sem túl pozitív, hogyha a házi állatainkat mindenhová felengedjük, például az asztalra és a konyhapultra is. Ezt nem tartják túl higiénikusnak, hát nálunk is a kutya, a bodza mindenhol ott van, de az asztal és a konyhapult az tabu. A túl sok koszos edény és a megtelt mosogató sem keltenek túl jó benyomást, kivéve abban az esetben, hogyha előtte közösen étkeztünk, tehát mikor megérkeztek, szép tiszta volt, meg üres, csak aztán telepakoltuk. A nem összeszedett szemét sem túl pozitív a vendégek számára, tehát ügyeljünk arra, hogy ajtónyitás előtt tényleg mindent összeszedjünk. Aztán a konyhapulton, nappaliban lévő asztalon vagy látható helyen lévő levél és újsághelyek szintén elég taszítóak a vendégek szemében. Most a leveleket értem, de hogy az újsága mi a probléma, azt úgy nem igazán tudom. A koszos fürdőszoba, a poros bútorok szintén kellemetlen érzéseket keltenek a vendégekbe, szerintem ez abszolút stim, szóval ezekre figyeljünk, hogyha vendégeket várunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Választ gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
4: Öntözőrendszert tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Új erőművi blokkot adtak át a Csepelművek területén. Új hibrid gázmotoros erőművi blokkot helyeztek üzembe a Csepelművek területén. A beruházást az Alpiq Magyarország Kft. Valósította meg, mintegy 23 milliárd forintos költséggel. Az új erőművi blokkot Briglovics Gábor, az Alpiq Magyarország Kft. Ügyvezetője és Tóth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára avatta fel. Az eseményen részt vett Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Csepel országgyűlési képviselője, valamint Borbély Lénárd Csepel polgármestere is. Borbé Lénárd közösségi oldalán a beruházás jelentőségét méltatta. A polgármester szerint a 23 milliárd forintos fejlesztés nem csak energetikai szempontból jelentős, hanem Csepel jövője szempontjából is fontos üzenetet hordoz. Mint fogalmazott, a több mint egy évszázados ipari terület ma is képes helyet adni korszerű nagyléptékű beruházásoknak. A Szigeti Vízművek folytathatja a közútkezelői és útellenőri feladatok ellátását Sziget-Szent Miklóson. A gazdasági bizottság legutóbbi ülésén az eredeti előterjesztéshez képest módosítás született. Dr. Váncsa Botond tanácsnok javaslatára továbbra is az eddigi feladatokat végző Szigeti Vízművek ZRT láthatja el a munkát jövőre is. A gazdasági bizottság elnöke Tóth Pál rádióknak elmondta, véleménye szerint a közútkezelői és útellenőri feladatok továbbra is megfelelő kezekben lennének a Szigeti Vízműveknél.
7: A hivatal azt szerette volna, hogy önállóan direkt bekösse meg ezt a szerződést. Nem tartotta a bizottság ezt célszerűnek, tudván azt, hogy ugye erre, ha már egyszer beruházott az önkormányzati cég, akkor ne kelljen ezt megszüntetnünk, hanem tovább folytathassuk. Olyan problémák és olyan aggadályok nem voltak, ami ezt gátolta volna, ugye ügyvezető úr is elmondta, hogy tudják ugyanezt a feladatot továbbra is folytatni, akár személyi, akár fizikai állománnyal, úgyhogy a bizottság úgy döntött, hogy a feladatokat ugyanígy a Szigeti Vízműveknek, ez egy módosítás volt a határozati javaslathoz képest, és én azt gondolom, képviselőtestület is el fogja fogadni ezeket a módosításokat.
6: Testvérvárosi delegációk érkeznek a Miklósi Városnapokra. A háromnapos Sziget-Szent Miklósi rendezvénysorozatra a testvértelepülések képviselőit is meghívták. Kövesdi László a pénzügyi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a lengyelországi Buskozdroj városából 4-en, az erdélyi Gyergyószent Miklósról 6-al, míg a bolgár Gorna Orjahovica testvérvárosból 4 fős delegáció érkezik. A vendégek foglalásának, elhelyezésének, valamint kulturális programjainak szervezési és lebonyolítási költségeit Sziget-Szent Miklós város önkormányzata biztosítja. A szükséges forrás biztosítását a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta.
8: 7,7 millió forinttal támogatást biztosítottuk, vagy keretet. Ez arra van szükség, hogy a meghívott vendégeket vendégültők látni, és el tudjuk szállásolni. És a mostani városnapokra 3 testvérvárosból jön küldöttség, az erdélyi Gyergyószent Miklósból 6 fős delegáció érkezik, Buskozdrojból, Lengyelországból 4 fős, és Gorna Orjahovica bulgároktól pedig szintén 4 fős küldöttség érkezik.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszent hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. Újabb tárlattal bővül a Laffert kúria. A Dunaharasztin található kulturális központ ezúttal Nógrádi Kis Magdolna festőművész alkotásainak ad otthont. A közönség szeptember 30-án szerda este 6 órától tekintheti meg először a Vízparti hangulatok című kiállítást. Fábián Zoltán képzőművész ünnepi megnyitó beszéde után a látogatók a figurális ábrázolás és az absztrakció világába nyerhetnek bepillantást. A rendezvény ingyenes, így nem szükséges rá előzetesen jelentkezni. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos felületein érhetők el. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig
0: a mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Sajnos nagyon sokszor hallunk lakástüzekről, pedig ezért mindig mondják a hírekben, és meg én is szoktam arról beszélni, hogy ez hogyan is előzhető meg. De mi legyen akkor, ha már megtörtént a baj? Most tűzoltók tippjei jelentek meg az interneten, hogy mit csináljunk, ha felgyújtottuk a lakást. Az egyik rokonom azt csinálta egyébként, hogy felrakta az olajat a konyhában. Körülbelül egy hete laktak a lakásba, vadi csirivi új volt. Aztán bement a fürdőszobába, ugye még melegszik az olaj, a pattanásaira kenjen egy-két ilyen kis, mit tudom, ilyen pakol. Majd bekapcsolta a tévét, hogy hát mégse csendbe főzzön már, és hát egyébként pont egy olyan sorozat ment a tévébe, ami elé leült megnézni, és eközben felgyulladt a konyha, tehát a férje arra ment haza, hogy az egy-két héttel ezelőtt beköltözött lakás tele van tűzoltóval. Na, szóval érdemes ezeket a főzési dolgokat szem előtt tartani, én is hajlamos vagyok az elkalandozásra. Na de jöjjenek a hasznos tippek, ha fel akarjuk gyújtani a lakást, mert hogy ezzel a meghökkentő felütéssel kezdte figyelemfelhívó posztját az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Facebook bejegyzésükben a leggyakoribb elektromos tüzet okozó hibákat sorolták fel, illetve néhány képet is csatoltak elrettentésképpen. Nos, a cím tehát, ahogy rákereshetünk erre, hasznos tippek, ha fel akarod gyújtani a lakásodat. Okoz elektromos tüzet. Dugdos, minél több kegy meg kütyürűt az elosztóban, nem is tudtam, hogy van ilyen szó. Tekerd fel a kábelt és tedd rá az asztal lábát is. Tölts ágyban a telefont, laptopot, legjobb, ha mindezt egy sorozatnézés közben egyszerre csinálod. Felejtsd el, hol van a villanyóra szekrény, nehogy időben lekapcsold a biztosítékot. Az említett megdöbbentő tanácsokat az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság sorolta fel a közelmúltban a Facebook bejegyzésében. Mint írták, ha szeretnénk felgyújtani a lakást, elég csak néhányat ezek közül betartani. A poszt felénél azonban nyilván komolyra fordítják a szót. Először is kiemelik, hogy ami a elektromos, az ki is gyulladhat. Ezt követően pedig természetesen valódi tanácsokat is megfogalmaznak a tűzoltók. Ha egy kis gép rendszeresen lecsapja a biztosítékot, ha az elosztó vagy hosszabbító eldeformálódott, esetleg elfekedett a konnektor környéke, ez mindenféleképpen gyanús, hívjunk villanyszerelőt. Ha egy elektromos eszköz kigyullad, nem szabad rá vizet önteni, amíg áram alatt van. Minél hamarabb húzzuk ki a kábelét a konnektorból, vagy csapjuk le a biztosítékot a villanyóránál, és csak ezt követően locsoljunk rá vizet. Nem szabad egyszerre több elosztót használni, mert tűzveszélyes, no meg ronda is. Tűz lehet abból is, ha feltekerve használjuk a hosszabbítót, így ugyanis a kábelmenetek egymást is melegítik. Soha ne töltsünk elektromos eszközöket az ágyon vagy a kanapén, mert úgy könnyen túlmelegszenek. Inkább tegyük a töltőn lévő kütyüket az asztalra vagy a földre. Ha mégiscsak az ágyon van hely, akkor pedig tegyünk valamit az eszköz elé, alá, ne párnát vagy paplant, inkább egy kemény kötésű könyvet. Érdemes beszerezni otthonra egy porraloltó készüléket, és ha baj van, hívjuk a 112-t.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Dohányzással foglalkozunk most, de nem egészségügyi szempontból, hanem egy picit a nők oldaláról, mert hogy nagyon-nagyon sokan, hát nőként is ugye rá szoktak gyújtani. A múlt század elején egy nyilvánosan cigarettázó nő Budapesten és hát tulajdonképpen egész Európában komoly botrányt okozott. A dohányzás évszázadokon át szigorúan

játékszernek jó, de nem feleségnek való. Hogy a téma mennyire foglalkoztatta a korabeli közvéleményt, jegyzi meg a Glamour, jól mutatja, hogy 1906 nyarán az Újság című újság az uborka szezont épp azzal próbálta feldobni, hogy megkérdezte az olvasóit, hogy mit gondolnak a dohányzó nőkről. A beérkező válaszokból pedig kiderült, hogy a kérdés legalább annyira megosztotta az embereket, mint ma bármelyik közéleti vita. 1906-ról van szó, még egyszer mondom. Volt, aki nagy lelkűen megengedte a nőknek, hogy cigizzenek, de kizárólag akkor, ha el voltak keseredve. Volt, aki azt írta, hogy a nő magányos otthonában elhagyatva, komoly gondolatokkal terhelve, szórakozásképpen rágyújthat a cigarettájába. Aztán volt, aki azt mondta, hogy a fontos viszont az, hogy ezt úgy tegye, hogy egyedül legyen, mert a dohányzás a nőknél magánügy. Mások nem voltak ilyen elnézőek, akadt, aki szerint minden komolyan gondolkodó férfi el kell ítélnie azt, aki nőként dohányzik. A 18 éves Little Baby 1906-ban azt írta, hogy éppen most cigarettázott, elszívott egy egyiptomit, és ezt minden ebéd után megteszi. Hát kérem szépen, ha valaki meglátja, ne mondja el az anyjának. Elvileg egyébként a cigaretta nem erkölcsi, hanem egészségügyi kérdés lett volna már 1906-ban is. A korabeli orvosok azonban teljesen összemosták a kettőt. Egyszerre hivatkoztak valós, bár akkor még alig kutatott kockázatokra, mint hogy a dohányzás árthat a magzatnak, vagy idő előtt öregíti a bőrt. A teljes légből kapott veszélyek is viszont ott voltak, hogy például a dohányzó nő elveszíti a női méltóságát, és előbb-utóbb szétesik körülötte a családja, ő pedig egyedül szomorkodhat a füstfelhőben. Tehát az orvosok már akkor is elmondták, hogy a dohányzás káros, de mindehhez hozzátettek, hát ilyen különleges lelki nyomást is. A cél nem elsősorban az volt, hogy a nők egészségesebben éljenek tehát, hanem hogy ne vegyenek fel nőietlennek tartott szokásokat. Érdekes.

0: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
1: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
0: Uramisten.
1: Talán valami baj van.
0: Nincsen.
1: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
0: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
2: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük, pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs Zsilinszky utca 43/B.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
6: Gyere el a Borbé tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbé tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbé tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
7: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. Ma debütál a Víg Színházban ifja Vidnyánszky Attila új rendezése. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új delhi nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket, ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Már készülnek a részletszabályok Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásához, közölte az Igazságügyi Minisztérium. Három tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vád képviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Az Európai Ügyészség szabályai a magyar európai ügyész kinevezése utáni 20. naptól lesznek alkalmazhatók hazánkban. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A többi között emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és enyhítenék a különböző állománycsoportok közötti különbségeket. Az oktatásban tervezett változásokról, valamint a terület helyzetéről egyeztetett a szaktárca a Tisza frakció több képviselőjével a parlamentben. A politikusok megosztották a saját térségükben szerzett tapasztalataikat, észrevételeiket és javaslataikat. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a helyi viszonyok ismerete segít abban, hogy célzott, a valós igényekre reagáló fejlesztéseket valósítsanak meg. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kezdeményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Ifja Vidnyánszky Attila 4-6 című rendezését mutatják be ma a Víg Színházban. A Letargi alkotóinak új előadása az érettségi utáni évekre, a fiatal felnőttek és egyetemisták generációjára irányítja a figyelmet a nemzeti és polgári ünnepeken keresztül. A darab a társulat improvizációi alapján készült, egyes jelenetek interaktív nézői jelenlétre épülnek.
8: Időjárás.
9: Mindenütt süt a nap, csak elszórtan vannak fátyol felhők az égen, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 20-24, késő este 8-13 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz idő lesz holnap is.
4: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
8: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Milyen jó már nyáron, amikor az ember fogja, belebújik a kis plapucsába, aztán jön, megy, nem kell cipő, fűző, meg minden ilyesmi. Tehát a papucs nyáron kifejezetten kényelmes választás, és a papucsokat imádom, mert jól néz ki az ember lába benne. Ha egész nap kemény aszfalton hordjuk azonban a papucsot, akkor az nem lesz jó megoldás a bokánk szempontjából. Nyilván kényelmesnek tűnik, könnyű belebújni, szinte természetes választás nyáron a papucs, de hosszú távon meglátszik a papucs hordása a járásunkon, a bokánkon és a talpunkon is. A homok vagy a fű engedékeny. Minden lépésnél kicsit engedi, így a láb izmai, a boka apró korrekciós mozdulatok ott vannak, dolgoznak, tehát ilyenkor erősítik a lábfejet. Az aszfalt viszont kemény, semmilyen rugalmasságot nem ad vissza, minden ütődés egyenesen a bokába, a térdbe és a csípőbe fut be. Ha ehhez egy teljesen lapos talpú tartás nélküli papucsot viselünk, a lábfejünk szó szerint hát sokkot kap, nem tud stabilan mozogni, és ez előbb-utóbb a járásunkon is meg fog majd látszódni. A legtöbb gumi papucsból és klasszikus vékony pántos flip-flopból teljesen hiányzik az ívtámasz, a sarokrögzítés, az oldalirányú stabilitás. Ahhoz, hogy a papucs egyáltalán a lábunkon maradjon, ösztönösen kicsit begörbítjük a lábújunkat, és a szokásosnál is nagyobb teret rakunk a tal belső ívére. Ez a mozgás minta a boka és a lábfej befelé billenésével jár minden lépésnél, ahelyett, hogy egyenesen gördülne a lábunk a sarokról a lábújak felé. A talp alján húzódó vastag rostos szövet feladata, hogy tartsa a lábboltozatot, rugalmasan felfogja a terhelést. Ha nap mint nap tartás nélküli papucsban koptatjuk az aszfaltot, ez a szövet folyamatosan túlfeszül, ami a sarok felüli oldalon jellegzetes, szúró jellegű kellemetlenséget okozhat, főleg reggel az első lépéseknél. Ezt hívják planetáris facilitisnek, és bár önmagában nyilván nem életveszélyes állapot, kényelmetlen makacs hosszan elhúzódik, tehát változtatni kell a szokásunkon. A boka nem azért fájdul meg hirtelen a nyár végén, mert rosszul léptünk, hanem mert heteken át flip-flop papucsban róttuk a köröket.
3: 10 éve történt, azt hiszem, az, hogy nem...

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: A barátaink közül egy házas pár elég sokat utazik, bár a hölgytag mindig elmondja, hogy sehova nem megyünk, de szerintem idén már legalább 6-szor nyaraltak, nem is ez a lényeg, hanem azt mondja, hogy mindig azt nézik, hogy milyen repülőjegyárak vannak, és amikor azt látják, hogy nem tudom, egy Dubrovnik oda-vissza 12 000, akkor oda mennek. Minden esetre hosszabb, rövidebb repülőutak ma már abszolút elérhetőek Magyarország több pontjáról is, de sokan panaszkodnak arra, hogy a repülős lábdagadás kellemetlen, és előfordul a repülőgépen. Na, jó hír az, hogy nagy részt ez meg előzhető, ha tudjuk, hogy mit kell kezdeni a lábunkkal odafent. A vádlizom nem véletlenül kapta a második szív elnevezést az érkutatásban. Minden összehúzódáskor szó szerint felfelé nyomja a vénákba a rekedt vért a szív irányába, és ülve is aktiválhatjuk a vádlinkat, szóval végezzünk vádli pumpa gyakorlatokat. Emeljük fel a sarkunkat úgy, hogy a lábujjaink a padlón maradnak, majd engedjük vissza. Ezután fordítva emeljük meg a lábujjainkat, a sarok maradjon lent. Ez a két mozdulat váltakozva, ritmikusan, tulajdonképpen egy apró tornát jelent a számunkra. Érdemes 15-20 ismétlésben óránként néhányszor elvégezni, akár a képernyőt nézve, akár beszélgetés közben. Szóval ez a vádli pumpa gyakorlat kifejezetten jól jön. Aztán a boka ízület mozgatása is kell. Ez azért fontos, mert hogy az ott futó vénák és nyirokerek is a környező izmok és inszalagok mozgásából nyerik a löketteket a keringéshez. Tehát emeljük fel kissé a lábfejünket, nem tudom miért csinálom, nem ülök repülőn, de csinálom, bárki csinálhatja repülőn, nyilván nem hallgatnak nagyon minket, de tényleg ez bárki csinálhatja, aki ül. Szóval emeljük fel kissé a lábfejünket a földtől, és rajzoljunk vele lassú köröket a levegőben. Nem tudom ki, hogy csinálja, én így összefele körzök. Először az egyik, aztán a másik irányba tegyük ezt, és az a jó, ha mindkét lábbal külön-külön csináljuk, nál is rontottam, mert én egyszerre a kettőt tekertem. 10-15 kör mindkét irányba, mindkét bokával. Ez elég ahhoz, hogy érezhető módon oldódjon a feszülés a boka körül. Szóval megvolt a vádli, megvolt a boka, és akkor most jönnek a lábujjak. A lábujjakról kevés szó esik, pedig a lábfej talpizomzata nagyon fontos szerepet játszik a vénás visszaáramlásban. A talp alatt húzódó vénás hálózat a mozgásból nyeri az ösztönzést. Tehát nyomjuk a lábujjainkat előre, mint hogyha meg akarnánk őket nyújtani. Aha, csinálom. Hú, ez teljesen jó érzés. Tartsuk pár másodpercig, aztán húzzuk vissza felfelé, magunk elé, és tartsuk ki egy pillanatra. Én, ha befele hajlítom, be fog görcsölni, ezt kihagyom. Egyébként ez a mozdulat sor alig látható, és cipőben is elvégezhető, tehát nem kell mezítláb tornáznunk mondjuk a repülőgépen. És végül, de nem utolsó sorban, itt van még a kompresszió zokni is. A három mozdulat mellett ugyanis a mechanikus segítség sem elhanyagolható. A térdigérő méretre illesztett kompresszió zokni fokozatos nyomást fejt ki a lábra, amely a boka felől a térd felé haladva csökken. Ez a fokozatos szorítás segíti a vénákat abban, hogy a vér ne pangjon meg a lábfej és a boka környékén, hanem valóban felfelé induljon el. Fontos, hogy az okni ne egy általános bolti méret legyen, hanem a boka és a vádli kerületéhez illesztett, mert a rosszul méretezett kompressziós termék többet árthat, mint amennyit használ. Engem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nem szünetel a munka Dunavarsány közterein. Az intézmények és zöld területek karbantartása mellett számos tennivaló akad a településen. A Városgazdálkodási Kft. Folytatja a fák gajazását, emellett a Petőfi lakótelepen található egészségházban újítja fel az ajtót és a szélfogót. A szakemberek ezen kívül a szüreti felvonulás területén végeznek takarítást és tereprendezést. Az önkormányzat ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett városrészeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu oldalon olvashatók. Kézi automosó épület Dunavarsányban. A városvezetés a fejlesztési tervekről és az eddig meghozott önkormányzati döntésekről tett közé tájékoztatót hivatalos felületein. A beruházás elsősorban a 032/5 és a 032/6-os helyrajzi számú ingatlanokat érinti, ahol már megindult a településrendezés. A munkálatok azonban csak a szükséges hatósági eljárások, illetve a műszaki, környezetvédelmi, vízvédelmi és zajvédelmi követelmények teljesítése után kezdődhetnek el. Mivel a kijelölt ingatlanok erdőművelési területként vannak nyilvántartva, az erdő más célú felhasználása is szigorú feltételekhez kötött. További információk a www.dunavarsany.hu oldalon érhetők el. A diákok is hallatták hangjukat a Kardos István általános iskolában. Diákok hangja címmel tartottak témanapot szeptember 16-án a Szigetszentmiklósi Kardos István általános iskola alsó tagozatán. A program során a tanulók megoszthatták véleményüket arról, hogyan érzik magukat az iskolában, valamint arról is beszélhettek, milyen lenne számukra az ideális tanterem és iskolaudvar. A diákok azt is elképzelték, mit változtatnának az intézményben, ha ők lennének az iskola igazgatói. Az ötletek összegyűjtése után szavazással két új szabályt is elfogadtak, amelyeket közös tánccal ünnepeltek meg. Egy különleges szociális projekt indult Dunavarsányban. Az Élethajó Értékőrző Háló és a Solideo Gloria közösségei összefogtak, hogy egy új közösségi teret hozzanak létre. A Lélekinta egy kikapcsolódást és elmélyülést alkalmas helyet biztosítana a városban élőknek, illetve az odalátogatóknak. A kezdeményezés kivitelezéséről a napokban egyeztettek. A tárgyaláson részt vett Megyesi Melinda, az Élethajó Jótékonysági Szervezet vezetője, Nagyné dr. Csobolyó Eszter, a Solideo Gloria közösségei képviselője, valamint Keresztesi Balázs polgármester is. A település első embere hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy támogatja az akciót és a megvalósításában a lakosság együttműködését kéri. Hazaküldte Moses Davenportot a BKG Prima Szigetszentmiklós női kosárcsapata. Az NB1-es szezonrajtra készülő együttes egy hét közös munka után döntött úgy, hogy megválnak amerikai légiósoktól. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, két felkészülési mérkőzés és egy hét edzés munka után egyértelművé vált számukra, hogy a center nem üti meg a magyar első osztály szintjét. Hozzátette, ilyen előfordul és már dolgoznak a pótláson, de elég valószínű, hogy az első két bajnoki mérkőzésüket két légióssal játsszák majd le, mert az új játékos eddig nem biztos, hogy megérkezik.
3: Mi úgy döntöttünk, hogy az egyik légiósunkat elküldjük, mivel hát sajnos nem ütötte meg az általunk várt szintet, illetve az NB1-es szintet, ezt így állapítottuk meg az elmúlt egy hét, illetve a két edzőmeccs alapján. Helyére már nyilván intézünk játékos, már van 2-3 játékos, aki be van célozva, folyamatban vannak a tárgyalások, próbáljuk őt minél előbb pótolni, nagyjából ennyit tudok erről mondani.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. A negyedik évadát kezdi október 9-én a Halásztelki Mentál Higiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla?
2: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
3: Én imádtam azt a telet, amelyben idén volt részünk, ugye hihetetlen mennyiségű hó esett, és volt, ahol fehér volt a karácsony, de aztán az ember valahogy el is várná, nem? Hogy na ez egyszer megtörtént, akkor legyen is ez mindig így, ahogy gyerekkorunkban, amikor tényleg folyamatosan esett a hó télen, meg befagytak a tavak, de hát meleg telet hoz a szuper El Niño, állítólag egy centi havat sem kapunk most majd télen, én ennek a hírnek nem örülök. Hát havat lapátolni majd nem kell, ahogy a félország tette, mi ilyen lófúvóval próbáltuk felszabadítani a kukát az emberrel, senki ne próbálja ki, semmi se történik. Szóval különleges és extrém erejű légköri jelenség alakult ki a trópusi csendes óceán térségében, ahol az úgynevezett szuper El Niño erősödik, ráadásul szokatlan sebességgel. A legfrissebb mérések alapján a természetben zajló folyamatok az egész bolygó klímáját a feje tetejére állítják. Így a következő hónapokban Európában és Magyarországon is megbolygatják a megszokott téli mintázatokat majd, amit a legújabb előrejelzés is pontosan megmutat. A mélyebben megbúvó gigantikus melegvíz tömeg folyamatosan szállítja a hőt, ami globális láncreakciót indít el a légkörben. Ennek hatására egy kiterjedt, tartós, alacsony nyomású zóna formálódik az Atlanti-óceán északi része felett, ez pedig egyenesen a kontinensünk felé tereli az enyhe, nedves légtömeget. Ez a masszív rendszer gyökeresen átírja majd az európai szárazföldön várható időjárás megszokott forgatókönyvét. A friss meteorológiai adatok alapján rendkívül erős nyugati, délnyugati áramlás alakul majd ki. Ennek következtében a decembertől februárig terjedő időszakban a hőmérséklet messze a sok éves átlag felett alakulhat. Bár a fagyos napok elmaradása miatt a megszokotthoz képest szinte szokatlan hőség éri el a térséget, a délnyugati szél rengeteg nedvességet is magával hoz majd, ami kifejezetten csapadékos, esős heteket eredményez. A markáns enyhülés miatt a csapadék túlnyomó része eső formájában ér el majd minket, így az alacsonyabban fekvő területeken minimálisra csökken majd a fehér karácsony esélye. A modellek szerint a tartós és intenzív havazás inkább csak Észak-Európában, illetve a magas hegységekben várható majd. Tehát minden jel arra utal, hogy egy kifejezetten enyhe, szeles, esős, borongós téli időszakra kell számítanunk majd itthon.

0: Balatonfüred. Rádió. Helyben a legjobb. A legjobb.
1: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue. Let

0: hogy hogyan is kell ezt jól használni. Na segítek! 10-ből 9-szer, amikor letépünk egy darab alufóliát, akkor úgy használjuk, ahogy éppen a kezünkbe kerül. Tehát a fényes oldal felül, a mat alul, vagy fordítva. Nem szoktunk ezen gondolkodni, pedig a két oldal nem véletlenül néz ki másképpen. Az alufólia szinte minden konyhában ott lapul a fiókban, előkerül húshoz, süteményhez, sült krumplihoz, maradékok lefedéséhez, szendvicshez. Annyira hétköznapi a dolog, hogy nem is gondolkodunk rajta, használjuk, aztán kész. Ha csak lefedünk vele egy tálat a hűtőben, vagy becsomagoljuk a maradékot, akkor egyébként teljesen mindegy, melyik oldal kerül kívülre. Sütésnél viszont már lehet különbség. A fóliához ugyanis könnyen oda tapadhat az étel, és ebben a matt oldal valamivel jobb lehet. Az érdesebb felülethez kevésbé tapad hozzá a tészta vagy a hús, tehát könnyebb lehet levenni róla. A tapadásmentes bevonattal készült fóliáknál a gyártók is azt szokták javasolni, hogy a matt oldal kerüljön az étel felé. Ha húst, zöldséget sütünk, és közvetlenül a fóliára tesszük, a matt oldal kerüljön az étel alá. Ha pedig lefedjük ezt az ételt, azért, hogy ne száradjon ki, hogy ne piruljon meg túlságosan a teteje, akkor pedig a fényes oldal legyen kifelé. A legtöbben egyszerűen úgy használják tehát az alufóliát, ahogy éppen sikerül letépni, de most már tudjuk, hogy hogyan kell.
1: FM 100 107
2: Lakihegy Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.vtuzep.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicink.

0: közösség, élmény, hagyomány.
1: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
0: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
1: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
0: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
1: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászléfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
0: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
1: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
0: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
1: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
0: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
1: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
0: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság, Pince Séta, ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. A Szigeti Vízművek folytathatja a közútkezelői és útellenőri feladatok ellátását Sziget-Szentmiklóson. A Gazdasági Bizottság legutóbbi ülésén az eredeti előterjesztéshez képest módosítás született. Dr. Váncsa Botond tanácsnok javaslatára továbbra is az eddigi feladatokat végző Szigeti Vízművek ZRT láthatja el a munkát jövőre is. A Gazdasági Bizottság elnöke Tóth Pál rádiónknak elmondta, véleménye szerint a közútkezelői és útellenőri feladatok továbbra is megfelelő kezekben lennének a Szigeti Vízműveknél.
5: A hivatal azt szerette volna, hogy önállóan direktbe kösse meg ezt a szerződést, nem tartotta a bizottság ezt célszerűnek, tudván azt, hogy ugye erre, ha már egyszer beruházott az önkormányzati cég, akkor ne kelljen ezt megszüntetnünk, hanem tovább folytathassuk. Olyan problémák és olyan akadályok nem voltak, ami ezt gátolta volna, ugye ügyvezető úr is elmondta, hogy tudják ugyanezt a feladatot továbbra is folytatni, akár személyi, akár fizikai állománnyal, úgyhogy a bizottság úgy döntött, hogy a feladatokat ugyanígy a Szigeti Vízműveknek, ez egy módosítás volt a határozati javaslathoz képest, és én azt gondolom, képviselőtestület is el fogja fogadni ezeket a módosításokat.
4: A Szigeti Vízművek ZRT-nél maradhatnak az út- és járdakarbantartási feladatok is 2027-ben. Tóth Pál hozzátette, dr. Váncsa Botond javaslatára felmerült, hogy a társaság munkatársai a következő évben ezeket a feladatokat is ellássák. A tervek szerint így a Szigeti Vízművek továbbra is az idén is elvégzett feladatok ellátására kaphat lehetőséget.
5: Valóban a Szigeti Vízművek megint in-house keretében megkapja ezt a feladatot, és utána neki kell a beszerzéseket lefolytatni, akár az alvállalkozók tekintetében, akár a saját személyzet tekintetében. A műszaki ellenőri feladatok az továbbra is a hivatalnál maradt. A hivatal fogja, ugye ez egy 15 millió forintos fedezetet biztosítottunk, egy műszaki ellenőrnek a közbeszerzését elvégezni, és utána ő fogja az út karbantartást és saját a karbantartást műszakilag ellenőrizni.
4: Testvérvárosi delegációk érkeznek a Miklósi Városnapokra. A háromnapos Sziget-Szentmiklósi rendezvénysorozatra a testvértelepülések képviselőit is meghívták. Kövesdi László, a pénzügyi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a lengyelországi Buskozdroj városából 4-en, az erdélyi Gyergyó-Szentmiklósról 6-an, míg a bolgár Gorna-Orjahovica testvérvárosból 4 fős delegáció érkezik. A vendégek fogadásának elhelyezésének, valamint kulturális programjainak szervezési és lebonyolítási költségeit Sziget-Szentmiklós város önkormányzata biztosítja. A szükséges forrás biztosítását a pénzügyi bizottság elfogadást javasolta.
6: 7,7 millió forint a támogatást biztosítottunk, vagy keretet. Ez arra van szükség, hogy a meghívott vendégeket vendégültők látni, és el tudjuk szállásolni. És a mostani városnapokra 3 testvérvárosból jön küldöttség, az erdélyi Gyergyószentmiklósból 6 fős delegáció érkezik, Buskozdrojból, Lengyelországból 4 fős, és Gorna-Orjahovica bulgároktól pedig szintén 4 fős küldöttség érkezik.
4: Sokakat foglalkoztat a Dunaharasztin zajló fakarbantartás. Az elmúlt hetekben több közterületi növényt is ki kellett vágni. Hazai Tíme a rádióknak elmondta, nemrég interjút készített Márton Huba kertészmérnökkel, hogy megválaszolja a felmerülő lakossági kérdéseket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett arról számolt be, hogy a beszélgetés többek között arra is rávilágít, hogy a szakemberek hogyan tudják a leghatékonyabban megmenteni egy fa életét.
7: Nem csak Dunaharasztin, hanem a legtöbb településen nagyon nagy a felháborodás. Érthetően, amikor egy fát ki kell vágni. És egészen egyszerűen megszólított engem is ez a téma, hogy ez hogy is van, milyen ismérvek alapján, milyen eszközökkel, hogyan dönt úgy egy szakember, hiszen akivel a beszélgetés készült, ő Márton Huba kertészmérnök, faápoló, favizsgáló szakmérnök. Tehát nagyon sokáig tanulta, hogy milyen módon döntünk egy fa életét. részéről, és hogyan mentjük meg a lakott területeken lévő fákat.
4: A diákok is hallatták hangjukat a Kardos István általános iskolában. Diákok hangja címmel tartottak témanapot szeptember 16-án a Szigetszentmiklósi Kardos István általános iskola alsó tagozatán. A program során a tanulók megoszthatták véleményüket arról, hogyan érzik magukat az iskolában, valamint arról is beszélhettek, milyen lenne számukra az ideális tanterem és iskolaudvar. A diákok azt is elképzelték, mit változtatnának az intézményben, ha ők lennének az iskolaigazgatói. Az ötletek összegyűjtése után szavazással két új szabályt is elfogadtak, amelyeket közös tánccal ünnepeltek meg. A második helyig jött előre a Hungarian Darts Super League összetettjében a legutóbbi verseny hétvégén Szigetszentmiklós többszörös magyar bajnok darts játékosa Székely Penge Pál. A térségi sportoló a négy megmérettetésen kétszer a legjobb nyolcig menetelt, egyszer pedig a legjobbnak bizonyult. Penge elmondta, a csípősérülése miatt az elmúlt hónap nehéz volt, de a gyógytornának hála eljutott odáig, hogy végig bírjon egy ilyen megterhelő két napot. Hozzátette, az átlagok még nem voltak ott, ahol szeretné, de nagyon jól versenyzett, és különösen a magas kiszállók mentek, ami miatt nagyon elégedett lehet az elért eredményekkel.
8: Az biztos, hogy meglepő volt még számomra is a játék, nem számítottam ilyen jó játéka, főleg nem a kiszállók terét, és nagyon örülök neki, mert az elképzelésem, a változtatásaim, ami ugye a sérülésből való kijövetel miatt kénytelen voltam megtenni, és még mindig nem jöttem ki belőle, tehát még nem hívnám komplet visszatérésre. Ezek a változtatások, ezek ültek. Én nagyon örülök neki, és nagyon biztató, és van egy hónap kijavítani még azokat a hibákat, amik vannak.
3: Időjárás.
4: Vasárnap a hűvös helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, csak fátyol felhők és kevés gomoly felhője lehet meg az égen. A délies Szelet-Sopron és a Fertőtó környékén élénklökések kísérhetik. Tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Sziget-Szelet.
2: Egy riportműsor a Szigetszentmiklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
3: Ez a Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
9: Szép szerda estét kívánok! Szeptember 23-án, vagy ha az ismétléskor szól éppen a rádió, szép szombat délutánt a mikrofonnál Mayer Nóra. Ez pedig a Lakihegy Rádió Sziget-Szelet című riportműsora, melyben ezúttal Szigetszentmiklósra látogatunk. Ha egy helyen ennyi bogrács rotyog, abból bizony csak jó dolog sülhet ki, vagyis főhet ki. A hétvégén ismét megtelt élettel a Szigetszentmiklósi Kéktó Szabadidő Park, ahol a lecsófőző csapatok már délelőtt nekiálltak a főzésnek. Ki így, ki úgy készítette a lecsót, volt, ahol a hagyományos recepthez ragaszkodtak, máshol pedig egy kis csavarral próbálkoztak. Közben természetesen nem csak a bográcsok körül zajlott az élet, tánc, sakk, színpadi programok és családi programok is várták a résztvevőket. Én is ott jártam, most pedig megnézzük az előttünk álló szűk egy órában, hogy hogyan is telt a lecsófőző családi nap. Jöjjön tehát egy szelet ebből a programból.
10: Tell me what

0: Egy falat a térség életéből. Egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: A helyszín a Sziget-Szentmiklósi Kéktól Szabadidő Park, hiszen a mögöttünk hagyott hétvégén lecsófőző versenyt tartottak itt Sziget-Szentmiklóson. Ez már visszatérő esemény. Most is itt a főzőcsapatok már szépen fölálltak, és itt a senior training tánc csapata is úgy látom, hogy éppen főzi a lecsót, úgyhogy nem csak felléptek, hanem úgy látom, hogy részt is vesztek a versenyen, és készültek is. Mellettem Vucskó Bernadett, a senior training vezetője áll. Mit lehet a csapatról tudni?
3: Hát most először vagyunk mi ezen a rendezvényen kint, úgyhogy már tudjuk, hogy jövőre majd miket kell még pótolnunk, mert hogy most főzünk is, és nem csak fellépünk, illetve nem is fellépésnek mondanám, hanem egy közösségi táncnak, mert mi lent a pályán fogunk táncolni úgy, hogy mindenkit invitálunk arra, hogy jöjjön és velünk együtt táncoljon. Amit a csapatról tudni kell, közel 30-an fogunk itt most részt venni. Rendszeresen járunk, van Tökölön csoportunk és Sziget-Szentmiklóson csoportunk, egy ízületkímélő mozgásforma, páros táncokat járunk, önálló line dance-eket táncolunk, udvari táncokat, illetve körtáncokat, és a legfontosabb az, hogy örömtánc. Mert hogy örömet okoz ez mindenkinek.
2: Nagyon fontos az, hogyha régebb volt a fiatalokat meg lehet valamilyen programmal szólítani. Ők nyitottabbak? Hogy látod? Talán jobban ráérnek, talán nagyobb az igény arra, hogy egy közösség tagjaivá váljanak. Mik a tapasztalataid eddig így a térségből, így Tökölről, Sziget-Szentmiklósról?
3: Nem sok tapasztalatom van külön fiatal csoportokkal, mert hogy ugye ez egy idősebb korosztály, 50 pluszos korosztály, akik járnak erre a táncra. Viszont a nyári szünetekben vagy iskolai szünetekben jönnek az unokák, és jönnek tini lányok is, és ami az érdekes, azt vettem észre, hogy bizony kell figyelniük és követniük ezt a táncformát, mivel itt egy jelentős agytorna is van ebben, mert hogy a koreográfiát mindig akkor tanuljuk meg, hogy éppen hogy leszek a lépések, nem csak lépések, hanem a kézre is figyelni kell, az irányokra is figyelni kell, de ezt majd megmutatjuk itt most a rendezvényen. És azért ez a koncentráció, úgy vettem észre, hogy a fiataloknak is szokatlan egy kicsit, de aztán fölveszik a ritmust.
2: Nem azért, mintha a fiatalokhoz akarnám magam sorolni, de amikor egy ilyen tököli alkalomra én is ellátogattam, akkor csak szemlélője voltam egy ilyen táncfoglalkozás kezdésének, csak néhány percet tudtam ebből lekövetni, de tényleg elég komplex, nem olyan könnyű, mint amilyennek esetleg tűnhet.
3: Igen, igen, sokan azt gondolják, hogy jaj, hát akkor itt az idősek csak táncikálnak, de ez nem, mert a senior örömtáncnak a mottója is az, hogy mozgás, öröm, agytorna, és ebből a háromból ötvöződik ez teljesen össze, és nagy hangsúly van itt az agytornán, hogy figyelni kell, koncentrálni kell, ez egy fejlesztő foglalkozás is, nem csak az, hogy örülünk és a zene szól, mert ez mindig tényleg egy örömöt fog okozni nekünk.
2: Sokan vagytok. Ha esetleg valaki kedvet kap, még csatlakozhat? Folyamatában bármikor be lehet csatlakozni?
3: Természetesen lehet csatlakozni, ugye itt nem is előfeltétel a tánctudás, mert mindig újakat tanulunk. Nagyon gyorsan be lehet tanulni a bizonyos tánc lépéseknek a formáiba, ilyen alaplépéseknek, amik, hogy már mondom a nevet, és akkor már tudják, hogy milyen lépéssorozat fog abból jönni. Ezt nagyon gyorsan el lehet sajátítani, úgyhogy folyamatosan be lehet kapcsolódni, bármikor külön figyelünk, és most már egy olyan jó kis csapat jött össze mind a két helyszínen, hogy egymás segítik. Ha jön egy új résztvevő, akkor nekem alig van szinte munkám ebbe, mert hogy a többiek annyira támogatják az újonnan érkezőket, hogy segítik és hozzászoktatják, hogy mit is mikor kell csinálni.
2: Hol érnek el benneteket, hol csatlakozhatnak be? Sziget-Szentmiklóson?
3: Sziget-Szentmiklóson a Nemzedékek Házában táncolunk pénteken reggel 8-tól 9-ig.
2: Akkor nincs más hátra, csak bekopogtatni pénteken 8-ra érkezni, és felkészülten gondolom nyilván esetleg váltócipő, kényelmes ruha, mi a praktikum?
3: Igen, kényelmes ruha, kényelmes cipő, váltócipő ugye a terem miatt javasolt, meg legyen innivaló nálunk, mert elfáradunk, és a hidratálás az nagyon fontos ebben az esetben. És azt még kiemelném, hogy a Sziget-Szentmiklósi lakosoknak ingyenesen látogatható.
2: Akkor csak élni kell a lehetőséggel. Itt most egy picit visszafordulva a lecsófőző versenyre, ki itt a konyha főnök? Vagy ez teljesen közös munka?
3: Közös munka, de van egy konyha főnökünk, aki a táncosok között most még az egyedüli férfi tagunk. De
2: neki jó dolga van akkor.
3: Igen, neki jó, igen, és teljesen előkészült, úgy ráhagyatkozunk, hogy ő a főfőnök most ebben a főzésben, és csatlakoznak egyébként férfiak is, most már vannak többen is a két helyszínen.
2: Még mindig itt a senior tréning csapat sátránál vagyunk, itt már rotyog a lecsó, bár még igen korai órában vagyunk, hogyha mondhatjuk, hiszen délelőtt kezdődött ez a rendezvény, a lecsófőző verseny. Mellettem pedig Bodor János áll, aki szintén tagja a senior tánc csapatnak, és úgy látom, hogy ön a konyha főnök.
4: Igen, engem bíztak meg vele, én nagyon szépen megköszöntem a táncos társaimnak. 6 éve táncolunk együtt a feleségemmel, nem csak a tököli, hanem a szigethalmi és a halásztelki csapatban is bent vagyunk.
2: Mit ad a tánc?
4: Nekem mindent jelent, mert 1974 óta táncolunk a feleségemmel együtt, természetesen nem klubokban, most az utolsó 6 évben már igen. Előtte 1974-ben Budapest bajnok voltam versenytáncban, akkor az egy nagy változás volt az életemben, és onnantól kezdve a tánc, a társaság, a hölgyek. Egy nagy baj van, hogy nagyon kevés férfi ember jön közénk.
2: Nem egyszerű a dolog, de így gondolom, akkor el van kényeztetve ennyi hölgy között.
4: Nem, én inkább hátrányos helyzetű vagyok egy szempontból, mert nehéz, ugyanúgy fordítva is, ha egy hölgy bekerül egy férfi társaságába, neki ugyanolyan nehéz. És részemről a maximális tisztelet, a tánc alapdolog, a szeretet, ami összetartja a társaságot, a hangulat, ami most is hallatszik a háttérben, és így nagyon jó.
2: Nem feledve a táncot, de azért itt egy nagyon fontos főszereplője van még önökön kívül ennek a mai napnak, mégpedig itt a hatalmas bográcsban található rengeteg lecsó, amivel készültek. Mi a titok?
4: Titok gyakorlatilag csak annyi, hogy a meglévő alapanyagokat a hölgyek összevágták, én készítem majd el a bográcsban azt az alapanyagot, amit összevágtak. A magyar lecsó irányába haladunk. Mi szeretjük, ha valóban lecsónak lecsó íze van, nem pedig kolbászos lecsó, mert ugye sok-sok probléma adódik ebből.
2: Ezért egy kis szalonna van benne.
4: Igen, az alapanyag, az egy füstölt szalonna, mangalicából készült füstölt szalonna, és a pirítással megkezdődik, alapanyagokat belerakjuk, szinte egyszerre, nem külön-külön pörkölgetjük, kóstoljuk, én kóstolom, és megkértem még egy hölgyet, hogy ő is kóstolja meg. Ha nem lesz jó, akkor csak kettőnket fognak megverni.

0: Sziget Szelet, a Laki Hegy Rádió riport műsora.
1: A helyszín a Sziget-Szentmiklósi Kéktó Szabadidő Park, ahol a mögöttünk hagyott hétvégén megtartották a már hagyományosnak mondható lecsófőző családi napot szombaton Sziget-Szentmiklóson, mégpedig az egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület szervezésében. Mellettem pedig most már Nagy János polgármester úr áll, itt papírokat szorongat a kezében. Tudom, hogy nagyon sok a résztvevő, ez most rekord az idei?
2: Minden évben rekordot döntünk. Igazából ugye olyan sok jelentkező van, hogy sajnálatos módon vannak olyan csapatok, amelyeket vissza kell utasítanunk, illetve olyan listára teszünk, hogyha valaki visszamondja betegség miatt vagy egyéb okok miatt, akkor őket ki tudjuk hívni. Jelen állapotban ugye minden sátorpozíció vagy sátorhely megtelt, úgyhogy lassan kezdjük is a rendezvényt. Bízom benne, hogy az idei évben is mindenki jól érzi majd magát.
1: Szervezők is készülnek ilyenkor lecsóval, vagy azért elég az, amit majd kóstolni kell?
2: Az idei év egy különleges év lesz a lecsófőző családi napunkon, hiszen ez nem csak egy lecsófőző verseny, hanem egy családi nap, amelyet szokás szerint koncerttel, illetve utcabállal fogunk zárni. Az idei évben Pácin településnek a képviselő testülete, illetve a jegyzője, a polgármestere, alpolgármestere jött el, és a páciniak fognak elsősorban a fellépőknek főzni. Ők egyébként tárkonyos vadragú levest őszhúsból készítenek, amit Pácini alpolgármester ajánlott fel 2 darab őszből, illetve még a páciniak kedveskednek krumpli lángossal az ide látogatóknak, tehát nem csak lecsót kaphatnak az ide látogatók, hanem még egyéb finom ételeket is, illetve vannak még olyan sátrak, ahol a lecsófőzés mellett még külön más ételt biztosítanak, szolgálnak természetesen ingyenesen az ide látogatóknak. A célunk az, hogy ilyenkor a város apraja nagyja összegyűjjön, adott esetben cégek, civil szervezetek. Ismerek olyan sátrakat, akik bizonyos utcát képviselnek, vagy több utcát képviselnek a lakók, baráti társaságok. Hát ugye ez már hagyományos, talán már a 6. lecsófőző családi nap, amit megrendezünk, és bízom benne, hogy mindenki jól fogja érezni magát. Még talán annyiban különleges a mai lecsófőző versenyünk, hogy ugye 5 zsűri lesz majd. Az egyik zsűri Cinke Csaba Pácin polgármestere, a másik zsűri pedig Dr. Kocsmár Norbert, Pácinnak a jegyzője, a harmadik zsűri pedig Anger Zsolt, Jászai Maridíjas színész rendező lesz, és a negyedik zsűrink szokás szerint ugye Kis Sándorné Kati néni, aki ugye régebben, amíg még a képviselő testület a közétkeztetést nem döntött úgy, hogy külső szég végezze, addig ugye Kati néninek köszönhetően ehettek finom ételt az iskolás és óvodás gyermekek, és az 5. zsűri tagunk pedig Bicsérdi Viktória, a Levendula és Kert cukrászdának az egyik tulajdonosa. Róluk azt kell tudni, hogy ugye a Magyarország év tortája díjat is megnyerték, úgyhogy idén 5 zsűri lesz, ahogy említettem, neves emberekkel, de rengetegen eljöttek, úgyhogy most mennem is kell a színpadhoz. Mai napon nem csak a házigazda szerepet töltöm be, hanem vállaltam a műsorvezető szerepet is, tehát én fogom felkonferálni a
1: sokoldalú.
2: Muszáj szeretek az emberek között lenni. Ilyenkor van lehetőség kötetlenül beszélgetni egymással.
1: Hát akkor jó szórakozást kívánok, hogyha így a sok munka mellett van erre idő.

0: can't talk about.
1: Hallottad már a Lakihegy Rádió Report műsorát, a Sziget szeletet?
2: Ha nem, kóstold meg!
1: Egy falat a térség életéből.
2: Ez a Sziget szelet.
3: Még mindig a Lecsófőző Fesztiválon vagyunk szeptember 19-én, szombaton ugyanis benépesült itt a Sziget-Szentmiklósi Kéktó Szabadidő Park, de hát nem csak a lecsófőzésé a főszerep, hanem sok-sok egyéb kísérő programé is, mint például a Saksziget Egyesület kis sátrában. Itt kisebbek és felnőtt is vár arra, hogy éppen elkezdődjön egy sakkverseny, egy sakkoktatás zajlik itt tulajdonképpen. Mellettem Kovalcsik Mónika áll, az Egyesület elnöke. Mennyire tudnak egy ilyen kitelepülésen, egy ilyen eseményen ráhangolódni a sakra a gyerekek, akik esetleg még teljesen új játékként tekintenek erre a sportra?
4: Mi most már nagyon sok éve járunk ki, minden rendezvényen ott vagyunk, vagy igyekszünk ott lenni, legyen ez futónap, lecsófőző, adventi, mindenhol igyekszünk ott lenni, mert úgy nagyon-nagyon szeretik a gyerekek és a felnőttek is, hál' Istennek, és ilyenkor olyan, amikor leülnek a nagypapák, a apukák, a gyerekkel sakkozni, és most is egy ilyenre készülünk, hogy a gyerekek, felnőttek, igazság szerint versenynek hívjuk, de egy jó játék legyen, és én azt látom, hogy hál' Istennek jönnek kisebbek, nagyobbak, a picikéknek van ilyen egészen nagy sakk, ők csak rakosgatják sokszor, de már ismerkednek a bábukkal, tehát nagyon szeretik.
3: Mely ez a korosztály kifejezetten, akikkel foglalkoznak egy-egy sakk foglalkozáson, illetve hogyan zajlanak ezek, hol érhetik utol a Sziget-Szentmiklósi Sakksziget Egyesületet?
4: Nekünk van szombaton ugye a Sárga Házba szoktunk lenni, ha csak nem kitelepülünk, mert vannak ilyen rendkívüli alkalmak, akkor ilyenkor most a Sárgázban lennénk, 9-től vannak az ovisok, ez 5 éves kortól ajánlott, aztán 10 órától jönnek a közepes szintűek is, 10-től 11-ig, és akkor van nekünk egy haladó csoportunk, ő neki 2 órájuk van, 10-től 11-ig van egy gyakorlati, és 11-től van nekünk egy nemzetközi nagymester, Horváth József, ő tanítja a nagyokat, az inkább elméleti foglalkozás, és hát ugye ott vagyunk, én azért elmondhatom, és erre nagyon büszke vagyok, hogy Sziget-Szentmiklós összes óvodájába, és hát még a kardosban nem vagyunk, de szerintem ott is majd leszünk.
3: Mit ad a gyerekeknek a sakk?
4: Nyilván ad mindenféle, és nagyon sok mindent fejleszt, ezt föl se sorolom, a türelmet, azt minden játék, hogy a szabálykövetést, azt, hogy hát néha vesztünk is, ugye ezt a legnehezebb azért nekik, ugye főleg kicsiknek, de sokszor nagyoknak is, hogy elbírja viselni azt a veszteséget, hogy éppen nem nyertünk. Én azt mondom, azon kívül, és borzasztóan játékosan, tehát ugye ez a gamifikáció, tehát hogy játékosan tanítunk, és én azt mondom, hogy a sakk erre a legeslegjobb dolog.
3: Na hát akkor nincs más hátra, mint jó kis játékos házi versenyt kívánok.
4: Köszönjük szépen!

0: Egy falat a térség életéből. Egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: A helyszín még mindig Sziget-Szent Miklóson a lecsófőző családi nap, hiszen itt a Kéktó szabadidőparka mögöttünk hagyott szombaton igencsak benépesült. Nagyon jó illatok vannak már a környéken, és itt a Bányató Horgász Egyesület kis sátránál is. Úgy látom, itt több fronton folyik a munka. Pogyka csapat és Horváth Ferenc.
3: A Pogyka csapat, mellettünk a Lácsó Lecsó, és a harmadik pedig nem utolsó sorban Lecsókolom csapatja. A Bányató Egyesület vagyunk mind a hárman. Jól érezzük magunkat, jó idő van. Szeretünk sütni, főzni, örülünk mindennek.
2: Egyszerű étel a lecsó, azért azt valljuk be, de mi a titok?
3: Nincsen titok. Mindenki, aki lecsót tud főzni, az tudja, mi kell bele, igazából alapanyagokkal.
2: Népes a csapat, és ilyenkor fennáll annak a veszélye, hogy mindenki egy picit az otthonról hozott kis saját fortéjait szeretné esetleg érvényesíteni.
3: Mi hagyományos lecsót készítünk, ebbe paprika, paradicsom, szalonna, hagyma és kolbász van, sóból, semmi más.
2: Első alkalommal vesznek részt?
3: Nem, most már az összes, idáig ami volt verseny, mindegyik jön itt voltunk.
2: Nem látják a hallgatóink, itt most még csak a hagymát díszteli, és akkor itt egymás keze alá dolgoznak? Mi a munka megosztás?
3: Igazából nem kell megosztani, mindenki tudja a dolgát, ugye elő vagyunk már készítve. A lecsó az egy nagyon gyors étel igazából, úgyhogy most kis pihenőt tartunk, de hát egy óra alatt kész van, úgyhogy fogjon el az étel, arra számítunk.
2: Számít a helyezés?
3: Hát ez számít, az is mindenkinek számít, de igazából azért jöttünk, hogy jól érezzük magunkat, tehát nem a helyezés. Ideig még nem nyertünk sose semmit, de mindig üres fazakat vittünk haza.
2: Hölgyek is itt vannak, azért többen árgus szemmel figyelik itt a bográcsot.
4: Kata vagyok, dizájnnak a felelőse.
2: Itt gyönyörű szépen megterített asztal van már.
4: Köszönjük szépen. Mindig megtervezi, és szerintem óriási, amit lát benne a lecsóban. És most is itt van az asztalon.
2: Na de említette az előbb az úr, hogy itt már nem az első alkalom, hogy részt vesznek. Újítanak azért mindig valamit, vagy tényleg maradnak a megszokottnál?
3: Maradunk. Egyszer ez nekünk bevált, ezt főzzük mindig, nem újítunk.
4: Egyszer megnyerjük.
2: Mik a szempontok az ízen kívül, azt tudják?
4: Lecsó. Az, hogy fontos legyen, hogy Magyarországot képviseljük. Lecsó.

0: mi is jár.
1: Sziget Szelet, a Laki Hegy Rádió riport műsora.
2: Angyal István és dr. Somogyi Szilvia állít a Dunamente sátor előtt. Még csak a hagyma, illetve a paprikát tették föl itt a Szigetszentmiklósi lecsófőző családi napon, amely a mögöttünk hagyott hétvégén zajlott szombaton. Mit lehet tudni a csapatról?
3: Ez a csapat egy zseniális csapat. Egy helyi kisközösség, ami úgy állt össze, hogy egy ilyen politikai történet mentén.
2: Hány ember között oszlott meg, vagy oszlik meg itt a mai napon a munka?
3: A csapat 32 főből áll, jelen pillanatban itt 23-an vagyunk, és mindenki dolgozik.
2: Mindenkinek jutott feladat?
3: Mindenki.
4: Igen, igyekeztünk úgy szétosztani, hogy mindenki hasznosnak érezze magát.
2: Minden fontos, hogy hogy vágják a hagymát. Hosszára, a kockára, apró praktikák. Önöknek valami most már elárulhatják, hiszen ezt a beszélgetést hallgatóink már az eredményhirdetés után hallják, tehát van-e valami forte?
4: Én ezzel pont nem értek egyet, és lehet, hogy a csapaton belül is néhányan azért megköveznének, de én azt gondolom, hogy pont attól lesz egyedi egy lecsó, hogy itt senki nem ugyanúgy csinálja, és mindenki egy picit másképp szel, egy kicsit más arányok sikerülnek minden alkalommal, és nincs egy ilyen biztos recept, hanem ahogy esik, úgy puffanik.
2: Itt van ugye a paradicsom savassága, és annyi minden befolyásolja, soha nem lehet ugyanolyan lecsót készíteni.
3: Én szerintem úgy van az, hogy mindenki a lelkét teszi bele, aztán majd kijön valami.
2: Na de azt látom, hogy itt többen kevergetik, kavargatják, óvják, figyelnek rá. Nem áll fenn az a veszély, hogy esetleg mindenki egy picit bele tesz fűszerben?
3: Ez kizárt dolog. Nálunk van egy vezető, aki irányítja ezt a tevékenységet. Az, hogy mindenki hozzányúl egy picit, az egy természetes dolog. Beleteszi a magáét. Nem fűszerben, hanem lelkesedésben.
2: Első alkalommal vesznek részt ezen a lecsófőző családi napon?
4: Igen.
2: És mégis igen. Mi volt az indítatás? Ilyen közösségi esemény, tényleg az, hogy jó hangulatban összejön a csapat, és csapatépítő jelleggel itt eltöltenek egy hétvégét, vagy az, hogy esetleg nyerjenek? Mik a prioritások?
4: Én azt gondolom, hogy két fő prioritás van. Az egyik az a csapatépítő jelleg, és hogy egy szép őszi napon érezzük jól magunkat. Így a másik pedig, hogy egy kicsit Szigetszentmiklós lakossága számára is kezdjünk láthatóvá válni, hogy mi így létezünk és csináljuk a dolgunkat. Az, hogy nyerünk-e, vagy valamiféle helyezést elérünk-e, hát ez meg majd kiderül.
2: És mit csinálnak egyébként, hogyha már így feldobta a labdát, hogy csináljuk a dolgunkat?
4: Hát alapvetően azért ez egy politikai kezdeményezés volt, ez a Tisza sziget, ami létrejött, és hát azért most igyekszünk megtalálni a helyünket így a jövő város javításában.
2: Mindannyian szigetszentmiklósiak, vagy környékbeliek?
3: Talán egy kivételével mindenki szigetszentmiklósi a csapatból. Az ő szíve is Szigetszentmiklóshoz húz erősen. Itt találta meg közöttünk azt a lehetőséget, amivel érvényre tudja juttatni az akaratát, a szándékát és a nézeteit közöttünk tudja érvényre juttatni.
2: Azok, akik ilyen szintéren is aktívak, bizonyára azoknak a fejében van egy ilyen sokszor idealizált kép, vagy jogos elvárás. Milyen önök számára az ideális Szigetszentmiklós?
3: Az ideális sziget élhető, minden szempontból élhető, zöld, közlekedhető, és egy olyan közösség, amelyik mindenkit be tud fogadni, független attól, hogy milyen politikailag, erkölcsileg, stb. A lényeg az, hogy egy óriási közösség legyen és fejlődjön. Azt hiszem, erről szól az élet.
4: Nekem nagyon fontos, hogy családbarát legyen. Mi azért költöztünk Szigetszentmiklósra, hogy így a kis családunk így egy élhető helyen legyen. Úgyhogy ezért harcolunk.
2: De jó úton haladnak az élhető város felé?
4: Nagyon jó úton haladunk.
2: Na, hát akkor nincs más hátra, mint hogy jó főzőcskézést kívánjak. Meg mégiscsak egy verseny, egy megmérettetés, azért sok sikert.
3: Köszönjük szépen.

0: Egy falat a térség életéből. Egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Ennyi volt már a Sziget-Szelet műsorunk az ismétlés mellett. A Lakihegy Rádió hangos archívumában is bármikor visszahallgatható. Köszönöm a figyelmet, búcsúzik Mayer Nóra.
0: Hallottad már a Lakihegy Rádió riport műsorát, a Sziget-Szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget-Szelet.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész, modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben

0: 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
0: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
0: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
0: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál, a stresszmentes fogászat.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül, 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz: 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Folytatódik a késő nyárias idő. Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. 5 milliárd forintból újulnak meg laktanyák. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett, vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, vizes helyiségek, oktatótermek újultak meg. Ruszincendi Romulus tárcavezető úgy fogalmazott: a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására 18 milliárd forintot szánt, a beruházást azonban leállította, az idei évre 5 milliárd forintot pedig oda csoportosította át, ahol valóban szükség van rá. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Pósvai Gábor azt írta: a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. 4-en meghaltak az Atén turista negyedében történt pénteki robbanásban. A mentőegységek 2 ember továbbra is keresnek az összeomlott épület romjai között. Az egyik áldozat helyi források szerint egy fiatal nő, feltehetően egy amerikai turista volt. A többi halálos áldozatról egyelőre nem közöltek részleteket. A detonációt feltehetően gázszivárgás okozta.
5: Időjárás.
6: Mindenütt süt a nap, esőre nem kell számítani. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Késő este 8-13 fok várható. Holnap is hasonlóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Érdekes történetek, itt élünk. Szórakoztató programok, itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk, a Lakihegy Rádió riportműsora.
1: Kedden este 8-kor, a hírek után.
0: FM 107.

0: kezdjük általában.
1: FM 100 107
2: Lakihegy Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcsy Zsilinszky utca 43/B.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben

0: vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert. Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
1: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
0: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
1: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
0: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
1: Foglaljon időpontot 0620 929 0609, vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
0: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
2: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta, ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki pincejáraton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Folytatódik a késő nyárias idő. Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. 5 milliárd forintból újulnak meg laktanyák. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a Helsinki és az Új-Delhi nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett, vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, vizes helyiségek, oktatótermek újultak meg. Ruszincendi Romulus tárcavezető úgy fogalmazott, a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására 18 milliárd forintot szánt. A beruházást azonban leállította. Az idei évre 5 milliárd forintot pedig oda csoportosította át, ahol valóban szükség van rá. Ismét több civil halt meg az orosz és az ukrán légi csapásokban. Az orosz erők támadásaiban Zaporizsjában megsemmisült egy családi ház. Két nő a romok alatt vesztette életét. Szumiban két ember halt meg, Kijevben lakóépületeket, irodákat és egy raktárt ért találat. Hatan megsebesültek. Közben ukrán dróntámadásban hárman meghaltak, ketten megsérültek Oroszország déli részén. A Krasznodári területen ipari létesítményekbe, köztük egy olajfinomítóba csapódtak be ukrán repülőszerkezetek. Hat ember vesztette életét az aténi házrobbanásban, miután megtalálták az utolsó két eltűnt holttestét is. Az áldozatok között van az épületben élő idős házas pár és négy amerikai turista. Az azonosításuk még tart. Az aténi polgármester szerint a detonációt valószínűleg gázszivárgás okozta. A körülményeket még vizsgálják. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyi azonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is.
4: Időjárás.
5: Mindenütt süt a nap, esőre nem kell számítani. Késő este 8-13 fok várható. Holnap is hasonlóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. Lakihegy.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A Szigeti Vízművek folytathatja a közútkezelői és útellenőri feladatok ellátását Sziget-Szent Miklóson. A gazdasági bizottság legutóbbi ülésén az eredeti előterjesztéshez képest módosítás született. Dr. Váncsa Botond tanácsnok javaslatára továbbra is az eddigi feladatokat végző Szigeti Vízművek ZRT láthatja el a munkát jövőre is. A gazdasági bizottság elnöke Tóth Pál rádióknak elmondta, véleménye szerint a közútkezelői és útellenőri feladatok továbbra is megfelelők ezekben lennének a Szigeti Vízműveknél.
9: A hivatal azt szerette volna, hogy önállóan direkt bekösse meg ezt a szerződést, nem tartotta a bizottság ezt célszerűnek, tudván azt, hogy ugye erre, ha már egyszer beruházott az önkormányzati cég, akkor ne kelljen ezt megszüntetnünk, hanem tovább folytathassuk. Olyan problémák és olyan aggadályok nem voltak, ami ezt gátolta volna, ugye ügyvezető úr is elmondta, hogy tudják ugyanezt a feladatot továbbra is folytatni, akár személyi, akár fizikai állománya, úgyhogy a bizottság úgy döntött, hogy a feladatokat ugyanígy a Szigeti Vízműveknek, ez egy módosítás volt a határozati javaslathoz képest, és én azt gondolom, képviselőtestület is el fogja fogadni ezeket a módosításokat.
8: A Szigeti Vízművek ZRT-nél maradhatnak az út- és járdakarbantartási feladatok is 2027-ben. Tóth Pál hozzátette, dr. Váncsa Botond javaslatára felmerült, hogy a társaság munkatársai a következő évben ezeket a feladatokat is ellássák. A tervek szerint így a Szigeti Vízművek továbbra is az idén is elvégzett feladatok ellátására kaphat lehetőséget.
9: Valóban a Szigeti Vízművek megint in-house keretében megkapja ezt a feladatot, és utána neki kell a beszerzéseket lefolytatni, akár az alvállalkozók tekintetében, akár a saját személyzet tekintetében. A műszaki ellenőri feladatok az továbbra is a hivatalnál maradt. A hivatal fogja, ugye ez egy 15 millió forintos fedezetet biztosítottunk, egy műszaki ellenőrnek a közbeszerzését elvégezni, és utána ő fogja az út karbantartást és saját a karbantartást műszakilag ellenőrizni.
8: A jelenlegi vízi közműjavítás miatt jelentős forgalmi változás lépett életbe Dunaharasztin. A karbantartás ideje alatt teljes lezárásra lehet számítani a főút és a Király utca kereszteződésében. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT közleménye szerint azért szükséges a közlekedés korlátozása ezen a szakaszon, mivel egy nemrég történt csőtörés hiba elhárítása során sürgős beavatkozást igénylő műszaki problémát találtak. Ennek értelmében az érintett csomópontban nem lehet ki- és bekanyarodni. A szakemberek igyekeznek, hogy a munkálatok a lehető legrövidebb időn belül megvalósuljanak, addig is a környéken élők türelmét és megértését kérik. A fejleményekről a városvezetés a továbbiakban is folyamatosan tájékoztatja a lakosságot hivatalos felületein. Nem szünetel a munka Dunavarsány közterein, az intézmények és zöld területek karbantartása mellett számos tennivaló akad a településen. A Városgazdálkodási Kft. Folytatja a fák gajazását, emellett a Petőfi lakótelepen található egészségházban újítja fel az ajtót és a szélfogót. A szakemberek ezen kívül a szüreti felvonulás területén végeznek takarítást és tereprendezést. Az önkormányzat ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett városrészeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu oldalon olvashatók.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szent Miklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szent Miklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirálta műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Klasszix-ese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászléfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és

0: Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
1: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
0: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
2: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta, ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki pincejáraton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Folytatódik a késő nyárias idő. 400-nál is többen pályáznak a 60 tankerületi igazgatói álláshelyre. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már készülnek a részletszabályok Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásához, közölte az Igazságügyi Minisztérium. 3 tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra. Közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vádképviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére összesen 567-en pályáztak. Közülük 407 jelentkezés felelt meg a feltételeknek. A pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnökévé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Az elnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyi azonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is. Több tucat bálnaborjú tetemét sodort a partra az óceán Argentínában. Halálukat feltehetően bakteriális fertőzés okozta, de vizsgálják az esetleges emberi tevékenység szerepét is. A déli simabálnák a szaporodási és borjúnevelési időszakban Argentína, Brazília és Uruguay partjaihoz vándorolnak. A két óceáni áramlat találkozásánál fekvő, tápanyagban gazdag térség az UNESCO világörökségének része.
4: Időjárás.
5: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
6: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Választ gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség. Töltődj fel Ráckevén. A kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Testvérvárosi delegációk érkeznek a Miklósi Városnapokra. A háromnapos Sziget-Szentmiklósi rendezvénysorozatra a testvértelepülések képviselőit is meghívták. Kövesdi László, a pénzügybizottság elnöke rádiónknak elmondta, a lengyelországi Buskozdroj városából 4-en, az erdélyi Gyergyó-Szentmiklósról 6-an, míg a bolgár Gorna-Orjahovica testvérvárosból 4 fős delegáció érkezik. A vendégek foglalásának, elhelyezésének, valamint kulturális programjainak szervezési és lebonyolítási költségeit Sziget-Szentmiklós város önkormányzata biztosítja. A szükséges forrás biztosítását a pénzügyi bizottság elfogadást javasolta.
7: 7,7 millió forinttal támogatást biztosítottuk, vagy keretet. Ez arra van szükség, hogy a meghívott vendégeket, vendégültők látni, és el tudjuk szállásolni. És a mostani városnapokra 3 testvérvárosból jön küldöttség. Az erdélyi Gyergyószentmiklósból 6 fős delegáció érkezik, Buskozdrojból, Lengyelországból 4 fős, és Gorna-Orjahovica bulgároktól pedig szintén 4 fős küldöttség érkezik.
6: Sokakat foglalkoztat a Dunaharasztin zajló fakarbantartás. Az elmúlt hetekben több közterületi növényt is ki kellett vágni. Hazai Tíme a rádióknak elmondta, nemrég interjút készített Mártonhuba kertészmérnökkel, hogy megválaszolja a felmerülő lakossági kérdéseket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett arról számolt be, hogy a beszélgetés többek között arra is rávilágít, hogy a szakemberek hogyan tudják a leghatékonyabban megmenteni egy fa életét.
8: Nem csak Dunaharasztin, hanem a legtöbb településen nagyon nagy a felháborodás, érthetően, amikor egy fát ki kell vágni. És egészen egyszerűen megszólított engem is ez a téma, hogy ez hogy is van, milyen ismérvek alapján, milyen eszközökkel, hogyan dönt úgy egy szakember, hiszen akivel a beszélgetés készült, ő Mártonhuba kertészmérnök, faápoló, favizsgáló szakmérnök. Tehát nagyon sokáig tanulta, hogy milyen módon döntünk egy fa életét, és hogyan mentjük meg a lakott területeken lévő fákat.
6: Megkezdődtek az egyeztetések a Dunaharasztin épülő kutyafuttatóról. Az önkormányzat a beruházás érdekében indított civil petíció benyújtóját és a Dunaharaszti Állatvédők Alapítványt is bevonta a szakmai előkészítésbe. Dr. Szalai László polgármester hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a munkálatok megkezdése előtt szeretnék megvizsgálni a kutyafuttató biztonságos kialakításának lehetőségeit, illetve a hosszú távú használat feltételeit. A település első embere emellett arról számolt be, hogy egy olyan fejlesztés megvalósítása a cél, ami egyszerre felel meg a kutyatartók és a környéken élők igényeinek. A kivitelezés során a városvezetés igyekszik figyelembe venni a környezeti adottságokat, a megközelíthetőséget, valamint a zajhatást is. A diákok is hallatták hangjukat a Kardos István általános iskolában. Diákok hangja címmel tartottak témanapot szeptember 16-án a Szigetszentmiklósi Kardos István általános iskola alsó tagozatán. A program során a tanulók megoszthatták véleményüket arról, hogyan érzik magukat az iskolában, valamint arról is beszélhettek, milyen lenne számukra az ideális tanterem és iskolaudvar. A diákok azt is elképzelték, mit változtatnának az intézményben, ha ők lennének az iskola igazgatói. Az ötletek összegyűjtése után szavazással két új szabályt is elfogadtak, amelyeket közös tánccal ünnepeltek meg.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 1999 óta minden évben megrendezik a Kortárs Képzőművészeti Fesztivált, a Patak Fesztivált Szigetszentmiklóson, melynek célja, hogy párbeszédet indítson a művészetről és összekapcsolja az alkotókat a közönséggel. Idén szeptember 26-án tartják a megnyitót a Városi Galériában, melyet Szem Adám György Munkácsi Mihály díjas festőművész, író, az MMA elnökségi tagja nyit meg. A kiállítás kurátora Puha Ferenc festőművész. A program a Kultúrházak éjjel-nap a rendezvény sorozat része. A kiállítást október 17-éig láthatjátok. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus, komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy, éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
4: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
5: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki pincejáraton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.

0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Folytatódik a késő nyárias idő. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szolnokon folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a Tisza kormány nem elsüllyedni látszik, hanem erősödik. Kisebb-nagyobb botlásokkal, de halad előre. A kormányfő hozzátette, lehet, hogy fognak mosolyogni és táncolni, de mint fogalmazott, a hazát meglopni soha. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztóító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Az elnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. Az oktatásban tervezett változásokról, valamint a terület helyzetéről egyeztetett a szaktárca a Tisza frakció több képviselőivel a parlamentben. A politikusok megosztották a saját térségükben szerzett tapasztalataikat, észrevételeiket és javaslataikat. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a helyi viszonyok ismerete segít abban, hogy célzott, a valós igényekre reagáló fejlesztéseket valósítsanak meg. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére összesen 567-en pályáztak. Közülük 407 jelentkezés felelt meg a feltételeknek. A pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Szükséghelyzetet hirdettek Tájföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés, 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt. Tájföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá.
1: Időjárás.
2: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz, kellemes idő lesz a következő napokban is.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Come over, over, cause it's not over.
1: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicink.
3: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
4: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megújult és kibővült az orvosi rendelő Szigetbecsén. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében több mint 10 millió forintos 100%-os támogatásból valósult meg. A beruházás során több mint 86 négyzetméteres új épületrész készült, amelyben a védőnői szolgálat számára konzultációs és multifunkciós helyiségeket alakítottak ki. Az épület teljes körűen akadálymentesített lett, emellett lehetőség nyílt időszakos szakvizsgálatok és mozgó szakorvosi szolgáltatások fogadására is. A fejlesztés részeként a szűrővizsgálatokhoz és a védőnői szolgáltatáshoz szükséges eszközöket is beszerezték, valamint 4 férőhelyes parkolót alakítottak ki, amelyből egy akadálymentesített. A projekt célja a helyi egészségügyi alapellátás színvonalának javítása és a szolgáltatások bővítése volt. Nem szünetel a munka Dunavarsány közterein, az intézmények és zöld területek karbantartása mellett számos tennivaló akad a településen. A Városgazdálkodási Kft. Folytatja a fák gajazását, emellett a Petőfi lakótelepen található egészségházban újítja fel az ajtót és a szélfogót. A szakemberek ezen kívül a szüreti felvonulás területén végeznek takarítást és tereprendezést. Az önkormányzat ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett városrészeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu oldalon olvashatók. Hazaküldte Moses Davenportot a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-es szezonrajtra készülő együttes egy hét közös munka után döntött úgy, hogy megválnak amerikai légiósoktól. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, két felkészülési mérkőzés és egy hét edzés munka után egyértelművé vált számukra, hogy a center nem üti meg a magyar első osztály szintjét. Hozzátette, ilyen előfordul és már dolgoznak a pótláson, de elég valószínű, hogy az első két bajnoki mérkőzésüket két légióssal játsszák majd le, mert az új játékos eddig nem biztos, hogy megérkezik.
7: Mi úgy döntöttünk, hogy az egyik légiósunkat elküldjük, mivel hát sajnos nem ütötte meg az általunk várt szintet, illetve az NB1 szintet, ezt így állapítottuk meg az elmúlt egy hét, illetve a két edzőmeccs alapján. Helyére már nyilván intézünk játékos, már van 2-3 játékos, aki be van célozva, folyamatban vannak a tárgyalások, próbáljuk őt minél előbb pótolni, nagyjából ennyit tudok erre mondani.
6: A második helyig jött előre a Hungarian Darts Super League összetettjében a legutóbbi verseny hétvégén Szigetszent Miklós többszörös magyar bajnok darts játékosa Székely Penge Pál. A térségi sportoló a 4 megmérettetésen kétszer a legjobb 8-ig menetelt, egyszer pedig a legjobbnak bizonyult. Penge elmondta, a csípősérülése miatt az elmúlt hónap nehéz volt, de a gyógytornának hála eljutott odáig, hogy végigbírjon egy ilyen megterhelő két napot. Hozzátette, az átlagok még nem voltak ott, ahol szeretné, de nagyon jól versenyzett, és különösen a magas kiszállók mentek, ami miatt nagyon elégedett lehet az elért eredményekkel.
8: Az biztos, hogy meglepő volt még számomra is a játék, nem számítottam ilyen jó játéka, főleg nem a kiszállók terén. És nagyon örülök neki, mert az elképzelésem, a változtatásaim, ami ugye a sérülésből való kijövetel miatt kénytelen voltam megtenni, és még mindig nem jöttem ki belőle, tehát még nem hívnám komplet visszatérésre. Ezek a változtatások, ezek ültek. Én nagyon örülök neki, és nagyon biztató, és van egy hónap kijavítani még azokat a hibákat, amik vannak.
5: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli városa avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Sziget-Szent Miklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilvánítja. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pestezsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Közösség, élmény, hagyomány.
4: Első alkalommal Miklósi Városnapok Szigetszent Miklóson.
3: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
4: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
3: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
4: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
3: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
4: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
3: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
4: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
3: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
4: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
3: Első miklósi városnapok Szigetszent Miklóson.
5: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
6: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
5: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
6: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
7: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
8: A Szigeti Vízművek folytathatja a közútkezelői és útellenőri feladatok ellátását Sziget-Szentmiklóson. Testvérvárosi delegációk érkeznek a Miklósi Városnapokra. A diákok is hallatták a hangjukat a Kardos István általános iskolában. 2026. szeptember 26-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
7: Sziget Krónika. Krónika.
8: A Szigeti Vízművek folytathatja a közútkezelői és útellenőri feladatok ellátását Sziget-Szentmiklóson. A Gazdasági Bizottság legutóbbi ülésén az eredeti előterjesztés

0: és ez képest módosítás született. Dr. Váncsa Botond tanácsnok javaslatára továbbra is az eddigi feladatokat végző Szigeti Vízművek ZRT láthatja el a munkát jövőre is. A gazdasági bizottság elnöke Tóth Pál rádióknak elmondta, véleménye szerint a közútkezelői és útellenőri feladatok továbbra is megfelelő kezekben lennének a Szigeti Vízműveknél.
1: A hivatal azt szerette volna, hogy önállóan direkt bekösse meg ezt a szerződést. Nem tartotta a bizottság ezt célszerűnek, tudván azt, hogy ugye erre, ha már egyszer beruházott az önkormányzati cég, akkor ne kelljen ezt megszüntetnünk, hanem tovább folytathassuk. Olyan problémák és olyan aggadályok nem voltak, ami ezt gátolta volna, ugye ügyvezető úr is elmondta, hogy tudják ugyanezt a feladatot továbbra is folytatni, akár személyi, akár fizikai állománya, úgyhogy a bizottság úgy döntött, hogy a feladatokat ugyanígy a Szigeti Vízműveknek, ez egy módosítás volt a határozati javaslathoz képest, és én azt gondolom, képviselőtestület is el fogja fogadni ezeket a módosításokat.
0: A Szigeti Vízművek ZRT-nél maradhatnak az út és járda karbantartási feladatok is 2027-ben. Tóth Pál hozzátette, dr. Váncsa Botond javaslatára felmerült, hogy a társaság munkatársai a következő évben ezeket a feladatokat is ellássák. A tervek szerint így a Szigeti Vízművek továbbra is az idén is elvégzett feladatok ellátására kaphat lehetőséget.
1: Valóban a Szigeti Vízművek megint in-house keretében megkapja ezt a feladatot, és utána neki kell a beszerzéseket lefolytatni, akár az alvállalkozók tekintetében, akár a saját személyzet tekintetében. A műszaki ellenőri feladatok az továbbra is a hivatalnál maradt. A hivatal fogja, ugye ez egy 15 millió forintos fedezetet biztosítottunk, egy műszaki ellenőrnek a közbeszerzését elvégezni, és utána ő fogja az út karbantartást és saját a karbantartást műszakilag ellenőrizni.
0: Testvérvárosi delegációk érkeznek a Miklósi Városnapokra. A háromnapos Sziget-Szent Miklósi rendezvénysorozatra a testvértelepülések képviselőit is meghívták. Kövesdi László, a pénzügyi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a lengyelországi Buskozdroj városából négyen, az erdélyi Gyergyó-Szent Miklósról hatan, míg a bolgár Gorna-Orjahovica testvérvárosból négy fős delegáció érkezik. A vendégek fogadásának, elhelyezésének, valamint kulturális programjainak szervezési és lebonyolítási költségeit Sziget-Szent Miklós város önkormányzata biztosítja. A szükséges forrás biztosítását a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta.
2: 7,7 millió forint a támogatást biztosítottunk, vagy keretet. Ez arra van szükség, hogy a meghívott vendégeket, vendégül tudjuk látni, és el tudjuk szállásolni. És a mostani városnapokra három testvérvárosból jön küldöttség, az erdélyi Gyergyó-Szent Miklósból 6 fős delegáció érkezik, Buskozdrojból, Lengyelországból 4 fős, és Gorna-Orjahovica bulgároktól pedig szintén 4 fős küldöttség érkezik.
0: A diákok is hallatták hangjukat a Kardos István általános iskolában. Diákok hangja címmel tartottak témanapot szeptember 16-án a Sziget-Szent Miklósi Kardos István általános iskola alsó tagozatán. A program során a tanulók megoszthatták véleményüket arról, hogyan érzik magukat az iskolában, valamint arról is beszélhettek, milyen lenne számukra az ideális tanterem és iskolaudvar. A diákok azt is elképzelték, mit változtatnának az intézményben, ha ők lennének az iskolaigazgatói. Az ötletek összegyűjtése után szavazással két új szabályt is elfogadtak, amelyek közös tánccal ünnepeltek meg.
3: Sziget Krónika.
4: A térségre hangolva.
0: A parkerdő ellenőrzését segíti a polgárőrök új járműve. A Tököli Polgárőr Egyesület kapja meg használatra az önkormányzat közterületfelügyelőjének jelenlegi képjárművét. Tóth Zoltán József polgármester elmondta, a jármű elsősorban a parkerdő rendszeres ellenőrzését segíti majd, ahol a polgárőrök már jelenleg is járőrszolgálatot teljesítenek. A döntést az indokolja, hogy az utóbbi időszakban megszaporodtak a parkerdőben a lopások és az illegális hulladéklerakások. A polgármester szerint a polgárőrként résztvevő önkéntesek a rendőrséggel együttműködve nagyban segíthetik a közbiztonság védelmét és a városi vagyon megóvását. Mivel a közterületfelügyelő így gépjármű nélkül maradna, a képviselőtestület egy új elektromos jármű beszerzéséről is döntött legutóbbi ülésén, amely a felügyelet munkáját segíti majd. A kedvezőbb földgázár elérése a cél. A Tököli önkormányzat ismét csatlakozik a Sourcing Hungary Kft. Által szervezett csoportos közbeszerzéshez, amelynek célja a kedvezőbb energiaár elérése. Erről a képviselőtestület döntött legutóbbi ülésén. Tóth Zoltán József polgármester elmondta, a tavalyi közbeszerzéssel 18%-os megtakarítást értek el, az idei eljárásban azonban körülbelül 5%-os megtakarítással számolnak. A legfontosabb cél most az, hogy a földgázára ne legyen magasabb a jelenleginél. A közös beszerzésben legalább 10 önkormányzat vesz részt. A mostani eljárás a 2027. októberétől 2029. októberéig tartó időszak földgáz ellátására vonatkozik. Újabb játszótéri fejlesztések valósulnak meg Halásztelken. Az önkormányzat a lakossági igényekre és a képviselőtestület egyetértésére alapozva eddig is kiemelt figyelmet fordított az új játszóeszközök beszerzésére, valamint a meglévő játszóterek folyamatos karbantartására és fejlesztésére. Nagy Barnabás polgármester rádiónknak elmondta, A város költségvetése a következő időszakban lehetőséget biztosít arra, hogy 3 játszóteret is felújítsanak. Hozzátette, a fejlesztések célja, hogy a gyermekek számára biztonságosabb és korszerűbb környezetet alakítsanak ki, miközben a játszóterek állapotát is hosszú távon javítják.
3: Most egy komolyabb összeget tudtunk a költségvetésben elkülöníteni játszótéri eszközbeszerzésekre. Legfőképpen ez az Ady Endre utcai játszóteret fogja érinteni, de a többi játszóteren is lesznek új eszközök, illetve a képviselőtestület döntött arról, hogy mindkét iskolának pénzösszeget biztosít játszótéri eszközök beszerzésére, úgyhogy remélhetőleg az intézményeinkben is lesz ezzel kapcsolatosan fejlődés.
0: Nem szünetel a munka Dunavarsány közterein. Az intézmények és zöld területek karbantartása mellett számos tennivaló akad a településen. A Városgazdálkodási Kft. Folytatja a fák gajazását, emellett a Petőfi lakótelepen található egészségházban újítja fel az ajtót és a szélfogót. A szakemberek ezen kívül a szüreti felvonulás területén végeznek takarítást és tereprendezést. Az önkormányzat ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett városrészeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu oldalon olvashatók. Elindult a Képernyőklub a Pest Erzsébeti Idős Klubokban. A szeptember 8-án elindult 4 részes foglalkozás sorozat célja, hogy a szeniorok magabiztosabban használják okostelefonjukat és könnyebben eligazodjanak a digitális világban. A résztvevők a mindennapokban hasznos alkalmazásokkal ismerkednek meg, köztük az egészségablakkal és a digitális állampolgár alkalmazással, amelyek a hivatalos és egészségügyi ügyintézést is megkönnyíthetik. A program mindhárom idős klubban megvalósul, a foglalkozásokon pedig a gyakorlati feladatok kapnak kiemelt szerepet.
4: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: Az OTP Bank Pix Szeged együttesét látja vendégül az SKSK az NB1 negyedik fordulójában. A Szigetszentmiklósiak az esélytelenek nyugalmával vághatnak neki a sztárcsapat elleni találkozónak, azonban a vezetőedző Kilvinger Bálint szerint úgy kell kimenniük a pályára, hogy a legnagyobb erőfeszítésre késztessék ellenfelüket. A szakember elmondta, egy ilyen mérkőzés közös ünnep a szurkolókkal, de csak úgy lesz emlékezetes, ha ők megpróbálják megnehezíteni a nemzetközi mezőnyben is erősnek számító szegedélyek dolgát. Hozzátette, ha találnak dolgokat, ami jól működik ezen a meccsen, az valószínűleg a középmezőny csapatai ellen még inkább jól működhet majd. Ezért aztán sok taktikai megoldással készülnek a találkozóra.
5: Az egészen biztos, hogy az esélyesség terhe nem a mi vállunkat nyomja. Néha a kis csapatok megtréfálhatnak nagyokat. Ennek szerintem mindent elkövetünk majd. Persze itt a célok azért valamelyest nem változnak, mint ahogy mondjuk minden mérkőzésen nyerni szeretnénk. Meg ugye a gyakorlás is van, de a játéknak az építése is minden mérkőzésen ugye benne van, azt látjuk. Én mindig elmondom, ami egy Bajnokok Ligájában szereplő csapat ellen működik, az a mi riválisaink ellen valószínűleg még jobban működhet. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a lehető legnagyobb csatára késztessük a Szegedet.
4: Időjárás.
0: Vasárnap a hűvös helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, csak fátyol felhők és kevés gomoly felhője lehet meg az égen. A délies szelet Sopron és a Fertőtó környékén élénk lökések kísérhetik. Tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható.
4: Sziget Krónika.
6: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

Dalkihegy Rádió FM 107.

0: a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 2-án tartják az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Szigetszentmiklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna, IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Október 3-án szombaton Szüreti Mulatság Pince Séta. Ingyenes gyermekprogramok várnak a Budafoki Pince járaton, ahol a kiváló borok és pezsgők mellett még mustot is kóstolhatsz. Részletek bornegyed.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: A Szigeti Vízművek folytathatja a közútkezelői és útellenőri feladatok ellátását Sziget-Szentmiklóson. Testőrvárosi delegációk érkeznek a Miklósi Városnapokra. A diákok is hallatták a hangjukat a Kardos István általános iskolában. 2026. szeptember 26-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
4: Sziget Krónika. Krónika.
5: A Szigeti Vízművek folytathatja a közútkezelői és útellenőri feladatok ellátását Sziget-Szentmiklóson. A gazdasági bizottság legutóbbi ülésén az eredeti előterjesztéshez képest módosítás született. Dr. Váncsa Botond tanácsnok javaslatára továbbra is az eddigi feladatokat végző Szigeti Vízművek ZRT láthatja el a munkát jövőre is. A gazdasági bizottság elnöke Tóth Pál rádióknak elmondta, véleménye szerint a közútkezelői és útellenőri feladatok továbbra is megfelelő kezekben lennének a Szigeti Vízműveknél.
6: A hivatal azt szerette volna, hogy önállóan direktbe kösse meg ezt a szerződést, nem tartotta a bizottság ezt célszerűnek, tudván azt, hogy ugye erre, ha már egyszer beruházott az önkormányzati cég, akkor ne kelljen ezt megszüntetnünk, hanem tovább folytathassuk. Olyan problémák és olyan aggadályok nem voltak, ami ezt gátolta volna, hogy

0: A ügyvezető úr is elmondta, hogy tudják ugyanezt a feladatot továbbra is folytatni, akár személyi, akár fizikai állománnyal, úgyhogy a bizottság úgy döntött, hogy a feladatokat ugyanígy a szigeti vízműveknek, ez egy módosítás volt a határozati javaslathoz képest, és én azt gondolom képviselőtestület is el fogja fogadni ezeket a módosításokat.
1: A szigeti vízművek ZRT-nél maradhatnak az út és járdakarbantartási feladatok is 2027-ben. Tóth Pál hozzátette, dr. Váncsa Botond javaslatára felmerült, hogy a társaság munkatársai a következő évben ezeket a feladatokat is ellássák. A tervek szerint így a szigeti vízművek továbbra is az idén is elvégzett feladatok ellátására kaphat lehetőséget.
0: Valóban a szigeti vízművek megint in-house keretében megkapja ezt a feladatot, és utána neki kell a beszerzéseket lefolytatni, akár az alvállalkozók tekintetében, akár a saját személyzet tekintetében. A műszaki ellenőri feladatok az továbbra is a hivatalnál maradt. A hivatal fogja, ugye ez egy 15 millió forintos fedezetet biztosítottunk, egy műszaki ellenőrnek a közbeszerzését elvégezni, és utána ő fogja az út karbantartást és saját a karbantartást műszakilag ellenőrizni.
1: Testvérvárosi delegációk érkeznek a Miklósi Városnapokra. A háromnapos Sziget Szent Miklósi rendezvénysorozatra a testvértelepülések képviselőit is meghívták. Kövesdi László, a pénzügyi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a lengyelországi Buskozdroj városából 4-en, az erdélyi Gyergyó Szent Miklósról 6-al, míg a bolgár Gorna Orjahovica testvérvárosból 4 fős delegáció érkezik. A vendégek foglalásának, elhelyezésének, valamint kulturális programjainak szervezési és lebonyolítási költségeit Sziget Szent Miklós város önkormányzata biztosítja. A szükséges forrás biztosítását a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta.
2: 7,7 millió forinttal támogatást biztosítottunk, egy keretet, ez arra van szükség, hogy a meghívott vendégeket, vendégültők látni, és el tudjuk szállásolni. És a mostani városnapokra 3 testvérvárosból jön küldöttség, az erdélyi Gyergyószent Miklósból 6 fős delegáció érkezik, Buskozdrojból, Lengyelországból 4 fős, és Gorna Orjahovica bulgároktól pedig szintén 4 fős küldöttség érkezik.
1: A diákok is hallatták hangjukat a Kardos István általános iskolában. Diákok hangja címmel tartottak témanapot szeptember 16-án a Sziget-Szentmiklósi Kardos István általános iskola alsó tagozatán. A program során a tanulók megoszthatták véleményüket arról, hogyan érzik magukat az iskolában, valamint arról is beszélhettek, milyen lenne számukra az ideális tanterem és iskolaudvar. A diákok azt is elképzelték, mit változtatnának az intézményben, ha ők lennének az iskola igazgatói. Az ötletek összegyűjtése után szavazással 2 új szabályt is elfogadtak, amelyek közös tánccal ünnepeltek meg.
3: Sziget Krónika.
4: A térségre hangolva.
1: A parkerdő ellenőrzését segíti a polgárőrök új járműve. A Tököli Polgárőr Egyesület kapja meg használatra az önkormányzat közterületfelügyelőjének jelenlegi képjárművét. Tóth Zoltán József polgármester elmondta, a jármű elsősorban a parkerdő rendszeres ellenőrzését segíti majd, ahol a polgárőrök már jelenleg is járőrszolgálatot teljesítenek. A döntést az indokolja, hogy az utóbbi időszakban megszaporodtak a parkerdőben a lopások és az illegális hulladéklerakások. A polgármester szerint a polgárőrként résztvevő önkéntesek a rendőrséggel együttműködve nagyban segíthetik a közbiztonság védelmét és a városi vagyon megóvását. Mivel a közterületfelügyelő így gépjármű nélkül maradna, a képviselőtestület egy új elektromos jármű beszerzéséről is döntött legutóbbi ülésén, amely a felügyelet munkáját segíti majd. A kedvezőbb földgázár elérése a cél. A Tököli önkormányzat ismét csatlakozik a Sourcing Hungary Kft. Által szervezett csoportos közbeszerzéshez, amelynek célja a kedvezőbb energiaár elérése. Erről a képviselőtestület döntött legutóbbi ülésén. Tóth Zoltán József polgármester elmondta, a tavalyi közbeszerzéssel 18%-os megtakarítást értek el, az idei eljárásban azonban körülbelül 5%-os megtakarítással számolnak. A legfontosabb cél most az, hogy a földgázára ne legyen magasabb a jelenleginél. A közös beszerzésben legalább 10 önkormányzat vesz részt. A mostani eljárás a 2027. októberétől 2029. októberéig tartó időszak földgáz ellátására vonatkozik. Újabb játszótéri fejlesztések valósulnak meg Halásztelken. Az önkormányzat a lakossági igényekre és a képviselőtestület egyetértésére alapozva eddig is kiemelt figyelmet fordított az új játszóeszközök beszerzésére, valamint a meglévő játszóterek folyamatos karbantartására és fejlesztésére. Nagy Barnabás polgármester rádiónknak elmondta, a város költségvetése a következő időszakban lehetőséget biztosít arra, hogy 3 játszóteret is felújítsanak. Hozzátette, a fejlesztések célja, hogy a gyermekek számára biztonságosabb és korszerűbb környezetet alakítsanak ki, miközben a játszóterek állapotát is hosszú távon javítják.
5: Most egy komolyabb összeget tudtunk a költségvetésben elkülöníteni játszótéri eszközbeszerzésekre. Itt legfőképpen ez az Ady Endre utcai játszóteret fogja érinteni, de a többi játszóteren is lesznek új eszközök, illetve a képviselőtestület döntött arról, hogy mindkét iskolának pénzösszeget biztosít játszótéri eszközök beszerzésére, úgyhogy remélhetőleg az intézményeinkben is lesz ezzel kapcsolatosan fejlődés.
1: Nem szünetel a munka Dunavarsány közterein. Az intézmények és zöld területek karbantartása mellett számos tennivaló akad a településen. területen. A Városgazdálkodási Kft. Folytatja a fák gajazását, emellett a Petőfi lakótelepen található egészségházban újítja fel az ajtót és a szélfogót. A szakemberek ezen kívül a szüreti felvonulás területén végeznek takarítást és tereprendezést. Az önkormányzat ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett városrészeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu oldalon olvashatók. Elindult a Képernyőklub a Pest Erzsébeti Idős Klubokban. A szeptember 8-án elindult négy részes foglalkozás sorozat célja, hogy a szeniorok magabiztosabban használják okostelefonjukat és könnyebben eligazodjanak a digitális világban. A résztvevők a mindennapokban hasznos alkalmazásokkal ismerkednek meg, köztük az egészségablakkal és a digitális állampolgár alkalmazással, amelyek a hivatalos és egészségügyi ügyintézést is megkönnyíthetik. A program mindhárom idős klubban megvalósul, a foglalkozásokon pedig a gyakorlati feladatok kapnak kiemelt szerepet.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
1: Az OTP Bank Pik Szeged együttesét látja vendégül az SKSK az NB1 negyedik fordulójában. A Sziget-Szent Miklósiak az esélytelenek nyugalmával vághatnak neki a sztárcsapat elleni találkozónak, azonban a vezetőedző Kilvinger Bálint szerint úgy kell kimenniük a pályára, hogy a legnagyobb erőfeszítésre késztessék ellenfelüket. A szakember elmondta, egy ilyen mérkőzés közös ünnep a szurkolókkal, de csak úgy lesz emlékezetes, ha ők megpróbálják megnehezíteni a nemzetközi mezőnyben is erősnek számító szegedélyek dolgát. Hozzátette, ha találnak dolgokat, ami jól működik ezen a meccsen, az valószínűleg a középmezőny csapatai ellen még inkább jól működhet majd. Ezért aztán sok taktikai megoldással készülnek a találkozóra.
4: Az egészen biztos, hogy az esélyesség terhe nem a mi vállunkat nyomja. Néha a kis csapatok megtréfálhatnak nagyokat. Ennek szerintem mindent elkövetünk majd. Persze itt a célok azért valamelyest nem változnak, mint ahogy mondjuk minden mérkőzésen nyerni szeretnénk. Meg ugye a gyakorlás is van, a játéknak az építése is minden mérkőzésen ugye benne van, azt látjuk. Én mindig elmondom, ami egy Bajnokok Ligájában szereplő csapat ellen működik, az a mi riválisaink ellen valószínűleg még jobban működhet. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a lehető legnagyobb csatára késztessük a Szegedet.
3: Időjárás.
1: Vasárnap a hűvös helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, csak fátyol felhők és kevés gomoly felhője lehet meg az égen. A délies szelet Sopron és a Fertőtó környékén élénk lökések kísérhetik. Tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható.
3: Sziget Krónika.
6: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra
6: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petró Karin.

Szép estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Petró Keresz, ebben az órában pedig az e-heti filmes hírek összefoglalóját hallhatjátok. Emlékszik még valaki a Szabadítsátok ki Willit című családi filmre? Nem csoda, ha nem, mert 1993-ban mutatták be, vagyis nem mostanában volt a népszerűsége csúcsán, írja az IGN Hungary. Simon Winker alkotása egy elárvult fiúról szól, aki összebarátkozik egy fogságban élő kartszárnyú delfinnel. Van a filmnek egy ikonikus jelenete, amikor Willy átugrik egy gát, illetve a főszereplő srác felett, ez valószínűleg sokak emlékezetében megmaradt. Később készült hozzá 3 folytatás is, az utolsó 2010-ben, bár ezek már nem voltak olyan népszerűek. A Warner Brothers viszont most valamiért úgy döntött, hogy ideje feltámasztani a közepesen népszerű franchise-t, a Variety szerint készül a reboot. Erről egyelőre nem sok minden derült ki, azon kívül, hogy a forgatókönyvet Mary Margaret Kunze és J.D. Haley Bartlett írják. Ők mindketten dolgoztak a 2024-es csábító leckéken, azon a filmen, amiben Jenna Ortega és Martin Freeman között erősen problémás kapcsolat alakul ki. Emellett még annyit tudni, hogy a Szabadítsátok ki Willit új változatát producerként fogja felügyelni Anthony és Joe Russo, meg annyi népszerű Marvel film rendező párosa. A premier dátumról egyelőre még nincsenek hivatalos információk.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A sci-fi műfaj kedvelőinek hatalmas örömére Zack Snyder hivatalosan is elvállalta a kultikus Menekülés New Yorkból feldolgozását. John Carpenter 1981-ben bemutatott klasszikusa a korának egyik legmeghatározóbb disztópikus akciófilmje volt, amely egy kíméletlen jövőképet skiccelt fel a nézők elé. A történet szerint a fallal körülkerített New York városa egyetlen gigantikus börtönné alakult át, ahová a legveszélyesebb bűnözőket száműzik. A lenyűgöző alkotás hosszú éveken át elkerülte az újragondolásokat, ám most a látványos képi világáról ismert rendező végre kézbe veszi a projektet. Snyder a tervei szerint hű marad az eredeti változat hangulatához, miközben izgalmas, új szemszögből közelíti meg a cselekményt. A fejlesztési munkálatok már javában zajlanak, a mozirajongók pedig izgatottan várják, miként éled újjá a legendás történet. A Happy Sad Confused című podcast műsorban Snyder részletesen felvázolta az elképzeléseit a készülő feldolgozásról. A rendező elárulta, hogy a film megőrzi a posztapokaliptikus 1997-es idősíkot, miközben a cselekmény kezdete közvetlenül az eredeti mozi 1981. július 9-i premierjéhez kapcsolódik majd. A remake természetesen elhozza a Snake Plissken karakterének újra szerepeltetését is, amely szerep korábban gyökeresen átformálta a színész karrierjét Disney sztár igazi akcióhőssé emelve őt. Josh Horowitz elárult a Snydernek, hogy a The Walking Dead sztárja Jeffrey Dean Morgan gőzerővel lobbizik Snake Plissken szerepéért. A színész korábban már dolgozott a rendezővel a Watchmen, az Őrzők, meg a Batman Superman ellen az Igazság hajnala című képregény filmeken.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Több mint 10 évvel ezelőtt mutatták be a mozikban a Z-világháborút, amelyben Brad Pitt akciózott az apokalipszis idején, amikor a zombik elárasztották a bolygót. Ez egy meglehetősen konvencionális és akcióorientált film lett Max Brooks könyvéhez, a World War Z-hez képest, amelyet adaptált. Azonban ennek is megvolt a maga közönsége, még ha nem is robbantotta fel a mozikat. A Paramount nemrég közölte, hogy új, várhatóan hűbb adaptációt gyártanak a könyvből, ezért szinte biztos, hogy a David Fincherrel a fedélzeten belebegtetett Z-világháború 2-t nem kapjuk meg. Vagy mégis? Talán nem várt fordulat, hogy igen, ez megvalósul. Brad Pitt is visszatér, és Edward Berger ül a rendezői székbe. A Deadline jelentette, hogy a Paramount több tüzet csihol, ebben meg több vasat tart egyszerre, úgyhogy nem kaszálta el az Z-világháború 2-t. Megszületett a megállapodás, hogy elkészül ez a film is Brad Pitt-tel és Bergerrel. Berger a Nyugaton a helyzet változatlan Netflixes adaptációja mellett például a Terror sorozat egyes epizódjait és a pápai thrillert, a Konklávét jegyzi. Mindketten produceri minőségben is dolgoznak a filmben. A Deadline értesülései szerint Brad Pitt mindenáron Fincherrel együtt szerette volna megvalósítani az Z-világháború 2-t, de ez költségvetési problémák miatt nem akart összejönni. Úgyhogy a rendező elhagyta a fedélzetet, emiatt került egyelőre parkolópályára az akcióhorror is, ám Pitt kitartott, úgyhogy neki köszönhetően jönnek a zombi hordák megint a nagyvásznakra.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Jöhet a Legenda vagyok 2. Már 18 esztendő telt el az első rész bemutatója óta, 4 éve pedig hivatalosan is bejelentették, hogy elkészül a Legenda vagyok folytatása. És azóta sem lett belőle semmi, de a készítők kitartanak a projekt mellett, és a Warner Brothers zöld utat adott a produkciónak. Noha a munkálatok során több váratlan akadály is felmerült, Akiva Goldsman forgatókönyvíró leszögezte, hogy nem hagyják magukat eltántorítani a céljaiktól. A rajongók folyamatosan feszült figyelemmel kísérik a fejleményeket, bízva abban, hogy a szuperhősös meg akciófilmes berkekben jól ismert alkotógárda végül sikerrel jár. A háttérben zajló folyamatok ugyan időigényesek, a stábtagok elkötelezettsége továbbra is töretlen. A Legenda vagyok 2 kulcsfontosságú alkotói már elkötelezték magukat a projekt mellett. Goldsman visszatér a forgatókönyv megírásához, a rendezői széket a Creed 2 elismerést szerzett direktora Steven Caple Jr. foglalja el, a főszerepekben pedig Will Smith valamint Michael B. Jordan tűnik majd fel. A produkció mindazonáltal még mindig a korai fejlesztési szakaszban jár, a Radio Times lapjának nyilatkozva pedig Goldsman utalt arra, hogy több tényező is hátráltatja a haladást. Hogy a Legenda vagyok 2 elbukik-e, vagy képes lesz ismét sikert aratni, az még a jövő zenéje, ám a produkció minden esetre kitartóan küzdi ki magát a fejlesztői pokolból.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Tom Cruise az akciófilmjeinek köszönhetően vált világsztárrá, különös tekintettel a Mission Impossible-re. Ő még a legutóbbi, talán a legutolsó részben, a végső leszámolásban is bevállalt olyan jeleneteket, amelyeket fiatal színészek sem mernek. Ő meg már a 60-on felül jár. Így inkább az olyan fickók szokatlanok Cruise-tól, mint a Digger ősz pocakos tokás milliárdosa, aki egy globális katasztrófát idéz elő. Jellemző a sztárra, hogy 60 pluszos mégis el kellett maszkírozni ehhez a szerephez, és ez bizony sok kihívással járt. Ezekről mesélt a New Heights Podcast legutóbbi epizódjában. Első alkalommal, amikor a sminkesek elkezdtek dolgozni rajtam, akkor az 6 órát vett igénybe. Nekem meg legalább 6-ot aludnom kellett, de folyton mondták, hogy többre van szükségem. Oké, az már úgy 12, viszont egy forgatási nap is 12 órás, és hát a sminkelés 6 órát vett igénybe, 2 órán keresztül pedig szedték le rólam a cuccokat, fejtegette a sztár. A Digger című filmet egyébként nálunk október 1-én vetítik majd a mozikban.

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Sonic a sündisznó az egyik legklasszikusabb videójáték, Sonic pedig az egyik legikonikusabb játékkarakter. Immár több mint 35 éve létezik, a Sega meg nagyot profitál ebből. Vagy mégsem? A közelmúltban azért voltak problémák a franchise-zal, így a kiadó még azon is elgondolkodott, hogy ezt bizony el kellene engedni. Mi mentette meg a villámgyors sündisznót és barátait? A filmek. Izuka Takashi a Sonic Team vezetője és veterán fejlesztője több mint 30 játékon dolgozott a témában, úgyhogy ő tényleg matuzsálemi figura a játéksorozatot tekintve, írja az IGN Hungary. Ő adott interjút a One More Game-nek a 35. évforduló kapcsán. A nosztalgia mellett felmerült, hogy bizony a Sonic a sündisznónak is megvoltak a maga mélypontjai. Idézem, voltak jó idők, meg voltak rossz idők is. A legrosszabb időszakban a fejesek azt mondták, hogy lehet, hogy az egész franchise-t el kellene kaszálni. A vállalaton belül bizony harcolnom kellett a játéksorozatért, kitartottam, ameddig csak lehetett. Ez nem is olyan távoli múlt, mert hogy a fordulópont Iuzuka elmondása szerint 2020-ban jött el, amikor is az első Sonic filmet bemutatták a mozikban. Úgyhogy számára a Sonic a sündisznó jelenti a legnagyobb mérföldkövet, mert ez szerinte a hatalmas sikerével meggyőzte a Segát arról, hogy tartson ki a Sonic franchise mellett.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A tavalyi Superman zöld lámpását a Guy Gardnert alakító Nathan Fillion új interjút adott a The Hollywood Reporternek, amiben több érdekes részletet is elárult a film folytatásáról, ami a Man of Tomorrow címet viseli. Ezek közül az egyik legizgalmasabb az volt, hogy a színész szerint még az első filmben egy csomó mindent megtudtunk arról, kicsoda is valójában Superman, addig a második felvonásban még több minden kiderül majd a szuperhős nagy ellenségéről, Lex Luthorról, és ez Fillion szerint egyformán fontos dolog. Ez érthető is, mivel az új filmben elvileg a két karakter együttes erővel fog neki menni az új fenyegetésnek, a retteget Brainiacnek, ehhez pedig Luthor magára is ölti a képregényből jól ismert hadi páncélzatát, és valószínűleg könnyebb lesz szimpatizálni vele, ha kiderül, hogy talán ő sem tisztán gonosz szereplője ennek a moziverzumnak. Fillion egyébként korábban azt mondta, hogy a Man of Tomorrow-nak némileg más atmoszférája lesz, mint a Supermannek. A karakterek egy kicsit érettebben térnek vissza, mélyebbre megy a sztori, ráadásul egy csomó őrült dologra számíthatunk. Ezek közé tartozik például Luthor öltözéke is.

0: miért vagy szép nekem?
1: Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Elfelejtett sziget, felejthetetlen filmélmény. A kritikusok nem fukarkodnak a dicséretekkel a DreamWorks Animation új produkciójával kapcsolatban. Az elővetítéseket megjárt ítészek felhívják a figyelmet arra, hogy ez az első olyan nagy hollywoodi produkció, amely a Fülöp-szigetek varázslatos világába és gazdag mitológiájába kalauzolja el a nézőket. A Joel Crawford és Genuel Mercado által rendezett alkotás egyszerre idézi meg a filipino folklór exotikus hagyományait, fantasztikus lényeit és dolgozza fel a barátság egyetemes szívhez szóló témáját. A cselekmény középpontjában két elválaszthatatlan barátnő, a vagány Joe és a nála kissé megfontoltabb Raissa kapcsolata áll. Képtelen kalandokba keverednek, miután elhagyják az iskolapadot, de barátságuk rendíthetetlen marad. A film tele van autentikus filipino kulturális utalásokkal, ám nem csak a filipino közönség számára kínál tartalmas szórakozást, hanem a világ minden táján meg akarja szólítani a közönséget. Az Elfelejtett sziget hazai bemutatójára idén október 15-én kerül majd sor. Ebben az órában az eheti filmes híreket foglaltuk össze itt a Lakihegy Rádióban. Petró Kareszt hallhattátok, további kellemes hétvégét mindenkinek!

0: Valakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: A Szigeti Vízművek folytathatja a közútkezelői és útellenőri feladatok ellátását Sziget-Szent Miklóson. Testvérvárosi delegációk érkeznek a Miklósi Városnapokra. A diákok is hallatták a hangjukat a Kardos István általános iskolában. 2026. szeptember 26-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: A Szigeti Vízművek folytathatja a közútkezelői és útellenőri feladatok ellátását Sziget-Szent Miklóson. A gazdasági bizottság legutóbbi ülésén az eredeti előterjesztéshez képest módosítás született. Dr. Váncsa Botond tanácsnok javaslatára továbbra is az eddigi feladatokat végző Szigeti Vízművek ZRT láthatja el a munkát jövőre is. A gazdasági bizottság elnöke Tóth Pál rádióknak elmondta, véleménye szerint a közútkezelői és útellenőri feladatok továbbra is megfelelő kezekben lennének a Szigeti Vízműveknél.
4: A hivatal azt szerette volna, hogy önállóan direkt bekösse meg ezt a szerződést, nem tartotta a bizottság ezt célszerűnek, tudván azt, hogy ugye erre, ha már egyszer beruházott az önkormányzati cég, akkor ne kelljen ezt megszüntetnünk, hanem tovább folytathassuk. Olyan problémák és olyan aggadályok nem voltak, ami ezt gátolta volna, ugye ügyvezető úr is elmondta, hogy tudják ugyanezt a feladatot továbbra is folytatni, akár személyi, akár fizikai állománnyal, úgyhogy a bizottság úgy döntött, hogy a feladatokat ugyanígy a Szigeti Vízműveknek, ez egy módosítás volt a határozati javaslathoz képest, és én azt gondolom képviselőtestület is el fogja fogadni ezeket a módosításokat.
3: A Szigeti Vízművek ZRT-nél maradhatnak az út- és járdakarbantartási feladatok is 2027-ben. Tóth Pál hozzátette, Dr. Váncsa Botond javaslatára felmerült, hogy a társaság munkatársai a következő évben ezeket a feladatokat is ellássák. A tervek szerint így a Szigeti Vízművek továbbra is az idén is elvégzett feladatok ellátására kaphat lehetőség.

0: valóban a Szigeti Vízümek megint in-house keretében megkapja ezt a feladatot, és utána neki kell a beszerzéseket lefolytatni, akár az alvállalkozók tekintetében, akár a saját személyzet tekintetében. A műszaki ellenőri feladatok az továbbra is a hivatalnál maradt. A hivatal fogja, ugye ez egy 15 millió forintos fedezetet biztosítottunk, egy műszaki ellenőrnek a közbeszerzését elvégezni, és utána ő fogja az út karbantartást és saját a karbantartást műszakilag ellenőrizni.
1: Testvérvárosi delegációk érkeznek a miklósi városnapokra. A háromnapos Sziget-Szent Miklósi rendezvénysorozatra a testvértelepülések képviselőit is meghívták. Kövesdi László, a pénzügybizottság elnöke rádiónknak elmondta, a lengyelországi Buskozdroj városából négyen, az erdélyi Gyergyó-Szent Miklósról hatan, míg a bolgár Gorna-Orjahovica testvérvárosból négy fős delegáció érkezik. A vendégek fogadásának elhelyezésének, valamint kulturális programjainak szervezési és lebonyolítási költségeit Sziget-Szent Miklós város önkormányzata biztosítja. A szükséges forrás biztosítását a pénzügyi bizottság elfogadást javasolta.
2: 7,7 millió forint támogatást biztosítottunk, egy keretet, ez arra van szükség, hogy a meghívott vendégeket, vendégül tudjuk látni, és el tudjuk szállásolni. És a mostani városnapokra három testvérvárosból jön küldöttség, az erdélyi Gyergyó-Szent Miklósból 6 fős delegáció érkezik, Buskozdrojból, Lengyelországból 4 fős, és Gorna-Orjahovica bulgároktól pedig szintén 4 fős küldöttség érkezik.
1: A diákok is hallatták hangjukat a Kardos István általános iskolában. Diákok hangja címmel tartottak témanapot szeptember 16-án a Sziget-Szent Miklósi Kardos István általános iskola alsó tagozatán. A program során a tanulók megoszthatták véleményüket arról, hogyan érzik magukat az iskolában, valamint arról is beszélhettek, milyen lenne számukra az ideális tanterem és iskolaudvar. A diákok azt is elképzelték, mit változtatnának az intézményben, ha ők lennének az iskola igazgatói. Az ötletek összegyűjtése után szavazással két új szabályt is elfogadtak, amelyeket közös tánccal ünnepeltek meg.
3: Sziget Krónika. A térségre hangolva.
1: A parkerdő ellenőrzését segíti a polgárőrök új járműve. A Tököli Polgárőr Egyesület kapja meg használatra az önkormányzat közterületfelügyelőjének jelenlegi képjárművét. Tóth Zoltán József polgármester elmondta, a jármű elsősorban a parkerdő rendszeres ellenőrzését segíti majd, ahol a polgárőrök már jelenleg is járőrszolgálatot teljesítenek. A döntést az indokolja, hogy az utóbbi időszakban megszaporodtak a parkerdőben a lopások és az illegális hulladéklerakások. A polgármester szerint a polgárőrként résztvevő önkéntesek a rendőrséggel együttműködve nagyban segíthetik a közbiztonság védelmét és a városi vagyon megóvását. Mivel a közterületfelügyelő így gépjármű nélkül maradna, a képviselőtestület egy új elektromos jármű beszerzéséről is döntött legutóbbi ülésén, amely a felügyelet munkáját segíti majd. A kedvezőbb földgázár elérése a cél. A Tököli önkormányzat ismét csatlakozik a Sourcing Hungary Kft. Által szervezett csoportos közbeszerzéshez, amelynek célja a kedvezőbb energiaár elérése. Erről a képviselőtestület döntött legutóbbi ülésén. Tóth Zoltán József polgármester elmondta, a tavalyi közbeszerzéssel 18%-os megtakarítást értek el, az idei eljárásban azonban körülbelül 5%-os megtakarítással számolnak. A legfontosabb cél most az, hogy a földgázára ne legyen magasabb a jelenleginél. A közös beszerzésben legalább 10 önkormányzat vesz részt. A mostani eljárás a 2027. októberétől 2029. októberéig tartó időszak földgáz ellátására vonatkozik. Újabb játszótéri fejlesztések valósulnak meg Halásztelken. Az önkormányzat a lakossági igényekre és a képviselőtestület egyetértésére alapozva eddig is kiemelt figyelmet fordított az új játszóeszközök beszerzésére, valamint a meglévő játszóterek folyamatos karbantartására és fejlesztésére. Nagy Barnabás polgármester rádiónknak elmondta, a város költségvetése a következő időszakban lehetőséget biztosít arra, hogy 3 játszóteret is felújítsanak. Hozzátette, a fejlesztések célja, hogy a gyermekek számára biztonságosabb és korszerűbb környezetet alakítsanak ki, miközben a játszóterek állapotát is hosszú távon javítják.
4: Most egy komolyabb összeget tudtunk a költségvetésben elkülöníteni játszótéri eszközbeszerzésekre. Itt legfőképpen ez az Ady Endre utcai játszóteret fogja érinteni, de a többi játszóteren is lesznek új eszközök, illetve a képviselőtestület döntött arról, hogy mindkét iskolának pénzösszeget biztosít játszótéri eszközök beszerzésére, úgyhogy remélhetőleg az intézményeinkben is lesz ezzel kapcsolatosan fejlődés.
1: Nem szünetel a munka Dunavarsány közterein. Az intézmények és zöld területek karbantartása mellett számos tennivaló akad a településen. A Városgazdálkodási Kft. Folytatja a fák gajazását, emellett a Petőfi lakótelepen található egészségházban újítja fel az ajtót és a szélfogót. A szakemberek ezen kívül a szüreti felvonulás területén végeznek takarítást és tereprendezést. Az önkormányzat ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett városrészeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu oldalon olvashatók. Elindult a Képernyőklub a Pest Erzsébet idős klubokban. A szeptember 8-án elindult négyrészes foglalkozás sorozat célja, hogy a szeniorok magabiztosabban használják okostelefonjukat és könnyebben eligazodjanak a digitális világban. A résztvevők a mindennapokban hasznos alkalmazásokkal ismerkednek meg, köztük az egészségablakkal és a digitális állampolgár alkalmazással, amelyek a hivatalos és egészségügyi ügyintézést is megkönnyíthetik. A program mindhárom idős klubban megvalósul, a foglalkozásokon pedig a gyakorlati feladatok kapnak kiemelt szerepet.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: Az OTP Bank Pik Szeged együttesét látja vendégül az SKSK az NB1 negyedik fordulójában. A Szigetszentmiklósiak az esélytelenek nyugalmával vághatnak neki a sztárcsapat elleni találkozónak, azonban a vezetőedző Kilvinger Bálint szerint úgy kell kimenniük a pályára, hogy a legnagyobb erőfeszítésre késztessék ellenfelüket. A szakemberrel mondta, egy ilyen mérkőzés közös ünnep a szurkolókkal, de csak úgy lesz emlékezetes, ha ők megpróbálják megnehezíteni a nemzetközi mezőnyben is erősnek számító szegedélyek dolgát. Hozzátette, ha találnak dolgokat, ami jól működik ezen a meccsen, az valószínűleg a középmezőny csapatai ellen még inkább jól működhet majd. Ezért aztán sok taktikai megoldással készülnek a találkozóra.
6: Az egészen biztos, hogy az esélyesség terhe nem a mi vállunkat nyomja. Néha a kis csapatok megtréfálhatnak nagyokat. Ennek szerintem mindent elkövetünk majd. Persze itt a célok azért valamelyest nem változnak, mint ahogy mondjuk minden mérkőzésen nyerni szeretnénk. Meg ugye a gyakorlás is van, de a játéknak az építése is minden mérkőzésen ugye benne van, azt látjuk. Én mindig elmondom, ami egy bajnokok ligájában szereplő csapat ellen működik, az a mi riválisaink ellen valószínűleg még jobban működhet. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a lehető legnagyobb csatára késztessük a Szegedet.
3: Időjárás.
5: Vasárnap a hűvös helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, csak fátyol felhők és kevés gomoly felhője lehet meg az égen. A délies szelet Sopron és a Fertőtó környékén élénklökések kísérhetik. Tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható.
3: Sziget Krónika.
7: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez még mindig a Süss fel nap az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött, illetve a kameráink előtt pedig változatlanul Somogyi Betty
3: és Bredák Szandi, sziasztok!
2: De a vendégünk az változott, mert hogy megérkezett hozzánk Barnucz Levente edző, méghozzá Szigetszent Miklósról. Szia, jó reggelt! Köszöntünk itt a stúdióban.
4: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
3: Jó reggelt!
2: Légzésről fogunk beszélgetni, de azért ez nem ennyire egyszerű, mert hogy a múlt héten ugye Szandival találtunk egy cikket, miszerint ugye egyre több hazai ismert ember is posztol úgy olyan fotót, hogy ugye az orrlégzés fontosságára hívják fel a figyelmet, és szájtapasz van rajtuk. De azért ebben a cikkben az is benne van, hogy ez akár egy életveszélyes állapotot is előidézhet, és ezért hívtuk Levit, hogy akkor most picit tegyük így rendbe a fejekben, hogy akkor mi az igazság. Jó-e a szájtapasz használata?
3: Ez nyilván
2: nem ennyire egyszerű, de hát, hogy nyilván akkor ez hasznos, de mire kell figyelni emellett?
4: Hát ugye mindig azért érdemes ott kontextusra odafigyelni, mert nem mindegy, hogy mikor használod, és mire használod. Lehet használni akár sportolás közben is, lehet használni ugye lefekvés előtt, hogy jobb legyen az alvásunk, de nyilván itt az életveszély, ugye az alvási apnoéban szenvedő emberekről beszél igazából, ott valóban fenn van a veszély, mert ott magával a légzés mechanikájával van probléma, és nem igazából a szájtapasz a probléma, hanem az, hogy az illető, aki ebben az apnoéban szenved, nem vesz levegőt egy bizonyos ideig, akár egy percig, és így károsod az agya, és hogy sokat jönnek ezek a úgynevezett impulzusok, akkor akár ágykárosodás is lehet belőle, amiből aztán még akár egy stroke is összejöhet belőle, tehát valóban tud veszélyes lenni, de a szájtapasz csak annyiban gátolja meg az illetőt, és a száján is tudjon menni levegőt, hogyha az órán nem.
3: De akkor egyébként kinek ajánlatos? Tehát beszéljünk arról, hogy azért ennek nyilván vannak előnyei, és mielőtt válaszolnál erre a kérdésre, hogy én múlt héten már mondtam, hogy Levinél a Maitra stúdióban, illetve Beánál, mozgásterapeutánál részt vettem egy szemináriumon, ahol egy fél napig csak a légzésről beszélgettünk, tehát hogy azért erről órákig, napokig lehetne beszélgetni, és most itt a légzés alatt például neked mit jelent az, hogy azt mondom, hogy légzés, mert egy átlag embernek hát mi szója légzés?
2: Ennyi.
3: Hát ez nem ilyen egyszerű.
4: A légzés az elsődleges dolog, ami éltet. Hát nagyon egyszerű, fogd be az orrod és a szád, és nézd meg, hogy meddig bírod ki. Átlag ember mondjuk olyan 2 percig, és ugye van a világbajnok, olyan 14 perc. Hát oda azért le a kalappal előtte minden esetre. Na, de maradjuk az átlag embernél. A légzés nem csak a légzés, az érzés összefügg akár az anyagcserénkkel. A légzés, ha megfelelő, akkor a közérzetük is, akár a tanulás is. Például megfigyelték nem is olyan rég, hogy az oldugulásban szenvedő gyerekek tanulása sokkal nehezebb, nehézkesebb, mint akiknek jó a légzés.
2: Ja, tehát hogy a koncentráció készségünket is nehezítik.
3: Az egyik, oxigén, nem? Az, amit
4: így van. Az agyunk az egyik legnagyobb oxigén felvevő szervünk. Gondoljunk bele csak születésnél, ugye, amikor oxigén hiányban születnek a gyerekek, és akkor történnek bizonyos problémák, de most ezt nem megy belőle, maradjunk a légzésnél. A légzés nem csak annyi, hogy beveszem és kifújom a levegőt. A biokémia is van benne. Ugye hasznosítani próbáljuk az oxigént, és cserébe széndioxidot adunk le. És igazából a szájlégzés problémája az itt jön be, hogyha tátva van a szád folyamatosan, akkor túlzottan leadod a széndioxidot, és nincs csere alapod. Ahhoz, hogy az oxigént megkapd, cserébe oda kell adnod a széndioxidot. És neked nincs, vagy kevés van. És akkor ugye az oxigén ott van ám a vérben, de nem tudod hasznosítani. És ez a probléma. Uh-huh. És akkor már, ahogy mondtam, már az anyagcserédet is befolyásolja, lassítja, stb.
3: Akkor sokkal-sokkal összetettebb ez a dolog, mint gondolnánk. Hát olyannyira, hogy nyilvánvalóan itt nem mehetünk el anélkül, hogy dr. Konstantin Butaikót ne említsük meg, aki 1952-ben fejlesztette ki ezt a saját légzés technikáját, ez a Butaikó légzés technikán alapuló. Hát itt úgy olvasom a cikkben, hogy életmód program. Ki volt ő, és hát mesélj róla egy picit, mert a maga korában sajnos sokan nem ismerték el azt, amit ő valójában tett.
4: Hát csak hogy páran biztos nem emlékeznek annyira, de akkor Szovjetunió volt, ugyanúgy ő egy ukrán származású orvos professzor volt, akinek volt egy saját klinikája, ahol gyógyított légzés bizonyos légzés technikákkal.
3: De mit jelent az, hogy bocsánat, hogy gyógyított? Tehát mit gyógyított? Akár egy magas vérnyomást, akár egy
4: magas
3: szorongást?
4: Asztmát, és akár az alvási apnoit is gyógyította neki. Saját klinikája volt erre. A technikák azok lehetnek nagyon egyszerűek, lehetnek nagyon bonyolultak, és nem, most ne azt gondoljuk, hogy most én leülök lélegezni, és akkor holnaptól már nem vagyok asztmás, hanem a picit belelépek, hogy hogyan működik a légzésünk. Van egy nyúlvány, hátul mondom a latin nevét, medulla oblongata, de tök mindegy. Ez egy nyúlvány.
3: Számból vetted ki a szót, és ismerem, minden nap használom. Igen.
4: Ami vezéli a légzésünket. Aha. Hál' Istennek nem mi irányítjuk, hogy nem most vett be a levegőt, és most minden, nem ez a kis nyúlvány vezéli, és ez el tud állítódni. Tehát fontosan az, hogy bizonyos légzés technikákkal vissza tudod hozni ennek a vezérlőnek a megfelelő működését, és ezáltal gyógyul meg az illető. Jó, tehát ezt a nyúlványt vissza lehet hozni a jól működő tartományba bizonyos légzés technikákkal.
2: De ezt gondolom be kellett, hogy épüljön azért az embereknek a mindennapjaiba. Tehát nyilván, amit te is mondtad, hogy ez nem egy-két alkalom után fog megváltozni.
4: Nem, akik komoly betegségekkel rendelkeztek annak idején, azoknak rendszeresen naponta kellett végrehajtani. És nem szabad abba hagyni.
3: Annyira, hát furcsa módon, de szeretem ezt a történetet, úgyhogy még erről beszéljünk, hogy azért Butaiko sokaknál nem volt annó népszerű, és én nekem annyira megmaradt a szemináriumon, hogy amiatt, mert hogy már akkor nem érte meg nyilván a gyógyszeriparnak, hogy valaki csak a légzéssel gyógyítson, és nem kell eladni számos kemikáliát.
2: Nyilván akkor nem kell gyógyszert bevenni, igen.
4: Hát úgy mondjam, hogy a szovjet rendszerben nem fért bele ez a, amit ő csinált, és szó szerint porrá égették a klinikáját, és az összes kutatásait eltüntették, hogy mint hogyha nem is létezett volna, és öt személy szerint gulágra küldték, tehát kényszermunkára, akik nem tudják, mi az a gulág esetleg.
3: Nézzük már meg egyébként azt, hogy azt mondtad az előbb, hogy akkor nem úgy működik, csak hogy leülök és lélegzem. Hogy kell leülni? És tehát mit jelent az, amikor te mondjuk azt mondod, hogy menjen haza, üljél le? Tudom, most nem megyünk bele abba, hogy hányféle légzés van, illetve hát egy picit belemeltünk, de hogy ugye rengeteg és rengeteg dologra jó, tehát én is nálatok tanultam, hogy nem tudom, van egy migrénem, akkor az melyik légzés az, ami mondjuk egy kicsit mekkorában el kell kezdeni, vagy melyik az, ami kikapcsolja a szorongás központot, ez az ümmögő légzés. Tehát, hogy szerintem, aki mondjuk most hall először a légzésről, el sem tudja képzelni, hogy mennyiféle légzés van.
4: Nem csak, hogy mennyiféle légzés van, hanem milyen hatásai vannak.
3: Igen.
4: A légzése például a szimpatikus, paraszimpatikus hatást kibe tudjuk kapcsolni. Tehát amikor mondjuk úgy, hogy harc üzemmódban vagyok, akkor szapor a légzésem, és ugye a vér inkább a végtagokba tódul. Ugye, hogy mit tudom, megyek, megölöm a karfogó tigrist, vagy elfutok előle, a kettő közül egyik, de ahhoz nagyon nagy energiát kell tudnom mozdosítani. Ott nem fér bele egy nyugodt zen légzés, hogy hát jó, majd jön az a tigris, és akkor majd lesz, ami lesz, hanem ott harcolnom kell, vagy futok, vagy tényleg leállok és birkozok a kartfogóval, és legyőzöm. Tehát a módszer az, hogy többnyire a mai világban bárki, elkezdve a kisgyerekektől stresszesek. Túl sok információ van, jelen, és öntik ránk, és ezt nem tudjuk megfelelően kezelni, már csak ez egy olyan adat, amitől már felborul az egyensúlyunk, és stresszesek vagyunk. Elkezdve a gyerekektől az időskorúakig, és ezt egyszerűen légzéssel tudod szabályozni, rendszeredni, nyugtatni. A központi idegrendszered nagyon jól válaszol az orr légzésre. Tehát az elsődleges légzőszervünk az az orrunk, és nem a szánk. Valamúlva a szánkon is tudunk, de az a B. Amíg az A rendben van, addig használd az A verziót, tehát az orrodat. Az orr nem csak az, ami kiáll innen a kis arcunkból, hanem az orr mellék üregében egy csomó kémiai anyagot termelünk, például nitrogén monoxidot. A nitrogén monoxid például segít abban, hogy az erejét ellazuljanak. És akkor itt jön be a magas vérnyomás. Ugye feszes erekben, olyan, mint a slag otthon, amivel locsolt, hogy megnyomod, ugye nagyobb lesz a nyomás, és akkor magasabban spriccel a víz, hogyha laza az a cső, akár az ereink, mi egy zárt rendszer vagyunk, akkor ugye alacsonyabb a nyomás. Ennyire egyszerű, tehát hogyha jól lélegzed, tudod akár a vérnyomásodat is szabályozni. Nyilván az megfelelő légzéstechnikával kell ellátni. Ugyanakkor az emésztésed és oxigénhez van szükséged ahhoz, hogy elégesd azt a táplálékot, amit bevittél. Na most, ha ez az égés nem megfelelő, akkor ugye nagyobb, nevezzük úgy, hogy korom, tehát melléktermék termelődik. És akkor kell antioxidánsokkal foglalkozni. És nem szeretnénk nagyon-nagyon belemenni, mert már így elszaladtunk a táplálkozás felé, miközben a légzésről
3: szeretnénk beszélni. Hát de egyébként nagyon, hogy minden
2: összefügg. De gondolom, ugyanígy a sportolásnál is fontos, abszolút, hogy nyilván hogy veszed a levegőt.
3: Persze, tehát akár a teljesítmény is módosulhat.
4: Abszolút. Tehát nyilván azért látjuk sportolókon ezeket a tapasztokat, mert úgy kívánnak edzeni, hogy a székdioxid tolerenciájuk megnövekedjen. Ez azt jelenti, hogy jobban tudja a testében tolerálni a széndioxid jelenlétét, ezáltal magasabb oxigén felvételt tud. Teljesítménynövekedésnek hívjuk a sportban.
3: Az előbb valahogy úgy fogalmaztál, hogy kevesebb oxigén, és ezt be is akartam hozni, hogy ugye itt Butajko, az ukrán orvos, abból a feltételezésből indult ki a maga idejében, hogy szerinte az emberek jelentős része, idézőjelben van írva, túllélegzik, vagyis a hétköznapokban, igen, több levegőt használ, igen, hiperventilál. Ez valóban így van, és miért van ez így? Miért így alakult ki, hogyha valaki nem tudatosan figyel oda, akkor ez így van, és miért veszélyes ez?
4: Nagyon egyszerűsítsünk, jó? Amikor ideges vagy, hogyan lélegzel?
2: Zihálunk, vagy igen?
4: Tehát tüdő csúcsban, és gyorsan. Pam. Ez mindent megmagyaráz ebben.
3: Nekem, bocsánat, a szüléskor mondták, hogy erre nagyon oda kell figyelni.
2: Ott is nagyon fontos egyébként, hogy veszed a levegőt.
3: Már ott. Hát ott együtt lélegzünk a szülésznél.
2: Ugye mutatja, hogy kéne, hogy kell.
4: És ezáltal ugye csak a tüdőcsúcsodba szívod be a levegőt. Nagyon kevés oxigénhez jutsz. De hogyha ilyen régi szokásokat el akarunk elvenni, hogy mielőtt bármilyen fontos döntést hozol, vagy majd vegyél egy mély levegőt, számolj el 10-ig, nyugodj meg, és utána.
3: Igen, csak ezek olyan érdekes dolgok, hogy ezt így mindannyian tudjuk.
2: Ezt tudjuk, de valahogy nem állunk
3: csinálják.
2: Meg ezt végigcsinálni. Igen.
4: Mert nem gyakoroljuk. Naponta kellene foglalkozni a légzésünkkel. Mivel ugye beszéltünk a stresszről, magas a stresszfaktor a modern életvitelben, kell foglalkoznod a légzéseddel nap, mint nap.
3: Jó, és ez hogyan? Akár például itt a beszélgetés közben is a kutya nem vesz észre, hogy én közben lehet, hogy picit belül légzőgyakorlatozom? Tehát ezt úgy is lehet egy idő után már csinálni, hogy nem az van, hogy akkor leülök és csak ezzel
2: foglalkozom? Hanem, hogy már észre se veszed, nem így beépül.
3: Tulajdonképpen igen, de hogy hol kell ezt elkezdeni?
4: Egyszerű, először is, ha lélegzel, csukd be a szádat.
3: Egyszerűnek hangzik, és mennyien, na és akkor nyissuk meg itt egy másik szálat, hogy szájlégzés, hogy az miért veszélyes, így a, egyébként ezen én meglepődtem, amikor ti azt mondtátok, hogy el se tudjuk képzelni, mennyire sokan lélegeznek a szájon át, és nem alváskor, hanem így a hétköznapokban, a napközben, tehát hogy az miért nem jó, és miért lélegzik valaki a száján? Nem is tudnám elképzelni.
2: Nem, furcsa egyébként.
3: Beszélgetésen nagyon tudnánk úgy.
4: Egyébként technikailag megfigyeltem, ne haragudjatok, amikor beszélgettek, és vesztek levegőt, akkor
3: most is ott veszem.
2: Számon, igen, belehallatszik egyébként.
4: Technikailag azt akarod, hogy ne hallottam, akkor vedd az orrodon.
2: Egyébként ez nagyon, én ezt néha, amikor a közlekedéseket mondjuk, akkor veszem észre mind a kettőnkön.
4: Ugye sokat nagyon,
2: igen, ott egy percet ott ledarálunk, és ott az a legegyszerűbb valahogy abban a folyamatban.
3: Mert hát akkor ez a saját magam csapdájába mentem bele, mert egyébként igen, én is a számon át, és észre se veszem. Ez nagyon
4: durva. Egy picit tudatosabban, és azért kell vele foglalkozni naponta.
2: Na, ezt majd gyakoroljuk.
3: Igen. Köszönítom, most számom, hogy nem beszélek. Nem,
4: nyugodtan. Csak amikor befejezted, akkor az óron érdemes venni a levegőt. Igen, az elején nehézkes, mert az elején az agyunk, ugye a vezérlőnk teljesen mást akar, de ahhoz, hogy visszategyük a normális mederbe ezt a medulla oblongát, ha mennyire tetszett az a szó, kell foglalkozni vele, hogy visszaálljon a megfelelő légzésformára. Nézzük, a másik, miért veszélyes a szájlégzés. Hát az orrunk, ugye említettem az előbb, termel nitrogén monoxidot. A másik tulajdonsága az ér lazítás mellett, az, hogy antivirális és antibakteriális hatása van. Tehát az elsődleges szűrőrendszerünk is az orrunk, ahol kiszűrünk, segít az immunrendszernek kiszűrni és megölni bizonyos bacikat.
2: Ezért mondják azt, legalábbis nekem mindig ezt mondták a szüleim, meg az iskolában az összes tanár, hogy amikor például hideg van, kint voltunk az udvaron télen, akkor az orrodon vedd a levegőt, mert hogy nekem úgy mondták akkor ugye így gyereknyelven, hogy mert hogy akkor úgy kicsit felmelegszik az a nagyon hideg levegő, nyilván valószínűleg ennek van egy másik folyamata, de hogy ne a szánkon, mert akkor nyilván a torkunk fog megfájdulni.
3: Na, hát akkor csak mondogatták ezt nekünk, csak nem figyelünk.
4: Másik meg ugye a szájnak is van egy flórája. Uh-huh. Az, ha kiszárad, akkor ugye már az emésztésed sem, tehát megfelelő relágásoknál bizonyos enzimek már beindulnak, bontó elemek, elnézést, hogyha túl szakmai vagyok, és úgy nyeled le a kaját, hogy már a nyálatból ott van egy csomó minden, és viszed le. Hogyha ez nincs jelen, akkor már ezek a bontó elemek nem kerülnek be a gyomorba, és nehezebben emészted meg rendesen azt a táplálékot.
3: Uh-huh. Visszatérve az alaptémánkhoz, hoztál is nekünk háromféle szájtapaszt.
4: Három darab,
3: uh-huh. Egyforma, mert hogy van többféle?
4: Igen, de azért hoztam ezt, mert ugye azt írt a cikk, amire hivatkozunk, hogy ugye hát életveszélyes, mert hogy teljesen lezárjuk a szánkat. Na, itt a technológia, mutatom a kamerának,
3: igen,
4: oda?
3: Uh-huh. Igen, oda. Igen, oda.
4: Hát uh-huh. Már előre tart, és létrehoztak egy kis rést.
3: Na de várjál, ha van ott rés, akkor már tud a szájon át lélegezni, vagy nem?
4: Tud, épp azon, pontosan azért. Van egy uh-huh. Problémája, akkor ne jegye. Van, aki pánikol az, hogy neki le van zárva uh-huh. szája, de itt nincs lezárva szája, és akkor megnyugszik. Vagy gyerekeknek biztonságosabb, uh-huh. úgyha ilyen nyitottat adunk, de bárkinek, mert igazából az a lényeg, hogy a száj csupa legyen, hogy az ajkaink, uh-huh. és akkor már nem fogod akkorára nyitni a szájad, például amikor leesik a teljesen az állkapcsolód, uh-huh. és brutálisan horkolsz.
3: Igen. Én meg azt szoktam nézni, amikor mondjuk nem nagyon tömegközlekedem, már de régen, tudjátok, amikor hogy hátul van az ember feje, és nyitva van az áll,
2: amikor úgy kidől valaki akár. Igen, de az ott majdnem mindenkinél úgy volt. De gondolom egyébként érdemes, mondjuk akár mielőtt egy ilyen szájtapaszt felrakunk, azért egy egészségügyi szakemberrel valamilyen formában konzultálni, nehogy legyen valami alapbetegség.
4: Én azt mondom, hogy ott az internet, tessék kutakodni.
3: Áll, mondjuk óvatosan.
4: Elvégezni azért... egy alaptanfolyamot, ahol légzéstechnikákat tanítanak, és érdemes fejleszteni, mert mindent, amit nyersz légzés terén, azt nagyon meg fogja hálálni a tested.
3: Ez, amit most hoztál, ezt azért hoztál hármat, hogy akár ki is próbálhatjuk? Majd itt lehet, hogy a szünetben, mert arra kérünk, hogy maradj még a következő fél órában, csinálunk egy rövid kis videót, vagy valamit,
2: videót, hogy
3: akkor,
2: kipróbáltuk.
3: Akkor van ilyen is, mert én emlékszem, köszönöm, hogy a szeminárium, amikor voltam nálatok, akkor ugye nem ilyen volt.
4: Igen.
3: Sőt, akkor még azt is mondtátok, hogy miután elvégeztük ezt a képzést, hogy ha mégiscsak megijedünk tőle, akkor először ne így hosszába teljesen, hanem keresztbe is.
4: De itt is látod, hogy az ajkak összezárása volt a lényeg, hogy akkor ide teszek egy. És nem teljes zárt. És hogyha nagyon kell, akkor két oldalt tudok venni levegőt.
3: Uh-huh,
4: tehát ebből én nem csinálnék akkor a problémát, hogy ilyen azt hinnám, hogy életveszélyes. Biztos, hogy életveszélyes.
3: Írt, hogy lehet, és ugye
4: bizonyos embereknél.
2: Ez a lehet az.
4: Igen,
2: az
4: a lehet.
3: Igen. Lehet. Igen, na folytatjuk, jó? Hogyha van kérdésetek, uh-huh. akkor jöhet, akár itt a videó alá kommentben is, Levihez.
2: Vagy SMS-ben. Uh-huh. Viber, már az SMS falunk is működik. 0620 95 95 107 és Barnóc Levente edző pedig marad velünk akkor a következő fél órában is.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Ez továbbra is a Süsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak a mikrofonok mögött. Somogyi Betty.
4: És Bredek Szandi, sziasztok! Mit közben lélegeztünk?
3: Mit közben gyakoroljuk itt, próbálkozunk, ez majd házi feladat lesz, mert hogy Barnóc Levente edző Szigetszent Miklósról maradt velünk, és ugye továbbra is láthatok is minket, hiszen a Lakihegy Rádió közösségi oldalain élőben közvetítjük a beszélgetést.
4: Igen, elkezdtünk ugye beszélgetni, volt egy cikk, nem olyan régen jelent meg, méghozzá az, hogy leragasztják a szájukat sokan, hogy jobban aludjanak, de a szakember, az orvos azt mondja, hogy ez akár életveszélyes is lehet. Ez az, hát úgy fogalmaz egyébként, hogy egészségőrület. Ha már itt tartunk, akkor nézzük már ezt meg, ezek a jó kis bulvár
3: kifejezések
4: címkék, hogy egészségőrület, hogy úgy alszanak sokan, hogy letapasztják a szájukat. Ezzel a szóval itt így egyet tudsz érteni ebben a kontextusban?
5: Sziasztok megint! Őrület, hát valaki egészséges, azt szerintem csak pozitív lehet.
4: Tényleg milyen furán hangzik ez a két szó így együtt, hogy egészségőrület. Mert az őrület az valahogy mindig olyan negatív.
3: Kicsit ez ilyen ellentmondásos azért ez a két kifejezés.
5: Szóval én valahogy én le vagyok döbbenve ettől a megfogalmazástól. Minél egészségesebb van, annál euforikusabban tudja élni az életét, szerintem, úgyhogy törődni kell vele, és az egyik része ugye a légzés. Foglalkozni kell vele, mert a stressz hatás miatt megváltoztatjuk a légzés szokásainkat, és akár szájlélegzővé válunk, miközben a fő légző szervünk az az orrunk. És az előzőekben beszélgettünk, hogy miért, most nem akarnám megismételni.
4: Persze, ezt vissza is lehet nézni. Felmerült bennünk az a kérdés, hogy vajon az embernek mikor jön el az az élet ciklusa, hogy egyáltalán ezzel elkezd foglalkozni, ha egyáltalán eljön
3: ez az időpont.
4: Ha egyáltalán eljön, igen, én egyébként én bátran vállalom, hogy nekem egészen viszonylag talán korán, tavaly ugye eljött ez, hogy tényleg szeretnék foglalkozni részleteiben is, de ehhez az kellett, hogy én már tök régóta járok ugye a Maitra stúdióban jogázni, ahol minden óra végén különböző légző gyakorlatokat csinálunk, amit én egyébként beiktattam a hétköznapjaimba is, és megtapasztaltam a jótékony hatásait, tehát hogy azért ez egy folyamat volt, de hogy mikor kezd el vajon az ember ezen gondolkozni, hogy hű, lehet, hogy a légzésemmel is kéne valamit kezdeni.
5: Hát én úgy gondolom, hogy amikor egy bizonyos kort elér, elkezd foglalkozni azzal, hogy mit tudok tenni azért, hogy jobb legyen nekem, és nyilván ide bejön a légzés is. Személy szerint nekem az volt, amikor az alvásom kezdett romlani, tehát mindig megébredtem ilyen 3 óra fele, nyilván a stressz, magas stressz miatt, illetve aztán, amikor már komolyabban foglalkoztam a sporttal, edzőlettem, akkor ennek a teljesítményjavulás, illetve az alvás, mint a regenerációs folyamat, hát fontos egyébként a sportolás kivitelezésénél.
3: Szerintem... Hát meg a pihenés is, mert hogy alvás közben, hogy tényleg kipihent magad, és minőségi alvásod legyen.
4: Mert hogy a légzésen múlik is az, hogy milyen az alvásod, ugye? Annak az alvásnak a minősége milyen.
5: Ugye az alvásnál az lenne az ideális, hogy akkor az emésztőszerved már az emésztőszerve id már azért nem nagyon dolgoznak, és inkább az agyad az, aki szépen helyre mindent képalak alapján, vagy ugye megbeszéli, hogy mi történt a nap, és szépen lezárja. De ne felejtsük el, hogy az agyunk az egyik legnagyobb oxigénfelvevő szervünk. Szüksége van ahhoz, hogy jól működjön, illetve nyugodt állapotra van szüksége. Tehát ha nem alszol jól, ugye stressz, épp hogy felszínesen alszol, akkor amikor fölkelsz, úgy kelsz fel, mintha jól megvettek volna, és nem úgy, hogy jó, de jó, ide nekem az oroszlánt, mert le fogom győzni. És hát inkább ez a jellemző, ez a második a jellemző az emberekkel manapság, hogy lehet látni az autókban is, hogy csüggő fejek, meg vagy áll a busz megállóban is már szinte alszik, mert nem pihente ki magát.
4: Én közben végigfigyeltem, hogy az orromon keresztül vagy.
3: Én is próbálkozom most.
5: Ilyenkor igen,
3: de majd ez remélem beépül nekünk is, igen.
4: Ami jobban. Nekem még eszembe jutott, hogy sok szülőben felmerül a kérdés, hogy még bemegy a gyereknek adni egy jó étpusztit, aki tátott szájjal alszik és tök cuki, de hogy közben megtudjuk, hogy nem egészséges ilyenkor, így mit tehetünk? Csukjuk össze a száját, vagy vigyük el egy szakemberhez?
3: Mert sokszor egyébként akár egy megnagyobbodott mandula is okozza, és sok kis gyereknek például szükséges akár egy mandula a műtéte miatt.
5: Mindig meg kell keresni, hogy az amandula mitől gyulladt be, és én inkább azzal foglalkoznék, mielőtt eljutunk a műtéthez. Hogy
4: de most itt arra gondolsz, hogy akár például pszichésen, vagy akár a családi pszichés, rendszerben?
5: Akár a légzés is közrejelzhat, ugye? Ugye ott halad be a szánkon a levege, hogyha szájlélegzők vagyunk. Egyébként a 1830-as években azt hiszem egy amerikai orvos megfigyelte az indiai lakosság, vagy indián lakosságnak a fogazatát gyerekkorban, és megfigyelte a bevándorlók, nevezzük őket migránsnak, csak egy kicsit viccből, fogazatát gyerekkorban, és elképesztő nagy különbség volt, és megkérdezték, hogy mit csinálnak a gyerekek. És miután az anyuka megszoptatta a babát, egyszerűen megfogta, és az ajkait egy picit összeszorította, és a gyerek úgy aludt, hogy csuka volt a szája. Míg a úgymond bevándorlóknál ez nem volt szokás, és szúvas fogoktól elkezdve mindenféle problémát. Sokkal betegesebbek is voltak a migráns csecsemők.
4: Nem beszélve arról, hogy lehet, hogy rontanánk a statisztikát jó irányban, hogy mennyi pókot teszünk meg alvás közben, mert
3: egyébként igen, még tényleg az is.
4: Be tud vászni a pók például. Jó, nyilván ez
3: most jobb, hogy nem tudjuk, hogy mennyit teszünk meg. Igen.
4: Brit tudósok megállapították, hogy életünk során 20 pókot megeszünk alvás közben. Még egy picit a végére a sport, hát mégiscsak azért az neked egy kulcs szerep az életed. Hiszen ugye edzőként dolgozol. A sport teljesítmény, de itt most nem versenysportra gondolok, akár egy jogán egy nyújtó gyakorlat, akár egy kettlebellen bármilyen gyakorlat könnyebben elvégezhető, hogyha mondjuk úgy veszi az ember a levegőt, ahogy az edző mondja. Nálunk például a rúdsporton hihetetlen, de tényleg amikor szólnak, hogy figyelj a levegőre, meg tudok csinálni olyan mozdulatot, amit amúgy nem tudnék, ha nem szólt volna.
5: Igen, ez ennyire releváns, hogy a légzéssel párosítottam a mozdulatot, tehát a saját légzésed ritmusára építed fel a mozdulatsorozatot, akkor sokkal jobban működsz, mint hogyha fordítva. Mert egy adott légzés ritmusban működsz te optimálisan, és ha azt felborítod, akkor jön ugye a légszón.
4: Igen. Ó, az nagyon
3: rossz. Igen, mennyi mindenre figyelni kell.
4: Igen, az nagyon rossz. Egyébként picit nehéz amúgy, amikor éppen stresszben vagy, vagy éppen pánikrohamod van.
3: Nyilván akkor igen.
4: Tényleg egyébként, ha pánikroham van, és vannak ezek az amerikai filmek, hogy ilyen zacskóba lélegez, az miért van?
5: Egyszerű. A saját kilélegzett széndioxidodat visszalélegzed. Aha. És kitágulnak az ereid, és lenyugszol.
4: Milyen érdekes.
3: Ezt egyébként szülés előtt is. Hát én is azt mondom, hát de én nem alkalmaztam, de filmekben van.
5: Magad el, és lélegezz vissza, hogyha nincs nálad épp zacskó.
4: Amúgy az ember, ha belegondol, és akkor ez tényleg egy ilyen záró gondolat, hogy ha az ember nem is foglalkozik nagyon ezzel, de csak ennyire átgondolja, hogy tényleg, hát amikor pánikroma van, amikor szülök, amikor edzek, hogy mennyi helyzetben jön elő a légzés egyébként.
5: Az élet minden összes területét. Még egyszer vezessük oda vissza, nagyon egyszerűen, hogy légzés nélkül az átlagember kb. 2 perc, és akkor szevasz van.
4: Igen.
3: Hát ezzel így mindent elmondtunk, igen. Hát minden területen figyelni kell rá.
4: Igen, hát nagyon szépen abszolút. Köszönjük, készítettünk még egy rövid kis videót, ezt majd mindjárt felrakjuk a Facebook oldalra, tapasztaltunk egy kicsit.
3: Vicces lett egyébként. Köszönjük szépen a beszélgetést Barnuc Leventének, edzőnek Sziget-Szent Miklósról, engedünk is tovább.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

minden figyelmet. Bujakottal a pitoromból, a hiúság megvett az elme a korosról. Miért az álmorkém, hogyha kifacsal, örökké nem lehet ez. Más is akar, a külség, az ösztön, az agyunkkal játszik, de

0: saját szerepet csak szétszedne.
1: Lakihegy Rádió.
2: A térségre hangolva.
3: Mit mondasz? Nem? Semmi? Semmi különös?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászléfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pizza zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első Miklósi Városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első Miklósi Városnapok, Sziget-Szent Miklóson.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: A Szigeti Vízművek folytathatja a közútkezelői és útellenőri feladatok ellátását Sziget-Szent Miklóson. Testvérvárosi delegációk érkeznek a Miklósi Városnapokra. A diákok is hallatták a hangjukat a Kardos István általános iskolában. 2026. szeptember 26-a 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: A Szigeti Vízművek folytathatja a közútkezelői és útellenőri feladatok ellátását Sziget-Szent Miklóson. A Gazdasági Bizottság legutóbbi ülésén az eredeti előterjesztéshez képest módosítás született. Dr. Váncsa Botond tanácsnok javaslatára továbbra is az eddigi feladatokat végző Szigeti Vízművek ZRT láthatja el a munkát jövőre is. A Gazdasági Bizottság elnöke Tóth Pál rádióknak elmondta, véleménye szerint a közútkezelői és útellenőri feladatok továbbra is megfelelő kezekben lennének a Szigeti Vízműveknél.
5: A hivatal azt szerette volna, hogy önállóan direktbe kösse meg ezt a szerződést, nem tartotta a bizottság ezt célszerűnek, tudván azt, hogy ugye erre, ha már egyszer beruházott az önkormányzati cég, akkor ne kelljen ezt megszüntetnünk, hanem tovább folytathassuk. Olyan problémák és olyan aggadályok nem voltak, ami ezt gátolta volna, ugye ügyvezető úr is elmondta, hogy tudják ugyanezt a feladatot továbbra is folytatni, akár személyi, akár fizikai állománya, úgyhogy a bizottság úgy döntött, hogy a feladatokat ugyanígy a Szigeti Vízműveknek, ez egy módosítás volt a határozati javaslathoz képest, és én azt gondolom, képviselőtestület is el fogja fogadni ezeket a módosításokat.
4: A Szigeti Vízművek ZRT-nél maradhatnak az út és járda karbantartási feladatok is 2027-ben. Tóth Pál hozzátette, Dr. Váncsa Botond javaslatára felmerült, hogy a társaság munkatársai a következő évben ezeket a feladatokat is ellássák. A tervek szerint így a Szigeti Vízművek továbbra is az idén is elvégzett feladatok ellátására kaphat lehetőséget.
5: Valóban a Szigeti Vízművek megint in-house keretében megkapja ezt a feladatot, és utána neki kell a beszerzéseket lefolytatni, akár az alvállalkozók tekintetében, akár a saját személyzet tekintetében. A műszaki ellenőri feladatok az továbbra is a hivatalnál maradt. A hivatal fogja, ugye ez egy 15 millió forintos fedezetet biztosítottunk, egy műszaki ellenőrnek a közbeszerzését elvégezni, és utána ő fogja az út karbantartást és saját a karbantartást műszakilag ellenőrizni.
4: Testvérvárosi delegációk érkeznek a Miklósi Városnapokra. A háromnapos Sziget-Szent Miklósi rendezvénysorozatra a testvértelepülések képviselőit is meghívták. Kövesdi László a pénzügyi

0: bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a lengyelországi Buskozdroj városából 4-en, az erdélyi Gyergyó-Szentmiklósról 6-an, míg a bolgár Gorna-Orjahovica testvérvárosból 4 fős delegáció érkezik. A vendégek foglalásának, elhelyezésének, valamint kulturális programjainak szervezési és lebonyolítási költségeit Sziget-Szentmiklós város önkormányzata biztosítja. A szükséges forrás biztosítását a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta.
1: 7,7 millió forinttal támogatást biztosítottunk, hogy keretet, ez arra van szükség, hogy a meghívott vendégeket, vendégültők látni, és el tudjuk szállásolni. És a mostani városnapokra 3 testvérvárosból jön küldöttség, az erdélyi Gyergyószentmiklósból 6 fős delegáció érkezik, Buskozdrojból, Lengyelországból 4 fős, és Gorna-Orjahovica bulgároktól pedig szintén 4 fős küldöttség érkezik.
0: A diákok is hallatták hangjukat a Kardos István általános iskolában. Diákok hangja címmel tartottak témanapot szeptember 16-án a Sziget-Szentmiklósi Kardos István általános iskola alsó tagozatán. A program során a tanulók megoszthatták véleményüket arról, hogyan érzik magukat az iskolában, valamint arról is beszélhettek, milyen lenne számukra az ideális tanterem és iskolaudvar. A diákok azt is elképzelték, mit változtatnának az intézményben, ha ők lennének az iskolaigazgatói. Az ötletek összegyűjtése után szavazással 2 új szabályt is elfogadtak, amelyeket közös tánccal ünnepeltek meg.
2: Sziget Krónika.
3: A térségre hangolva.
0: A parkerdő ellenőrzését segíti a polgárőrök új járműve. A Tököli Polgárőr Egyesület kapja meg használatra az önkormányzat közterületfelügyelőjének jelenlegi képjárművét. Tóth Zoltán József polgármester elmondta, a jármű elsősorban a parkerdő rendszeres ellenőrzését segíti majd, ahol a polgárőrök már jelenleg is járőrszolgálatot teljesítenek. A döntést az indokolja, hogy az utóbbi időszakban megszaporodtak a parkerdőben a lopások és az illegális hulladéklerakások. A polgármester szerint a polgárőrként résztvevő önkéntesek a rendőrséggel együttműködve nagyban segíthetik a közbiztonság védelmét és a városi vagyon megóvását. Mivel a közterületfelügyelő így gépjármű nélkül maradna, a képviselőtestület egy új elektromos jármű beszerzéséről is döntött legutóbbi ülésén, amely a felügyelet munkáját segíti majd. A kedvezőbb földgázár elérése a cél. A Tököli önkormányzat ismét csatlakozik a Sourcing Hungary Kft. Által szervezett csoportos közbeszerzéshez, amelynek célja a kedvezőbb energiaár elérése. Erről a képviselőtestület döntött legutóbbi ülésén. Tóth Zoltán József polgármester elmondta, a tavalyi közbeszerzéssel 18%-os megtakarítást értek el, az idei eljárásban azonban körülbelül 5%-os megtakarítással számolnak. A legfontosabb cél most az, hogy a földgázára ne legyen magasabb a jelenleginél. A közös beszerzésben legalább 10 önkormányzat vesz részt. A mostani eljárás a 2027. októberétől 2029. októberéig tartó időszak földgázellátására vonatkozik. Újabb játszótéri fejlesztések valósulnak meg Halásztelken. Az önkormányzat a lakossági igényekre és a képviselőtestület egyetértésére alapozva eddig is kiemelt figyelmet fordított az új játszóeszközök beszerzésére, valamint a meglévő játszóterek folyamatos karbantartására és fejlesztésére. Nagy Barnabás polgármester rádiónknak elmondta, a város költségvetése a következő időszakban lehetőséget biztosít arra, hogy 3 játszóteret is felújítsanak. Hozzátette, a fejlesztések célja, hogy a gyermekek számára biztonságosabb és korszerűbb környezetet alakítsanak ki, miközben a játszóterek állapotát is hosszú távon javítják.
4: Most egy komolyabb összeget tudtunk a költségvetésben elkülöníteni játszótéri eszközbeszerzésekre. Legfőképpen ez az Ady Endre utcai játszóteret fogja érinteni, de a többi játszóteren is lesznek új eszközök, illetve a képviselőtestület döntött arról, hogy mindkét iskolának pénzösszeget biztosít játszótéri eszközök beszerzésére, úgyhogy remélhetőleg az intézményeinkben is lesz ezzel kapcsolatosan fejlődés.
0: Nem szünetel a munka Dunavarsány közterein. Az intézmények és zöld területek karbantartása mellett számos tennivaló akad a településen. A Városgazdálkodási Kft. Folytatja a fák gajazását, emellett a Petőfi lakótelepen található egészségházban újítja fel az ajtót és a szélfogót. A szakemberek ezen kívül a szüreti felvonulás területén végeznek takarítást és tereprendezést. Az önkormányzat ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett városrészeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu oldalon olvashatók. Elindult a Képernyőklub a Pest Erzsébeti idős klubokban. A szeptember 8-án elindult 4 részes foglalkozás sorozat célja, hogy a szeniorok magabiztosabban használják okostelefonjukat és könnyebben eligazodjanak a digitális világban. A résztvevők a mindennapokban hasznos alkalmazásokkal ismerkednek meg, köztük az egészségablakkal és a digitális állampolgár alkalmazással, amelyek a hivatalos és egészségügyi ügyintézést is megkönnyíthetik. A program mindhárom idős klubban megvalósul, a foglalkozásokon pedig a gyakorlati feladatok kapnak kiemelt szerepet.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: Az OTP Bank PIK Szeged együttesét látja vendégül az SKSK az NB1 negyedik fordulójában. A Sziget-Szentmiklósiak az esélytelenek nyugalmával vághatnak neki a sztárcsapat elleni találkozónak, azonban a vezetőedző Kilinger Bálint szerint úgy kell kimenniük a pályára, hogy a legnagyobb erőfeszítésre késztessék ellenfelüket. A szakember elmondta, egy ilyen mérkőzés közös ünnep a szurkolókkal, de csak úgy lesz emlékezetes, ha ők megpróbálják megnehezíteni a nemzetközi mezőnyben is erősnek számító szegedélyek dolgát. Hozzátette, ha találnak dolgokat, ami jól működik ezen a meccsen, az valószínűleg a középmezőn csapatai ellen még inkább jól működhet majd. Ezért aztán sok taktikai megoldással készülnek a találkozóra.
3: Az egészen biztos, hogy az esélyesség terhe nem a mi vállunkat nyomja. Néha a kis csapatok megtréfálhatnak nagyokat. Ennek szerintem mindent elkövetünk majd. Persze itt a célok azért valamelyest nem változnak, mint ahogy mondjuk minden mérkőzésen nyerni szeretnénk. Meg ugye a gyakorlás is van, a játéknak az építése is minden mérkőzésen ugye benne van, azt látjuk. Én mindig elmondom, ami egy bajnokok ligájában szereplő csapat ellen működik, az a mi riválisaink ellen valószínűleg még jobban működhet. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a lehető legnagyobb csatára késztessük a Szegedet.
2: Időjárás.
0: Vasárnap a hűvös helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, csak fátyol felhők és kevés gomoly felhője lehet meg az égen. A délies szelet Sopron és a Fertőtó környékén élénk lökések kísérhetik. Tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható.
2: Sziget Krónika.
6: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angolóra bemutatja. Mutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum & Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertshow, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics-ese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a Laki Hegyre.